0: már.
1: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1.

0: senki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell senseinek hívnod, Rod.
2: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól

0: Ha a zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Akinek fáj,

kettésről. Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

0: Válaszd a változatosságot! Forrás Rádió! Csak slágerek!
1: Átírnám az összes játékszabályt, fessük át a szürke üres szobát.

0: Szint hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mindig veled. Ez a Forrás Rádió.
1: Sziasztok, én Tóth Andi vagyok.
2: Én pedig Szabi Eszt.
1: Ez pedig a közös dalunk, az Zavarodott.
2: Itt a Forrás Rádióban. Legyél bárhol, mi mindig veled vagyunk.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órával legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
1: Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

0: kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense,

az óra rezidense BRK. Hajnalra, ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A MOHU intézkedik a Komárom-Esztergom vármegyében elmaradt hulladékszállítások miatt. A mustgáz halálos is lehet, fontos az óvatosság a borospincékben. Bozót és erdőtűz miatt csak nem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására Nevada államban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A Komárom-Esztergom vármegye egyes településein a hosszú hétvégén elmaradt szelektív és zöld hulladékszállítások miatt a MOHU felszólította a szolgáltatásért felelős Vertical Groupot a hulladék azonnali elszállítására, és megindítja a szükséges jogi és adminisztratív lépéseket, tudatta a társaság a közösségi oldalán. A közlemény szerint a MOHU elfogadhatatlannak tartja, hogy bármely alvállalkozója nem vagy nem megfelelően teljesítse a rábízott feladatokat, és határozottan fellép annak érdekében, hogy a szolgáltatás megfelelő színvonalon és folyamatosan biztosított legyen. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a borospincékben, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook posztjában, amelyben a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Német Vilmos kifejtette, hogy a must terjedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszulétet, szélsőséges esetben fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, a megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, amely jelzi a lecsökkent oxigén szintet, írta. Felhívta a figyelmet, hogy ha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csak nem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. Senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csak nem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában vasárnap. A szombaton

0: Az eseményen Kövesdi Mónika művészettörténész Zilahi György művészetéről mesél majd Tatai fák alatt címmel.
1: Időjárás.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként több felhő lehet az égen. A nap első felében elszórtan futózápor is lehet, általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan Best of és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Képzeld el, vettünk egy kémiai kísérletező szettet.
2: Jaj, ilyen nekünk is van a gyerekeknek, azt
1: hallod?
2: Nem nagyon használták.
1: Azóta minden habzik és ecet szagú. De úgy imádom, olyan kísérleteket csináltam, te hallod, ez varázslat. Tehát ez a kémia, ez egy csoda.
2: Hát figyelj, azaz már, nem tudom, te ezt így érezted a nóiskolában is, hogy a kémia az egy csoda?
1: Nem.
2: Én se.
1: Pedig egyébként volt úgy, hogy a macskafogót néztük kémia órán. Ott az volt a probléma, hogy jutalomból nézhettük néha videókazettáról, és mi voltunk az A-osztály, meg volt nyilván a B-osztály is, és a videó nem tekerte jól a kazettát. És mindig az volt, hogy az A-osztály nézte meg az első felét, a B-osztály meg a második felét, és én frankon azt hiszem, a gimi végéig nem láttam a macskafogó végét. De az elejét annyiszor, ott volt ez a dal, az jó volt, a négy gangster, az király volt.
2: Az jó, hát az egész macskafogó egyébként nagyon király.
1: De figyelj, hogyha nektek is volt ilyen szett, egyébként tényleg zseni, akkor hadd hozzak példákat, mert kíváncsi vagyok arra, hogy megfejted-e, hogy mi fog történni a következő kísérletekből.
2: Atyi, te annyira hülye voltam kémiából, de mindegy, elmondom, de ezt nem meséltem még, hogy én nekem mi volt az egyetlen nagy szerencsém kémiából? Az én pattársam, szevasz Andris, igen, ezúton is üdvözlöm. Andris volt az, aki a Kémia OKTV-n kétszer jutott top 20-ba, meg aztán fölvették őt pontosan emiatt felvételi nélkül. Semmit nem tudtam az ég egyet a világot, tehát amit lehetett nekem, az Andris rúgott le.
1: Most vázoltad a fizika tudásomat, csak nálam Peti volt, akinek összehoztam németből a 3-as cserébe. Én 4-est kaptam miatt a fizikából. De ezeket a kísérleteket szerintem tudni fogod. Tehát a 6 év pluszos a szett, mi a 3 éves kísérletek.

0: Lányommal csináljuk, és még én is értek egy-két kísérletet benne, tehát szerintem menni fog. Kezdek egy könnyűvel, jó? Oké. Mi történik akkor, és nem elég válasz az, hogy reakcióba lép, hogyha egy tányér vízbe beleraksz egy gyertyát, meggyújtod, majd egy átlátszó, vékony, magas üvegpoharat helyezel a gyertyára fejjel lefelé.
1: Jó, pedig ezt, hát figyelj, nem tudom, hogy elfogy az oxigén, akkor elalszik a tűz alapvetően.
0: Felgyullad a szőnyek.
1: Felgyullad a sző. Ja, várjál, hogy általában vagy a rédüléknél, nem mindegy. Nem.
0: A hivatalos a kísérletnél, tehát mi történik?
1: Hát nem tudom, a víz hatással van-e rá. Azért még magyarul elvileg tudok. Szóval, hogy mert elvileg ugye, hogyha letakarod a lángot, ugye nem kap oxigént, akkor a tűz az elalszik.
0: Igen, és?
1: És pont.
0: Felszippancsolja a vizet.
1: Tényleg?
0: Aha, mert levegő után kapkod a szerencsétlen gyertya, és nem levegő jön be, hanem víz. Na, oké, ez volt a környék. Akkor mi történik akkor, hogyha egy pipettával, mert hogy már ezt is
1: azt
0: tudjuk,
1: tudom,
0: a három éves kislány már tudja a pipettát. Titráltunk is. Na, szóval fogod az edénybe, belerakod
1: egy
0: a...
1: Nagy lányok is ismerik ezt. Egy laza pipetta, igen, az sokaknak szokott menni.
0: Jó, ezt megtanulni három évesen?
1: Bulik után. Nem.
0: Szóval, töltsünk meg egy kis üvegedénykét félig ecettel, rakjunk bele egy kis színezéket, hogy azért mégis nézzen ki valahogy, akkor mehet bele egy kevéske mosogatószer, egyelőre tök jó takarításra az eszköz, nem? És akkor ebbe szódabikarbonát küldesz. Mi történik?
1: Pesek.
0: Jó! Habzik, de mint az állat.
1: Ja.
0: Feljön a hab.
1: Igen.
0: Na, ezzel zúztuk szét a lakást, és a kedvencemet hozom a végére. Mi van akkor, hogyha megfogsz, mondjuk vegyük feles pohára, jó, mert most nem a mérőpoharak, hanem fog jönni itt a szakmai dolgokkal. Tehát fogsz két feles poharat, amit először kiürítesz, hogy vidám legyen a kísérlet. És az egyikbe raksz meleg vizet, a másikba raksz hideg vizet, a meg is színezed őket, két külön szín, a meleg vizesnek a tetejére ráraksz egy kis műanyaglapot, fejjel lefelé fordítod, rárakod a hidegvizesre, tehát összecsókolóznak a poharak, és kihúzod a műanyaglapot. Mi történik?
1: Hogy összekeveredik-e vajon a...
0: Tehát fenn van a melegvíz, len van a hidegvíz, kihúzod a műanyaglapot, és ugye összeér a két szín.
1: Hát én nem tudom, hogy ez ugyanaz, mint a meleg levegő, hideg levegő, mert ott is ugye van az, hogy az egyik van lent, a másik fent, és sosem tudom megjegyezni, hogy melyik van hol.
0: Erre szoktak mondani a tanárok, hogy nem számítottam vissza kérdésre, egy pillanat, kigooglizom. De igen,
1: áruld el. Én most arra tippelek, hogy nem keveredik. Tehát,
0: és
1: hogy...
0: igen, nem, vagy nagyon lassan keveredik össze, mert hát ugye a meleg víznek a sűrűsége az kisebb, tehát a hideg víz sűrűbb, és akkor az marad lent.
1: Na, ma is tanultunk valamit.
0: Mert akkor érted, hogyha len vannak a halak, akkor hidegben vannak, ha följönnek, akkor melegben vannak. Na, mit szólsz?
1: Na, tök jó. Figyelj, egyébként hasznos, tényleg, tehát ez egy klassz dolog, úgyhogy mindenféleképpen csináljátok, aztán ne lepődjél meg, hogyha vegyész lesz majd a gyerekből.
0: Egyébként szerintem teljesen benne van, így nagyon, nagyon élvezzük ezt a kísérletezős dít, és szerintem ez ilyen tipikusan olyan minőségi idő a gyerekeddel, amit felnőttként te is tudsz élvezni, és amikor, mit tudom én, háromszor nem úgy sikerül a kísérlet, meg vannak a telefonomban a rögzített verziók, akkor is elég jókat lehet röhögni.
1: Igen, meg azért azt mutasd meg, tehát gyors gombra a mentőket, meg a katasztrófa védőket, tehát hogy tanítsd meg hajnalt, hogy na akkor, hogyha itt apa hirtelen felrobban, akkor kit kell tárcsázni.
0: Azért csak nem raktak bele olyan dolgokat ebbe a dobozba, vagy hát nagyon remélem, bár te most. Ja, a legjobb, az összes kísérlet lengyelül van. Tehát, hogy rá kell uszítani a fordító programot. És igen, tégyen bele egy kis szódabikarbóniumot, azt azért úgy átfordítod magadnak, hogy akkor mit akar.
1: Vagy pedig egyben nyelvtanulási lehetőség is, és hajnalt elkezded lengyelül tanítani, mondjuk az nem ártana, ha te is tudnál.
0: Igen, tehát a fordító program ilyenben nem segít, viszont abban meg tök jó, amikor így jön a kísérlet, és egy-egy dolgot félrefordít. Tehát, hogy itt fogjad meg, és törjed félbe a krétát. És akkor, hogy krétát? Ja, a lengyel szó jelenthet papírcsíkot is. De végén izé lesz, robbantsd be a benzint. Ja, bocsánat, nem benzint.
1: Vagy az AI, tudod, ugye ő tud még hasonlókat, hogy valóban az valóban robbanás veszélyes. Nem kellett volna.
0: Elnézést, ez valóban gyilkos gomba volt.
1: Így van.
0: Legközelebb jobban tudom.
1: Na jó, hát örülök azért, hogy vannak ilyen izgalmak.
0: Tegnap, amikor már jól elvégeztem minden feladatomat, úgy gondoltam, hogy egy órácskára kipróbálom az újonnan megépült szaunát a kedvenc helyemen. Ugye az történt, hogy tavaly leégett, erről meséltem itt a műsorban. Röpke egy év alatt sikerült felépíteni egy elég komoly stábnak ezt a szaunát, hogy elkészüljön. Egy év. Kipróbáltam tegnap. Néztem, hogy miért csak az egyik megy a kettőből. Mesélték, hogy hát ez az apró hiba történt, hogy a másikban elfelejtettek az asztalosok egy keresztlécet rakni a pad alá, így az egyik vendég alatt leszakadt az első napon.
1: Az ilyen beüzd az a nap. Húj, na ez a ciki látod.
0: Egy év, érted?
1: Ez
0: egy
1: év
0: munka.
1: Figyelj, nekem egyik osztály, erről szintén gimis sztori, szalagavató, főpróba, és az egyik osztálytársam alatt szakadt le a dobogó. Még hál' Istennek nem élőben a szalagavató, hanem így a főpróbán. És egyszer csak így azt láttuk, hogy hol a Laci? A Laci nem valahol lent van.
0: És nagy darab volt a Laci?
1: Igen.
0: Akkor ezt megkapta egy idén keresztül, mert nálunk a szalagavatón volt egy ilyen, amikor vendégszalagavatóztam, mindegyben most nem megyek bele, volt egy nagy darab srác, és a körpozíciónál ő dölt el, és dölt az egész. Mint a dominó, dominó day.
1: Jaj, de hát egyébként ott csak és kizárólag nyilván a dobogó lehetett a hibásnak. Tegyük gyorsan hozzá.
0: Amerikában egyébként pert nyer ezzel.
1: Ha, látod?
0: De csak rossz országban született.
1: Több mint 20 év után adsz egy jó ötletet.
0: Mondjak egy érdekes tényt. Megtudtam, hogy mennyit görget egy átlagos ember Facebookon, meg social media, meg ilyeneken egy nap.
1: Túl sokat.
0: Na de van tipped?
1: De hogy időben?
0: Ami határoz meg, amiben neked logikus.
1: Magyar, vagy ez egy nemzetközi?
0: Átlag.
1: Vagy... Átlag.
0: De magyarra is igaz.
1: Aha. 2 óra 10 perc.
0: 93 métert. Az milyen hüvelykúj munka?
1: Az pont 2 óra 10 perc.
0: 93 métert görgetsz egy nap a hüvelykújjaddal.
1: Új torna.
0: Ez itt szabadságszobor.
1: Ez.
0: Nagyon jó, nem?
1: Mi magyarok jók vagyunk újjazásban. A magyarán.
0: Földrajzi kvízt fogunk nézni. Nekem a külföld.
2: Jaj, de jó.
0: Ausztria.
2: Én abban nagyon rossz vagyok.
0: Nagyon jó, nekem Ausztria
1: jó
0: külföld.
1: Lesz így.
0: Neked mi a külföld, Andi?
2: Micsoda?
0: Ha nekem Ausztria külföld, neked?
2: Ausztria. Hát minden más, ami nem Magyarország.
0: Látod, azért több hely van benne.
1: Ő egy fokkal azért előrébb jár, mint te.
0: De tudom, hogy ez nem a kengurus. Tehát ezek a tények megvannak.
2: Ja, úgy igen.
0: Ebben az országban él a világ legnagyobb vadon élő teve állománya. Na, Andi, hány tevét érsz?
2: Én nem tudom, hány tevét
1: várjál,
2: érek.
1: Várjál,
2: de...
1: fogadjunk, ha ez kvíz, akkor fogadjunk, hogy nem valami arab ország
2: biztos,
1: lesz.
2: Mert hogy nem.
1: Biztos, hogy arra tippelnél.
0: Szerinted a nyíregyházi állat kell számít? Ott van több, láttam.
1: Biztos, hogy valami ilyesmire tippelnél, tudod fejből, hogy Egyiptom, aha, vagy mit tudom én, valami közel-keleti állam, vagy valami, igen, ahol tudod, hogy, és akkor közben meg mit tudom én, mi lesz. Tehát, hogy tuti, hogy valami harmadik. Mik a válasz lehetőségek?
0: Zsoltnak üzenem, hogy teve, nem tévé. Oké. Szaúd-Arábia van, Egyiptom és Ausztrália.
1: Akkor Ausztrália, csak azért is.
2: Ausztrália,
0: csak azért is, szerintem nem.
2: Gondolod.
0: Szerintem biztos, hogy nem.
2: Szerintem se. Hát akkor Egyiptom, hát én mondjuk Egyiptomot mondtam volna magamtól.
0: Én Szaúd-Arábiát.
2: De...
1: Hát én meg pont azért mondom azt, mert nem az a...
2: Tehát, jó, menjünk
1: az a
2: most
1: logikus.
2: A Rolandán végig, mert az a, és akkor...
1: Nem, én biztos, én Ausztrália. Azért mondom, mert nem tudom, hogy Ausztrália vagy darab teve nincs egyébként. Ezt nem tudom.
2: Úgyis a végén kiderül.
1: Nem, mert hogy annyira adja magát, tudod, ez most ilyen...
2: Hát ott kenguru van sok.
1: Végül is.
0: Erre nem gondoltál.
2: Nem teve. Én mondjuk még Ausztráliában, igen, tevét nem.
0: Az nagyon. Egyik a pozitív állat, amin a púp van, tehát a plusz, a másik a negatív, ami meg a zsák van, a lyuk. Össze lehet őket párosítani.
2: Az egyik a lyuk, az a másik a púpos.
0: Száradó kengurút rá lehet fordítani feje lefelé egy tevére. Sőt, kettőt is.
1: Én ezt Istenem. Akkor is becsapósnak érzem.
0: Ausztrália?
1: Én kvíz tapasztalatokból kiindulva, én ezt becsapósnak érzem.
2: Én mondjuk Egyiptomat mondom, de menjünk végig a Roland.
0: Én meg Szaúd-Arábiát.
1: Amúgy ha logikusan, akkor én is valamelyik arabot mondtam volna, valamelyik arab országot.
0: Meg kellett volna csavarni ezt a kvízt, üzenem az NLC-nek, mert most meg ilyen egy ilyen, hogy ebben az országban több tó található, mint a világ bármely más országában. Úgy kellett volna, hogy ebben az országban több tó található, mint görög dinnyet.
1: Tehát ja, valamilyen... tó. Úgy értem, hogy tót, több tót talált.
0: Itt nagyon sok a tót.
1: A világ legjobb legtöbb tója az Kanadában van.
2: Na?
0: Norvégia, Svédország, Kanada.
1: Kanadában.
0: Akkor megjelöljük Svédországot?
1: Ezt tanultuk régen földrajzban.
2: Régen.
0: Ezt én is tanultam. Ebben az országban a lakosság közel fele 25 év alatti. Na, ez jó.
2: Melyik?
0: Ebben lakosság az országban fele? A lakosság közel fele 25 év alatti.
2: Újha.
0: Ez milyen klassz már? Nigéria, Japán vagy Észtország? Na, ki osztja az észt?
1: Na, ez az, amiről ez tényleg full tip lesz.
2: Full tip, igen. Hol?
0: Hát szerintem Nigéria. Szerintem azért Nigéria, mert ott sok valószínűleg igen, kevésbé, aha, szabályozott a dolog, és nem az van, hogy ez jó nekik, hanem tehát azt gondolom, hogy ez, bár sokan akarnak demográfiailag, hogy több legyen a fiatal, de ez már durva.
2: Jó, legyen akkor Nigéria.
0: Mehet?
2: De csak menjen, azért, mert te jó szoktál lenni az ilyen.
1: Nem, erre nekem sincs. Erre fogalmam nincs. Egy logikádat élem. Hát Japán nem, mert szerintem ott pont, hogy az idősek tisztelete, stb. Észtországot elképzelhetőnek tartom, mert megint egy ilyen kicsit, nem azt mondom, hogy becsapós jelleggel, de hogy ilyen azzal nem vagy képben.
0: Mondjuk nálunk rossz az arány, mert itt kit ismerünk, a pákót. Na most ő idősebb. És nincs az ellenoldalon két másik? Sőt, három másik.
1: De Pákó kortalan, tehát így ránézel, és így nem mondod meg, hogy nagyjából hány éves.
2: Tényleg amúgy. Hány éves lehet?
0: 50 körül.
1: 50 körül van, aztán már a Pákó, igen. Hogy hány gyereke van? Hát ő se tudja fejből.
0: Azt nézem, 3-2-1, végeredmény kihirdetve. Amit nem tudtunk, hogy melyik ország majdnem négyszer akkora, mint Franciaország, mégis kevesebben lakják, mint Budapestet. Képzeljétek el, nem Mongólia.
2: Hát akkor melyik?
0: Algéria.
1: Algéria?
0: Jó. Minden más van, okosak vagyunk.
2: Tényleg minden más
1: eltaláltunk. Algéria nekem kisebbnek rémlet.
2: És akkor Ausztrália volt a tevés?
1: Na, akkor nem, az tényleg becsapós
0: volt. Azt nyomtam meg?
1: Azt nyomtad meg, igen, én Ausztráliát, igen. És akkor az becsapós, volt akkor, igen, akkor azt jól sejtettem, hogy mi ott félre akarnak minket vinni, a kis huncutos
0: tényleg?
1: NLC-sek. Azt tudományos tényleg. Szaklap.
0: Vagy reflexből megnyomtam, amit én jónak gondoltam.
1: Nem, igen. Az Ausztrália.
0: Igen, de van benne egy fontos csavar, érdekel?
1: Az a teve nem olyan teve?
0: 80%-uk döglött. De tényleg sokan...
2: Nem, idegesíts.
0: Nem.
2: Aj.
0: Az van, hogy Ausztráliában nem a legtöbb teve él összesen, hanem a világ legnagyobb vadon élő, pontosabban elvadult teveállománya, amit úgy hívnak, hogy feral.
2: Akkor nem jól rakták fel a kérdést.
0: Neked mindenről ez jut eszedbe?
1: Hát a teve is
2: feláll. Hát feláll
0: a pupuja.
1: A pupuja!
0: Fontos a pupufűtés.
1: Jön! Akkor ezúton írjon mindenki, akinek feláll a pupuja. SMS és Viber számunk 0620 978 978. 10 percesre zsugorodik. Hát,
0: micsoda?
1: Ugye?
0: Sokan 10 centisre, 10 percesre.
1: Sokan valami. Mit meg nem adnának, ha 10 percesre zsugorodik. Jó 10 percért.
0: Nem,
1: hogyha még arra zsugorodna.
0: Mi a tízi játék?
1: Aj, bizony. Jó 10 perces.
0: Hány patronos?
1: Hát ez sok patronos.
0: Na, Andi, vedd fel a fejhallgatódat, légy egy pillanatra. Szóval, hogy most én azt szeretném, hogy közvetítsünk rádióban egy kicsit tűzijátékot. Milyen a hangulat?
1: Kék, zöld.
0: Piros, piros, sárga, kék. Pálmafalakot, de ez jó, nem?
2: De régen volt ilyen, nem?
0: Kigyulladt a petárdagyár, inkább ez az, nem? Ez már a finálé.
1: Ez már nagyon sűrű.
0: És most egy görög tűz.
2: És itt lenne egy ilyen, hogy...
1: vagy ráadásul az lenne, tudod, hogy nem is bejátszuk, hanem mi magunk így.
0: Hát hallod, amúgy tényleg én a Petőfi Rádión gyerekként hallgattam tűzijáték közvetítést, tehát az tényleg kegyetlen. Kék, piros, piros, kék. Nagyon.
2: Ez kicsit olyan, mint ez a bizonyos NDK-s alámondásos, nem? Kb. Olyan lehet.
1: A hangulatát ugyanannyira adja vissza. Igen.
0: De egyébként, mert itt ugye felmerült az, hogy hogyan lehetne spórolni. A témánk az, hogy milyen lesz idén a tűzijáték, mert ugye augusztus 20 előtt vagyunk egy nappal. Itt megosztanak a vélemények, és nagyon sokan felháborodtak, hogy már évek óta le kéne beszélni a nemzetet a tűzijátékról. Én azon az oldalon állok, hogy szerintem nem. Tehát az, hogy gazdaságosabbá tenni, az egy jó dolog, legyen akár rövidebb, legyen olcsóbb, de ez valahogy így hozzátartozik az évünkhöz. Nekem ez egy fontos pont, meg egy látványos dolog, amit így a gyerekemmel szívesen megnézek, és hiányozna.
1: Engem hidegen hagy nagyjából, tehát hogy én már annyit láttam, hogy az nekem bőven egy egész életre elég, hát én meg vagyok nélküle.
2: Egyrészt, másrészt ma már olyan technikák vannak, itt vannak a drónsok például, szerintem az nagyon jó volt, tehát az maradhatna akkor, meg mondjuk a fényfestés, tehát hogy
1: az menő.
2: Most pont azt beszélgettük mi is, mert ugye Tokajban voltunk nyaralni a csajokkal, és ott például minden este 9 órakor a belvárosban van fényfestés ugye az épület mind a két oldalon. És pont azt beszéltük, hogy milyen jó lenne, hogyha inkább erre mennének most már inkább rá, és ne a tűzijátékra.
0: Egyrészt környezetszennyező
2: is.
0: De valamennyi legyen. Tehát, hogy én nem engedném el teljesen a dolgot, de...
2: Én elengedném.
0: De most ugye ezzel kapcsolatban nagyon sokan írtak alá petíciót, meg vélelmezték a témát, és alapjáraton van erre egy reakció is, tehát most tényleg gazdaságosabb lesz a tűzijáték, rövidebb lesz, és 10 perc lesz maga a fény, audio, mindenféle show, és nagyobb hangsúly lesz ezeken, amiket mondtál, de hogy az a lényeg, hogy a tűzijátékból azért valamennyit megtartottak, ami szerintem nem baj.
1: Meg ugye a másik, hogy általában, ugye például a kutya tulajdonosok, ők nem nagyon szokták szeretni pontosan a tűzijátékot, és szerintem ez abszolút érthető, tehát, hogy így az állatok szempontjából is ez egy olyan dolog lenne, amit jobb lenne hanyagolni, bár nem tudom, mennyire trendi manapság rádiós műsorvezetőként fontosnak tartani az állatvédelmet, de én megmaradok.
0: Ez most ebben nem téma.
1: Én megmaradok ezen az oldalon, mert én számomra is. Az egy nagyon fontos dolog.
2: Hát igen, én egyébként nagyon sok sok ilyen tűzijátékos időszakot végigéltem egy olyan kutyussal, aki nagyon nem tudta elviselni, és sajnos a gyógynövényes ilyen nyugtatós dolgok se nagyon váltak be nála.
0: Hát de minek viszed ki akkor a tűzijátékra?
1: Nem kell kivinni. Aj, de.
2: Nem. Na,
0: de a kutyák is szoktak tüzelni, nem?
2: Hát szoktak, de az enyémek nem.
0: Ja, világos.
2: Jó, nincs
0: értem, már. Én azt hittem, hogy ez a jó kompromisszum. Meg én erről meg is vagyok győződve, tehát hogy szerintem mint egy kompromisszumos megoldás kell, azt gondolom, hogy a 10 perc az egy olyan dolog, amit alá tudok írni én tűzijátékkedvelő, és alá tudtok írni ti, akik azt mondjátok, hogy ne legyen. Ez nem jó?
2: Figyelj, kompromisszumként elfogadható, az az igazság, hogy ugye mindig arról szoktunk beszélgetni, hogy ilyen esetben az állattartónak is van felelőssége, hogy a kutyusa ugye ne szökjön el, és figyeljen oda rá, és tényleg akkor maradjon otthon, mert azért felelősséget vállalt érte. Másrészt meg ugye itt van ez is, hogy igazából tényleg én feleslegesnek tartom, de aki annyira szereti, annak most oké legyen ez a 10 perc, de tényleg környezetszennyező is. Tehát,
0: amúgy, ez egy jó kérdés, amit most így bedobtok, hogy miért nem lehet, mert tényleg mindent lehet csinálni, miért nem lehet csinálni nem környezetszennyező és hang nélküli tűzijátékot. Megmutatom, tehát itt a tűzijáték, és most mutatom hang nélkül.
1: Mert a látvány adott, mert ugye effektíven nem azért tetszik az embereknek, mert puffog.
2: De amúgy milyen lenne hang nélkül
0: egy tűzijáték? Mert a Forma 1-ből
2: ugyanúgy élveznéd? Végül is igen, mert a fényjáték, ott is van zene. Tehát valamilyen zene kell, mert különben megérted, állsz a csöndben, és nézed.
0: Vagy lehetne olyan, hogy igen, hogy akinek kell, annak bejátsszák fülhallgatón. Tehát bekapcsolja a rádiót, és azt hallja.
1: Silent party.
0: Olyan hangosra rakod, ahogy akarod. Igen, Fecó az én emberem. Egy évben kétszer lehessen már kibírni. Gyerekkoromban két hetente volt tűzijáték. Nekem a tűzijátékból csupa pluszos élmény van.
2: Nem tudom, hol laktál, de hát Fecó, jó hely lehetett.
1: Tudod, ez így megy. Tehát, hogy régebben még két hetente, aztán már csak évente kétszer. Hát az nem csak a tűzijátéknál van így, drága barátom.
0: Andival ülünk itt most ebben az órában, Roland fogyókúrájára hivatkozva kiment a szobából, egyszerűen nem bírta elviselni azt a rengeteg édességet, ami megérkezett ide. Staracek Ádámmal, ő most a vendégünk itt a stúdióban. Mester cukrász, szia, üdvözlök,
3: hát sok szeretettel. Mindenkit.
0: Hát itt még mondhatnék érdemeket, rengeteget. A Jánoska cukrászda, cukrász szava, vagy vezetője vagy, a korábbi évtortájának az egyiknek a megálmodója, a komáromi kislánynak, és hoztál magad a évtortákat, ezért vagyok a legnagyobb zavarban, mert alig várom, hogy megkóstoljuk ezeket, ugyanis megvan az idei év néhány befutója. Itt most tehát ezt a három tortát fogjuk tesztelni, az egyik a Magyarország tortája, a bíborfehér, ez az idei.
3: A cukormentes szilvafácska, és akkor a finomság forrása.
0: Így van, ami pedig Komárom-Esztergom vármegye tortája, illetve nem sokára már megye tortája lesz, nem? Tehát, hogy most megint igen, vissza kell belőle venni ezt is. Jó, nem sokára kóstolunk tényleg, még mielőtt belekóstolunk. Szerinted ebből a háromból valamelyik, én bízom benne, hogy a finomság forrása, de hogy valamelyik fent fog maradni, meg még hosszú távon kapható lesz nálatok?
3: Hát nálunk egy ideig biztos, hogy kapható lesz.
0: Ú, de jó.
3: Bíborfehér.
0: Na várjál, akkor beszéljünk az ország tortájáról, a simáról, a sima kategóriáról, itt a bíborfehér.
3: Hát igazából így az erdei gyümölcs, egy túróbetét van benne, akkor egy citrusos tejfölmusz, és egy mandulás tejcsok is ropogós.
0: Hűha! Andi, köszönjük szépen ezt neked, Ádám, de vedd a kezedbe kérlek a tiédet is, mert mindegyikből hozott nekünk több verziót. Már most mondom a drága hallgatóinknak, hogy a stábnak
3: hoztak. Hát nem több verziót, egy verziót.
2: A stábnak hozta, de megesszük.
0: Igen, de megesszük. Igen, tehát hogy a több verzióból hozott mindegyikből.
3: Most kóstoljátok a bíborfehért.
0: De várjál, úgy akarom, hogy minden réteg meg minden jöjjön.
2: Hányan gyára sikerült egyébként elkészíteni?
3: Hát ilyenkor fix a recept és elsőre.
2: Elsőre sikerül persze. Ilyenkor?
0: Ez a durva. Ez nagyon finom.
3: Igazából hasonlókat csinálunk meg most. Tészta. Most hasonló tésztákat hát mi is szoktunk csinálni, most a betét is. Hasonló receptúra, mint a régiek, most egy tejfőmusz és a túróbetét is.
0: Tudod, mi a durva az egészben, hogy amikor csak én láttam ezt, hogy mi az idejének a neve, én azt mondtam, hogy ez engem idén nem érdekel. És most, hogy megtudtam, hogy túró tejföl és megkóstoltam, azt mondom, hogy ez lesz a kedvencem.
2: Tehát nekem ez, a sajt hiányzik
0: az
2: rólam.
0: Az ízlésvilágomhoz ez nagyon-nagyon közel áll. Én esküszöm a tejfölös ízt is érzem, a túró nagyon jó, hogy ilyen kicsit rögösebb benne. Ez is tetszik, hogy nem ilyen halálédes. Tehát van benne egy kis édes ezzel a lekvár szinttel is, de hogy hozzám ez ízben nagyon közel áll, ami most itt kikeveredett, és végre nem egy ilyen túlflancolt dolog, hanem azt mondom rá, hogy ez egy ilyen hétköznap is kérem, nyári szerethető, lazább, könnyebb íz.
2: amúgy tényleg nagyon finom.
0: Jó, a stát többi tagjának
2: is adunk. Én is nagyon szeretem a túrós süteményeket, úgyhogy ez nálam is nyerő. Ez most a tavalyi annyira nem ízlett, de ez
0: nekem is a tavalyi egy kicsit így mellékvágányra keveredett valamiért. De ez az ideje. Ez...
3: Hát tavaly, hogy kirága, hát úgy volt, hogy a dobostortának hát az elemeit tartalmazza, és akkor egy ilyen újra gondolt dobostorta volt.
0: Nagyon fontos kérdés. Holnaptól ezt mindenhol, azokon a helyeken, amiket mondtál, lehet
3: ott
0: majd kapni?
3: Ott a térképen lehet, igen. Igen, 485 hely.
0: De hogy ahol ilyet kapok, ott biztos, hogy jót kapok? Vagy van különbség, hogyha mondjuk nálatok veszem meg, vagy máshol?
3: Ebből mindig gond szokott lenni, hogy eltérnek a receptől, vagy éppen nem tudják elkészíteni, vagy éppen nem úgy sikerül. Augusztus 20 környékén vannak, ahol azért nem teljesen úgy sikerül a torta, vagy éppen hasonló lesz csak, de azért... Ez így mindig nehéz dolog.
0: Tehát többnyire cukrázza a
3: recept, fix a recept, igen. Akkor a cukrázzák általában azért már ugye, hát hogyha valaki már azért hát tapasztaltabb kóstol, akkor azért tudja, hát azért tapasztalja, hogy hol jobb, hol kevésbé. Régen például voltak úgy, akik jöttek, hogy akkor megkóstoljuk akkor tieteket is, meg akkor itt is voltunk, ott is kóstoltuk, és akkor úgy rangsorolnak.
0: De nincsen egy ilyen fegyveres cukresztesület, akik habberővel körbejárják holnap a különböző cukresztesület.
2: Egyébként igen, ez
3: már
2: érdekes.
3: Már volt, akik kizártak így a készítéstől, hogy nem készíthetik, mert hogy igazából köze nem volt a tortához, meg hogy kicserélték az alapanyagokat, olcsóbították nagyon, stb. Ez mindig ilyen nehéz
2: igen,
3: dolog.
2: Ez azért az, hogy ellenőrzik-e, mert én például az Őrségzöld aranyánál tapasztaltam
3: voltak,
2: azt,
3: igen, meg az én tortámnál is voltak elég érdekesek.
0: Uh-huh. Jó, akkor mi jól kezdtünk szerintem, de maga a cukrászda is egyébként lehet egyfajta garancia. Itt van a cukormentes, ami nekem szívemhez külön közel áll, mert bár nem vagyok cukorbeteg, de amiből tehetem, a diabetikus vagy a cukormentes verziót fogyasztom. Erről mit kell tudni?
3: Ez szilvafáska névre hallgat. Szilva, dió, fahé, így az alapízvilág.
0: Ez lesz, ami tőlem messzebb szerintem.
3: Ez így a mamájának egy ilyen története, mert így a Jenőnek, aki így a verseny megnyerte.
0: Ja, hogy itt történet
3: ez
0: is
3: egy,
0: van.
3: Hát itt egy ilyen történethez, hát így mamájához, aki főzte otthon a szilva lekvárt, és akkor ő azon nőtt fel. És akkor így azért lett így akkor szívás neki a torta.
0: Már is egyel közelebb hoztad, most akkor ezt kóstoljuk. Közben mesélj arról, hogy tudom, itt van valami kalórialimit, nem?
3: Tehát,
0: hogy
3: 250 kalória körül kell belőni maximum egy szeletet, igen. Ezt itt, hát itt egy pontos kalóriaszámítással kell a tortát, akkor például akkor az édesítőszerek is limitálva vannak, itt egy alapanyaglista van, hogy akkor miből lehet használni, miből nem lehet használni, hogy akkor esetleg miből mértékkel lehet használni.
0: Nekem ez karácsonyi ízű. Az én nagyon ízlésemtől finom. Egy kicsit messzebb áll, de nagyon jó az, hogy a fahé nem egy ilyen tolakodó fahé, azt nem szeretem, hogyha az mindent elnyom, hanem egy ilyen utóíz inkább.
2: Finom, nagyon.
0: Andi, minős is. Ebben is van benne. Ami majdnem roppan, hát ilyen diósan roppan.
3: Uh-huh. Epekán dió az aljában.
2: De jó.
0: Ez nehezebb, nem? Mert ebben kevesebb a tartás, tehát hogyha meglököm oldalról, ez egy kicsit ilyen kocsonyásabb.
3: Másabb jellegű torta.
0: Azt tudod, hogy hány kalória egy szelet a másikból? Tehát, hogy...
3: Nem.
0: De sokkal több?
3: Szerintem azért igen.
0: Sokkal. Aha. Most ti hallgassátok az aláfestő zenét.
2: Meg a csámcsogásunkat.
0: Mindig jó, amikor rádióban kóstolás van, nem? Tehát...
3: hát hang alapján a vendégek, vagyis vendégek, hát a hallgatók is érzi.
2: De mind a három torta nagyon.
0: Tavaly volt olyan hallgató, aki becsöngetett, hogy maradt-e. Nem maradt, most mondom, nem maradt. Nagy a stáb. Hát ez valami isteni. Nem
3: hoztam még kettő szeletet.
0: Dehogy hoztál, nehogy már itt a hallgatók. Mindent a hallgatók
2: erdától.
3: Nem
2: tudja
3: senki. Nem, kisorsolhatod.
0: Milyen további tortákról beszélsz, hogy nem sorsolunk. Tortát nem sorsolunk, ez nem vicc.
4: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Óra múlt 31 perccel, buenos morgen, szép jó reggelt mindenki, hello hallgatók, hello Roland.
3: Jó reggelt, szevasztok, hello, igen, nem, senki más nem mond így pontos időt, csak te, tehát ezt azért továbbra is tudjuk. Te elmondhatod volna azt is, hogy 29 perc múlva 7 óra.
2: Szerintem valami kell, hogy legyen védjegye az embernek, nem most nekem ez, akkor ez.
3: Hát figyelj, valakinek jobb dolgok jutnak, valakinek meg ez, hogy hülye jelent pontos időt.
2: Mi? Bármikor, bárki miattam elkésed bárhonnan?
3: Nem. Na ugye, igazad van. Figyelj, más, a Szoboszlai például nagyon jól rúg 11-eseket. Tehát akkor bizonyította. Neki ez jut. Na, ő bevágja a felsőbe az utolsó percben a Newcastle ellen az angol Premier League nyitó fordulójában. Ebből kiderül, hogy tegnap például meccset néztem.
2: Te ezzel töltötted a 4 napodat?
3: Hát nem a 4 napot.
2: Meccsnézés meg
3: nem, az 2x45 perc szokott lenni, plusz a hosszabbítás. Tehát alapvetően azért 4 napig nem nagyon szokott eltartani.
2: Ennyien harapósba jött vissza az Illyés Roland.
3: Maximum annyira szar, hogy olyan hosszúnak érzett, tudod.
2: Nézze, mivel tud még belekötni. Még a frizurám, mert nem kell fodrászhoz, igen.
3: Amúgy igen.
2: Na, a vércukrom ma jó, tehát abban nem tudsz.
3: Mivel indítottál, hogy jó?
2: Ne, semmi szendvics, képzeld el, volt ilyen, hogy hívják ez a benzinkutas szendvicsem. Nem szoktam reggelizni, de most megettem, mert ennek nem bírtam ellenállni.
3: Ez a háromszögszenyó?
2: Igen, abból a hosszú fajta, de mindegy, jó volt nagyon, ilyen rántott hús is.
3: Hát ez a tipikus magyaros, tehát a rántott húsos szendvics, ez szerintem a magyar hamburger.
2: Igen, ez a, nem tudom, ti úgy jártatok-e osztálykirándulni, de mi mindig úgy jártunk, hogyha volt nálunk szendvics, akkor annak el kellett fogynia már az út elején, vagy még az út előtt. Tehát, hogyha volt nálad 6 szendvics, akkor is megetted.
3: Mert a kedvenc ilyen programom, akkor az nem osztálykirándulás volt, de így haverokkal mentünk el, így valami félnapos kiruccanás volt az egész. És volt, hogyha haverünk a kereszt, és jött, hogy srácok, éhesek vagytok? Anyám csomagolt, van nálam 18 szendvics. Mi van? És tényleg voltál a 18 szendvics.
2: Jó, de anyukája komolyan gondolta a tervet.
3: De az biztos, egy félnapos kis kiruccalás volt tényleg ide a környékre.
2: Jó, ezeket az anyukákat mindig úgy bírtam. Nekem az osztálytársaimnál az ilyen legmenőbb sztori, amikor a gimi elején szerintem, igen, elmentek Junkies koncertre, nagyon menő ilyen rocker arcok lehettek, mert kisgyerekként ott voltak, tehát mindenki így rákészült. Volt az egyik osztálytársam, aki azt csinálta, hogy például a WC-ből leszakította a WC lehúzó láncot, és abból csinálta nadrágjára ilyen menő ilyen rocker láncot.
3: Atya-gatya.
2: Tehát, hogy tényleg felkészültek a bulira alaposan, és hát azért még fiatalok voltak, kiskorúak, ezért kellett egy gárdadám. Úgyhogy az én haveromnak, a Gegének az anyukája ment velük. Hát Gege késői gyerek is egyedüli, tehát az anyukája egy picit elkényezteti. Ők beálltak oda legelőre, és Gege mami egyszer csak megjelent egy tálca C-vitamin tablettával és almalével a Junkies közönség első sorában, a gyerekek. Azért most kell a hidratálás. Ők voltak a legmenőbb arcok, senki nem értett, hogy mi az Eki, vagy milyen tablettát osztogatott a néni, de hogy ők is kérnek.
3: Hittem, olyan népszerűnek tűnt, igen. De várjál, eddig eddig a karácsavaromhoz egy sztori, hogy egy nagyon rendes gyerek volt, tehát olyannyira, hogy volt, hogy elmentünk így több napra, meg annó milyen diánk önkormányzati képzésekre járogattunk, meg hasonlók, és jött a karácsa, és azt mondta, hogy srácok, valakinek kell vasalni?
2: Mi?
3: A karesz úgy ment el több napra, hogy vitt magával a vasalót, mert ő nem volt hajlandó másképp fölvenni se pólót, se semmit, csak úgy, hogyha az frissen van vasalva, úgyhogy ő megoldotta, hogy hozott vasalót, és akinek kell, ő kivasalt.
2: Én már csak azért mondtam volna neki, hogy igen. Mi van vele most?
3: Fú, nem tudom, egy pár éve nem beszéltünk.
2: Mivel foglalkozik szerinted?
3: Tényleg nem tudom, pár éve nem beszéltünk.
2: Nem tőzsdeügynök, ügyvéd?
3: Rendes gyerek, ő abszolút most már ő is családapa.
2: Most már.
3: Jó, hát már jó pár éve.
2: Ezért is jó helyekre jártatok.
3: Hát persze, hát figyelj, nekem volt a gyerekszobám, nem biztos, hogy látszik feltétlenül, de hogy én amúgy egy jól nevelt gyereknek indultam.
2: Ja, csak a pocsolyában nem mehettél. Mi? Augusztus 20 szélvihar, meg volt, túléltétek?
3: Meg, hát igen, várom a beszámolókat, nyugodtan lehet hozzám csatlakozni. Én is kim voltam, tehát kimentünk, csak estére néztünk ki, mert alapvetően bírom a Bieber-szös srácokat, meg a zenéjüket, és innen is hatalmas respekt a Petiéknek, mert én azt gondolom, hogy ahogy ők ott viselkedtek, az teljesen mintaértékű, meg egyébként a szervezőknek, meg a biztonságiaknak is, mert egyébként nagyon-nagyon profi csapat, hát én rendszeresen dolgozom velük, úgyhogy én ezt tudom, de azért egy ilyen helyzetet elhárítani, amikor jön a 120 km/h szélvihar, a semmiből, de tényleg, hogy olyan szinten a semmiből jött, hogy az döbbenet. üzenet.
2: A meteorológus nem volt, aki megjósolta. Előtte egy órával még azt mondták, hogy jó, hát csodás idő lesz, senki ne aggódjon.
3: Hát a csodás az végül is viszonyítás kérdése. De hát
2: augusztus 20-án mindig beüt a krach.
3: Igen, tehát hogy valahogy ez így adódik. Na várjál, és egyébként a Petiék rögtön ugye abba hagyták a koncertet, rögtön mondták, mert pont velük szemben volt egy óriás ugrálóvár, amit elkezdett így borítani a szél, pedig hát azért ezek nagyon tényleg durván oda vannak fogatva, és tényleg erre tudom jól, hogy nagyon odafigyelnek, akik ezekkel foglalkoznak, de hát azzal a széllel, tehát ezzel nem lehet mit kezdeni sajnos, és azonnal a Petiék nem, hogy fölhívták a figyelmet, hogy na, akkor mentsük a gyerekeket az ugrálóvárból, hanem ők maguk is siettek és segítettek, meg egyébként azonnal ugrottak a biztonságiak, azonnal ugrottak a szervezők, szóval itt én azt gondolom, hogy a teljes csapat, aki részt vett a színpadon, a színpad mögött, az abszolút jelesre vizsgázott.
2: Mint ha puskásból lőtték volna ki, úgy ront a dallos.
3: Úgy, igen, pontosan. Oh. És egyébként meg előtte hatalmas nagy bulit csináltak, de újra megállapíthattam, hogy jó értelemben véve nem normálisak a színpadon, legalábbis hát a Puskás Peti meg az Eka, ugye az Eka nem válítők.
2: És az új műsoruk, vagy hát nem tudom, hogy az új-e még, amit én láttam így nagyjából egy fél éve, háromnegyed éve, az még mozgósabb, mint eddig valaha. Tehát, hogy ott azért lemozogják az AC/DC 2 kilót.
3: Hát szerintem pár éve már nagyjából ugyanazt a műsort tolják, szerintem. Azért pár
2: volt egy váltás, kb. Egy éve, vagy másfél.
3: Hát meg ugye a Dani már nincs ott velük, tehát azért nekik emlékezett.
2: És te
3: nem, jól van, és elmondta egyébként. De várjál, egyébként korábban egy tatabányai koncertjükön, igen, a Puskás Dani meg azt hiszem a lábát törte. Tehát mert ő úgy gondolta, hogy ő rockstart játszik.
2: És nem jött be.
3: Rosszul ugrott, úgyhogy úgy látszik, hogy Bieber's koncert tatabányán az nincs
2: veszélyes.
3: Valami emlékezetes dolog nélkül. Szerintem, ha Puskás Peti meghallja ezt a szót, hogy tatabánya így, akkor nem tudom, hogy
2: külön... Biztosítást köt?
3: Igen, külön veszélyességi pótlékot fog kérdődött.
2: Jó, de érték magad téged nem nagyon érdekelt, ugye?
3: Az annyira
2: mert
3: nem.
2: Mert nincs lelked.
3: Nem. Nem, hát nincs. Úgy, ilyen tűzijáték lelkem nincsen.
2: Na, nekem tetszett, amúgy kicsit hosszúra húzták, ez volt az egy bajom, de a versek is jók voltak, a fénysó, a drónsó, minden jó volt. Mi még kim voltunk aznap délelőtt a Margit-szigeten, mentünk egy kört, megnéztük, hogy milyen lehetőségek vannak ilyen gyerekprogramokból. Egyébként egész szépen megcsináltak, csak dögmeleg volt, tehát ezt túlélni ez nem volt könnyű, úgyhogy megnéztük a kisállatkertet, körbeszaladtunk, fizikai kísérletek voltak, artiskát, de Mitchell, artistáskodtam, képzeld el, tányért forgattam pálcán.
3: És ment, vagy volt egy készletetek?
2: Mondjuk azt lett egy kép. Azon úgy tűnik, mintha ment volna.
3: De figyelj, az jó. Tehát, hogy igazából a mai világban, tudod, meg kell mutatni. Tehát, hogy influencerkedni kell.
2: Ja, ez a szint, ez abszolút megvolt. Jó, viszont most azt hiszem, hogy jön az enyhülés. Ezen a héten azért úgy jobb lesz. Ami rosszul esett nekem, az volt, hogy most már megint sötétben jövök. Tehát, hogy valahogy így visszafordultak a dolgok úgy, hogy most már nem világosban. De hát erre is rá kell készülni. Szélsőséges időjárást mondanak, 16 fok van most. A 28-at még elérjük, majd ilyen felhős napos lesz. Holnap megjön majd az eső.
3: Igen, aztán egyébként hétközben meg teljesen jó idő lesz, tehát azt néztem, hogy megint azért ilyen 34-5-ig talán fölmegyünk.
2: Igen, ez a pénteki csúcsot, még van egy, ad még a nyár egy strandnapot.
3: Bizony, úgyhogy még az utolsó, hát az utolsó heted, bárhogy nézem, igen, azt ki lehet használni, mert egyébként meg jövő héten, kedden azt hiszem, igen, a szeptember 1-e tanévkezdés, úgyhogy a vakáció utolsó hetét nyitjuk meg.
2: Hogy lehet ezt kedden kezdeni? Akkor már várjuk már ki ezt a hetet, nem? Egy héttel később. Vagy hogy bírják a szülők? Hogy bírjátok? Már hogy így a nyarat. Ilyenkor mindenki próbál megoldani.
3: Én baromi jól, mert a gyerekeim nincsenek itthon. Tehát, hogy én köszönöm szépen, tök jól vagyok.
2: Írjatok már, hogy nektek sok-e vagy elége a gyárból, vagy legyen-e még. Azt nézem közben Gyulánk, most van Szabi, most jött vissza, ugye? 2 hét után. Szia Gyula, üdv köztünk!
3: Igen, Óbarok és Bicske kereszteződés felújítás alatt ott csak egy sáv járható, napfolyamán biztos lesz torlódás mindkét irányban. Köszönöm szépen, hogy ezt így előre jelezted. Igen, úgy általában ott ez szokott lenni, meg valahogy mostanában azért az M1-esen, ugye itt azért a múlt héten, még a hosszú hétvégén is volt több baleset, tehát hogy így durva volt, hogy 21-én ugye jöttem, én voltam délután adásba, és rögtön az első órában 2 balesetről számolhattam.
2: Komolyan.
3: Be. Szóval ezt azért ne csináljuk már, most már azért úgy valahogy már próbáljunk már helyre rázódni.
2: Nem lehet, hogy te öríted meg őket, mert az én műsoridőm alatt én voltam előtted, rend volt.
3: Na hát...
2: Bejöttél az éterbe, és bum.
3: És bum, látod, rögtön egymásnak mentek az autók.
2: Jó, hát Gyulának csak annyit, hogy itt a nyaralás margójára még egy kis nosztalgia.
4: Sziasztok! Itt vagyunk egy medenceportin, finom pinyakoláda koktélt iszom. Egészségetekre! Mondjuk el arabul is. Szaha!
2: Ó, Úgy.
3: Bizony, megtanuljuk. Ha szerintem már megtanultuk. Na, ezen a héten pedig, ami különleges lesz, hogy játékkal is várunk titeket itt a Buenos Morganben, mert hogy augusztus 29, szombat, második Tatabánya Fight Night, küzdősport gála. Ugye vendégeskedtek itt nálunk a srácok. Itt volt nálunk ugye a főszervező, ugye Dan Csisti, meg hát az a King Hefner Dávid, aki az egyik főmeccset vívja majd a gálán. Úgyhogy ide nyerhettek majd páros belépőket, és egy olyan játékot hozunk vissza ennek apropóján, amit már sokszor játszottunk, és nagyon-nagyon szeretitek, ez pedig a zenegépjátékunk.
2: Igen, strandon is szoktuk játszani, egy igencsak szerethető dolog, mert ilyenkor kifordítunk egy dalt önmagából, visszafelé játsszuk le, nyilván nem az egészet, csak egy részét, és nektek fel kell ismernetek, hogy melyik dalról van szó. Ha valaki felfedezi, hogy melyik ez a sláger, és megírja, akkor a műsor végén részt vesz majd a sorsolásban, feltéve, hogy ügyes volt.
3: Így van, úgyhogy hamarosan visszatérünk, megmutatjuk a mai feladványt, addig pedig például, ha van közlekedési infotok már így kora reggel, vagy mondjuk valakinek üzennétek így rajtunk keresztül, ezt is megtehetitek. SMS és Viber számunk, amit a játék miatt is jó memorizálni, 0620 978 978.

0: 3:47 múlt 2,5 perccel. Szép jó reggelt, Komárom Esztergom vármegye, jó reggelt mindenkinek. Hát bizony, van egy nyereményjátékunk. Egész héten játsszuk.
1: Mégpedig páros belépőkért a második Tatabánya Fight Night-ra. Egy nagyon klassz küzdősport gáláról beszélünk. Zömében ugye K1 mérkőzések lesznek a Föld Imre sportcsarnokban. E hét szombaton, tehát augusztus 29-én. Ahogyan pedig megnyerhetitek a belépőket, az a klasszikus zenegép játékunk, vagyis egy közismert slágernek a refrénjét játsszuk le visszafelé. Úgyhogy ez alapján kell felismerni a dalt, és akkor vagy az előadót, vagy a dalcímet, vagy mindkettőt megírni nekünk.
0: És hogyha ezt megteszitek, meg mondjuk még a neveteket is mögé bígyeztitek, és jó a válaszotok, akkor kiüthetitek a ringből a többi hallgatót.
1: Aj, de szép volt.
0: Mert nagyon a műsor végén sorsolunk.
1: Büszke vagyok rád. Na jó, mutassuk is akkor meg a mai feladványt, úgyhogy ha valaki szeretne velünk játszani, akkor most füleljen, nagyon jön a mai zenegépjátékunk feladványa.

0: Ez visszafele is jó.
1: Ugye? És szerintem visszafele is relatíve könnyen felismerhető, úgyhogy egyelőre nem segítünk semmit, majd ha azt látjuk, hogy esetleg el vagytok akadva, így magyartalanul, akkor fogunk segíteni, vagy az előadó, vagy a dalcím, vagy mindkettő, na ezek jöhetnek SMS-ben, illetve Viberen 0620 978 978 5-ös.
0: Vagy 587 987 90 260. Ez a telefonszámunk visszafelé.
1: Na, csak ezt így benepöcsögjétek a végén, elkülditek valami, nem tudom, ilyen szenegáli adathalász telefonszámra.
0: Simán benne van a pakliban. Okay. Nagyon jó témákat találtam, azért így a 4 nap alatt volt mit böngészni. Az egyikben, amikor belefutottam, akkor én akkorát mosolyogtam, hogy végre máshol is vannak problémák a PC-séggel, méghozzá eléggé magas szinten. Botrány van, képzeld el, a Google-nél egy egészen bizarr tanácsot adott a Google mesterséges intelligencia rendszere, és akkor így utána mentek a dolognak, hogy vajon más hasonló kérdésekre is bizarr válaszokat ad-e. Azt kérdezte meg tőle valaki, hogy itt vagyok egy albánnal, mit csináljak, mit tegyek. És hát ugye neked most a gyerekeid pont Albániában vannak, úgyhogy lehet, hogy ez egy aktuális kérdés is volna. A Google pedig hát egy kicsit a közhelyekre támaszkodva a biztonság kedvéért mondta, hogy hát, hogyha nem érzed magad biztonságban, hívd a 112-t, és hívjad mások segítséget. Tehát, hogy nem teljesen polkorrekt választ adott a Google.
1: Mondjuk úgy, hogy némileg ad az előítéletekre.
0: Igen, és Google. Hát aztán megpróbálták más nemzetekkel is, majd ezt elmondjuk. És hát mindenhol egy kicsit az előítéletek alapján válaszolt. Tehát tegyük azt, mit tudom én, hogyha lett volna a pakliban a Skóci, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy dugd el jól a pénzedet, mert ezek mindent elvesznek tőled, annyira spúrok.
1: Aha, szóval, hogy ki tudja, hogy vajon miből táplálkozik a Google, minden esetre hozzuk ezeket az előítéleteket. Illetve az egyedülálló hölgyekkel is fogunk foglalkozni, na nem mi, személy szerint Ádival, mármint, hogy nem úgy fogunk
0: bár szeretnéd, hogy így is felverüljön a téma, de most nem ez fog történni, úgyhogy Kitty majd bátran átmerészkedhet hozzánk.
1: Így van, olyan mondatokat fogunk körbejárni, amiket az egyedülálló nők elvileg már nem bírnak elviselni, hanem hát teljesen kiborulnak tőlük.
0: És amúgy ezt majd át fogjuk fordítani, mert szerintem egyébként egyedülálló férfiként is, nem tudom, te ezt mennyire élted meg, nekem azért volt ilyen szakasz az életemben, amikor ezeket mindig megkaptam, hogy akkor most miért nincs kislány, mi van a kislánnyal, meg megvannak az ember élet szakaszainak azok a pontjai, amikor így föltesznek neki kérdéseket, amik így zavarnak.
1: Igen, és mindig megkapod, tehát, hogy amíg mondjuk nincs feleség, vagy nincs egy komoly kapcsolat, addig ugye az a kérdés, hogy mikor lesz, ha az megvan, akkor mikor lesz házasság, vagy mikor lesz eljegyzés, vagy mikor lesz esküvő, akkor mikor jön az első gyerek, ha megvan az első gyerek, mikor jön a második, ha megvan a második. Mikor jön a harmadik, igen. Tehát, hogy mindig van mit kérdezni, igen. Na, de most lemaradunk, vagy tényleg leragadunk ott, hogy akkor a szingli hölgyek, és vajon őket milyen mondatokkal lehet kiborítani.
0: No, ilyeneket is írhattok majd, meg közben itt megindultak a megfejtések. Biric már írt nekünk. Azt nézem, mennyire hasonlít az arca a Bálint Lackóére, nem? Tehát én most fölnéztem, és hirtelen azt éreztem, hogy a műsorvezető társunk van itt.
1: Igen, ezt most nem tudom, hogy bóknak vagy sértésnek szántad, de ezt mert adáson kívül ti egymás között
0: mi rendezitek. Kedves férfi arc.
1: Nem tudom, melyik részével nem tudok vitatkozni.
0: Jó. Na, és hogyha már ott tartottunk, hogy milyen mondatokat hallanak a nők, és mit nem akarnak hallani, akkor jön egy dal, amit azóta nem tudtam feldolgozni, ez a lik. A szöveg is ennyi, hogy lik, lik, lik, magyarul nyal, nyal, nyal.
1: Hát, mert itt a nyár, és tessék fagyizni.
0: Egészségetekre!

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Ily és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Élethű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás. Elhunyt Fálóné Donatella zongoraművész. Ma nem várható fronthatása a térségben. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A miniszter felidézte, június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, júliusban pedig visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hívek és tramtrain járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők a menetrendtől való eltérésekkel együtt. Életének 80. évében augusztus 22-én elhunyt Fálóné Donatella zongoraművész, a halálhírt lánya Oszter Alexandra jelentette be a közösségi oldalán. Oszter Alexandra búcsújában kivételes személyiségként emlékezett édesanyjára, és kiemelte, hogy zongorajátékával hosszú éveken át ajándékozta meg hallgatóit Magyarországon és külföldön egyaránt. Fálóné Donatella Oszter Sándor színművész özvegye volt, a nemzetközi zenei közegben is otthonosan mozgott, művészi pályája mellett a komoly zenei élet szervezésében és művészeti irányításában is jelentős szerepet vállalt. Olasz-magyar családi háttere révén már gyermekkorától a zenevilágának meghatározó személyiségei vették körül, munkásságát 2012-ben a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Ma nem várható fronthatás a térségben, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrénvérnyomás panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek. A szélesebb tájakon élő körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig, a tűző napon könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottabb figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, tanácsolja az időkép. Kistudós est lesz Komáromban a Rüdiger tónál ma 19-től 22 óráig. 19 órakor madárgyűrűzési bemutatóval kezdődik a program, majd 4-9-től esti lepkészet lesz, amit 4-10-kor filmvetítés követ. Érdemes vinni elemlámpát, pokrócot és párnát, valamint jegyzetfüzetet.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként több felhő lehet az égen. A nap első felében elszórtan futó zápor is lehet, általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: Johnnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgan!
2: 7:03, Buenos Morgan! Vidám ébredést mindahányótoknak ebben a jelenlegi 17 fokban, ami ma még 28 is lehet.
3: Bizony, aztán a héten majd még azért lesz ennél több is, úgyhogy az utolsó klasszikus nyári héten jön a klasszikus nyári időjárás is, nem kell tehát attól félni, hogy itt mindenki meg fog fagyni, nem, jó idő lesz, ezt még ki lehet élvezni. Hát aztán jövő héttől meg jön a tanév, meg hát minden visszaáll gyakorlatilag a szokásos kerékvágásba, az is, hogy mennyi megfulladok.
2: Főleg, hogyha életben maradsz.
3: Igen, az egy hasznos dolog, azt szokták mondani. Egyébként élénk a forgalom, ugye az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, továbbra is érdemes szakaszos lassulásokkal tervezni, hát ki az, aki ezen meglepődik.
2: Na jó, most odaadom neked a telefonomat, és mutatok rajta neked egy képet. És mondd el, hogy mit látsz, légy szíves. És hogy te mivel kezeled az ilyen jellegű pörsenéseidet?
3: Nem szeretném ecsetelni, de vélhetően szükséges lesz. Ugye?
2: Én fotóztam Debrecenből kifelé jövet egy este.
3: Nagyon, nagyon szép. Nem tudom, melyik részére figyeljek, arra, hogy ott vannak fönt a madarak a villanyoszlopoknak a tetején?
2: Pontosíts, milyen madarak?
3: Hát ez én úgy szoktam hívni, hogy gólya.
2: Igen, pontosan. Ez mi? Ez a jelenség mi? Ezt meg akartam veled is a hallgatókkal beszélni. Tehát, hogy az egy dolog, hogy gólyákat látunk gólyafészkekben. De miért van az, hogy Debrecenből kifelé jövet, amikor már este van, már így sötétedik, akkor hosszú szakaszon, tényleg hosszú szakaszon, több száz méteren keresztül minden egyes lámpaoszlop tetején ott áll egy darab gólya.
3: Hát mert több nem fér oda. Hát,
2: de mit csinálnak ezek? Miért nem otthon vannak a családdal? Ezek ilyen megcsalós gólyák?
3: Ők a szingli gólyák szerintem.
2: Itt mi történik? Szerintem szövetkeznek.
3: Nem, szerintem azt várják, hogy hozhassák a gyerekeket.
2: De hova?
3: Várják. Hát ez az. Látod? Egyre több Debrecenben is az egyedülálló biztos, és azt várják, hogy na végre történjen már valami, legyen egy kis action, hogy hozhassuk a gyerekeket.
2: Jó, tehát akkor ezek nem kocsmázó gólyák, akik megelégelték az otthoni stresszt, és

0: úgy döntöttek, hogy este egy kicsit kiállnak a város szélére.
1: Nem, ők bevetésre váró gólyák.
0: Értem, mert hogy ételt ilyenkor már nem keresel. Társkeresésre gondolom ez nem ideális egy gólyának az esti lámpaoszlopon áldogálás.
1: Hát mondjuk amennyien állnak itt egymás mellett, figyelj, csak a képen van 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab gólya. Egyébként szép a naplement, azt akarod megmutatni, hogy milyen szépen tudsz naplementét fotózni.
0: Nem, de te ilyet már láttál? Tehát ez a jelenség minket annyira meglepett Petrával, hogy nem tudtuk hova tenni, hogy mi a szöszért állnak ezek ott kint, és egyébként tényleg ilyen megmagyarázhatatlan, mert ez a stráda melletti ilyen hátsó út összes oszlopán egy gólyát jelent.
1: Hát oda már fészek. Látod, már fészek se jut, ezt akartam én is
0: ezek
1: mondani.
0: A hajléktalan gólyák?
1: Hát mert már olyan kicsik ezek a lámpaoszlopok, hogy meg vannak lőve szerencsétlen gólyák, fa meg nincs nagyon a közelben, hát hova építsenek ezek fészket?
0: És akkor elkezdtem nyomozni, hogy hogyan épül egy gólyafészek, mert azért ez egy szép konstrukció, és akkor láttam ilyet, hogy mesterségesen hogyan hoznak létre, meg hogy befolyásolja a drótokat vagy sem, és képzeld el, nincsen fönt olyan videó az interneten, ami elejétől végéig bemutat egy gólyafészek épülést.
1: Azért néha irigylem a problémáidat, Ádi, tényleg.
0: Ez az én hiány.
1: Szerintem a hallgatók is így vannak vele, hogy nézd már, Ariadnek milyen komoly problémái vannak, hogy hogyan épül fel egy gólyafészek.
0: Te nem érdekelt ez? Hát nézd már föl, fönn vannak a kábelek, azon jön neked az internet. Nem tudsz csinos lányokat nézni, hogyha gólya rossz helyre rakja.
1: A pixeles lányokat. Bevallom, hogy én 40 évig azért egészen békésen eléltem anélkül, hogy azon gondolkodnék, hogy hogyan épül a gólyafészek.
0: Gondolkoztál-e már azon, hogy ugye ez egy nagyobb termetű madár, tehát nyilván ez is néha pottyant, akkor ő nagy adagot pottyant, mert ezt például kiguglíztam, hogy nem veszélyes.
1: Jut eszembe az Airplane című filmben azok a hülye kérdések, ha láttál-e már falon pókot, stb. Na, egy hasonló párbeszédbe fogunk itt belemenni a végén, úgy érzem.
0: De tehát, hogy nem kell megijedni, tehát hogy a gólya az nem küld akkora nagy csomagot, mint amekkora maga az állat így önmagában véve, de hogy miért magányosodnak el a gólyák a város szélén? Szerintem ez egy ilyen modernkori probléma amúgy.
1: Erről egy nagyon izgalmas szociológiai tanulmányt írhatnál, de ha megírod, akkor kérlek, hogy át ne küld meg véletlenül se.
0: Jó, ha valakinek van információja arról, hogy miért nincs otthon a családjával ez a rengeteg gólya, hogy ezek főleg férfiak-e, akik ilyen kapuzárási pánikból még oda kimennek, vagy ezek nőstény gólyák, vagy ezek a béna egyedül maradottak, vagy ez valami gólyaparti, nem tudom, tehát írjátok már meg, mi történik.
1: Hát ők ott maradtak a kampuszról aftarozni, ezt most nem találják a helyüket.
0: Jó, hát a gólya dilemmámat akkor most megosztottam veled, köszönöm szépen, hogy úgy érzem, hogy osztozol a problémán, tehát hogy így azt hiszem, és az az érzésem, hogy te ebben most beleálltál a kedvem. Miért?
1: Én nagyon. Ezt most úgy átéreztem. Figyelj, játszunk inkább. Szerintem mindenki többre megy vele. A hallgatók egészen biztosan, mert hogy nyerhetnek ugye páros belépőt a második Tatabánya Fight Night küzdősport gálára. Ez majd szombaton lesz a Földi Imre sportcsarnokban. A zömében ugye K1 szabályrendszerű meccsekre kell itt gondolni.
0: És az a kérdés, hogy melyik dal hangzik visszafelé játszva így.

0: Bűdös hal is.
1: Te azt értetted ki belőle?
0: Neked?
1: Nem, én nem értettem ki belőle.
0: Lehet, hogy már másik irányban sem nagyon érted a szöveget, nem? Tehát, hogy...
1: Igen, ez ami visszafele is tulajdonképpen azért hangzik hasonló, amit előre, mert előre is lehet, hogy néha feliratozni kéne. Na, nem, azért előrefele érted. Szerintem jellegzetes a dallam is, az énekhang is, úgyhogy én azt gondolom, hogy felismerhető vagy az előadó, vagy a dalcím, vagy mindkettő. Ezeket tehát... kérjük elküldeni.
0: Küldd el az egyik kedvenc sajtmárkámat 0620 978 9785.
1: Így, pontosan, mi pedig nem sokára hozzuk nektek a csillagok üzeneteit.
2: Ne a főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Választ a Buenos Morgen. Ébredj minden hétköznap így.

0: Morgan. A stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Piros Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: 7:48-kor.
2: Pontosan. Kedves Kos, ma egy váratlan ötlet lendíthet át egy régóta húzódó problémán. Ne félj elsőként lépni, mert mások is követni fogják a példádat.
1: Bika, valaki ma olyan tanácsot ad, amit elsőre túl egyszerűnek gondolsz, pedig éppen az egyszerű megoldás hozhatja meg a nyugodt estét számodra.
2: A kíváncsiságod ma új ajtókat nyithat meg előtted, kedves ikrek. Kérdezz bátran, mert egy rövid beszélgetésből hosszú távú lehetőség születhet.
1: Rák, érdemes ma kicsit lassítani, mert így veszed észre azt a részletet, ami másoknak elkerüli a figyelmét. Egy kedves gesztus sokkal nagyobb hatással lesz, mint hinnéd.
2: Az oroszlán ma nem a hangosságával, hanem a kisugárzásával vonja magára a figyelmet. Egy régi tervet pedig végre zöld utat kaphat.
1: Szűz, egy apró változtatás a napi rutinodban meglepően sok energiát adhat most neked, úgyhogy ne ragaszkodj mindenáron a megszokottakhoz.
2: Valaki ma számít a mérlegjegyű véleményére. Azért van ez így, mert hogy bízik az igazságérzetedben. Mondd ki hát őszintén, hogy mit gondolsz, viszont maradj diplomatikus.
1: Skorpió, lehet egyébként ilyet csinálni? Őszintén kimondod, de maradj diplomatikus, az nagyon, nagyon intelligensnek kell lenni érzelmileg. Szóval Skorpió, egy váratlan hír felkavarhatja a napodat, de végül ebből inkább előnyt kovácsolsz majd. Este szállj időt arra, ami igazán feltölt téged.
2: Ma különösen jól működik a humorod, kedves nyilasjegyű, és könnyedén oldasz fel feszült helyzeteket. Egy spontán program emlékezetesebb lehet, mint a gondosan megszervezettek.
1: Bak, a kitartásod ma meghozza eredményét. Jó van, akkor lesz eredménye annak, hogy Kitty szelfizget egy 5 perccel. Biztos szép lesz a reggeli szelfi. Még ha ezt reggel nem is sejted magadról. Egy elismerő mondat sok önbizalmat adhat számodra a folytatáshoz.
2: Ma egy szokatlan ötletből valami igazán hasznos születhet, legalábbis a vízöntő számára. Ne aggódj amiatt, ha mások először furcsán néznek rád.
1: Halak, az intuíciód ma kivételesen pontos lesz, ezért hallgass a megérzéseidre. A nap végére rájössz majd, hogy minden pontos úgy alakult, ahogyan annak kellett. Hát nem így a Google-nél.
2: Úgy bizony, mert hogy a Google-ről kiderült, hogy nem túl PC, és bizony előszeretettel épít az előítéletekre, hogy konkrétan miről is van szó, az kiderül az óra második felében Kittivel együtt.
0: Buenos Morgen! Amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap Íj és Rolanddal és Riddle

0: délelőtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel és Rolanddal és Révül Ádámmal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: Fél nyolc van, Buenos Morgan mindenkinek, megjött hozzánk a Kitty, a legnemesebb. Szia!
1: Hello, sziasztok!
2: Itt jó reggelt, jó reggelt! Bizony, bizony, zajlik a játékunk továbbra is, ugye páros belépő a Tét szombatra, a második tatavány a Fight Night küzdősport gálára, a Földi Imre sportcsarnokba, zenegép játékunkat izzítottuk erre a hétre, magyarán egy közismert slágert kell felismerni, úgy, hogy a refrénjét játsszuk le visszafelé. Szerintem a mai feladványunk még így is könnyű, és így is ki lehet találni. Füleljetek, ha még nem hallottátok, már is mutatjuk a mai feladványunkat.

0: Van benne valamilyen hal is, azt tudtad.
1: A hal is, igen, az
0: meg
1: volt.
0: Szaladjon a halál, vagy valami ilyesmi is volt az elején szerintem.
1: Igen, na szóval vagy az előadó, vagy a dalcím, vagy mindkettő. Hogyha felismertétek, akkor ezeket küldjétek el nekünk 0620 97 8 97 8 5-ös, akár SMS-ben, akár Viber üzenet formájában.
0: Mi pedig nem sokára rákanyarodunk a hírünkre, csak előtte még itt, hogyha már játszottunk Tideni dalt, egészen pontosan ez egy újdonság volt, amikor is összefogott Tideni és a Follow the Flow. Megnéztem a Tideni doksi filmet, ti láttátok?
2: Igen.
1: Én annyi részletet láttam belőle, túl már sokat. Így a TikTokon, hogy szerintem láttam szinte az egészet.
0: Egyébként az első része szerintem nagyon vontatott, a második az jó, tehát ott szerintem ott azért bele lettek mondva azok a dolgok, amiket így ki kell mondani, és tudjátok mi a durva? Nem tudtam sajnálni. Hát, tudom, Kéti, te azonosulsz meg minden, de hogy...
2: Nem, de nem is kell sajnálni, szerintem, és a Deni sem azért csinálta.
0: Lehet, hanem mert hanem
2: mindenki,
0: a
2: mindenki a látta ezt az egészet, és igazából szerintem jól tette, mert nem volt magyarázkodás, és szerintem nagyon nagy probléma amúgy Magyarországon a fiatalok körében a drogfogyasztás.
0: Tehát jól tette, hogy odaállt, uh-huh. és kimondta, igen, ami eddig csak is, sejtve
2: hogy
0: volt.
2: A családból megszólaltak az emberek. Igen, és az, milyen dolgokat okoz.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy és én ugye találkoztam a Danival abban a korszakában, amikor, igen. hát mondjuk úgy, hogy finoman fogalmazva és szét volt csúszva, és hát nagyon rossz volt látni. Tehát, hogy így azért test közelből tényleg, tehát, hogy amikor nagyon le volt fogyva, nagyon nem volt önmagánál, és jó, hogy ezzel szembe mert nézni. Kell is, és egyébként én nagyon becsülöm azt, hogy ő így kiáll mindenki elé, és elmeri mondani, hogy igen, szétestem, de összeszedem magam.
0: Tudod, mi volt ez az egy mondat, ami engem megütött és sokkolt? Az, hogy mindent elért, amit el akart, de nem tudta megélni. Tehát, hogy így nem... Uh-huh. Ott volt minden, és nem úgy élte át, tehát mintha nem is lett volna ott. 3 milliós, mi lehet egy 3 milliós albérletben, ahol lakik?
2: Te leragadtál.
0: Ilyet akarok kiadni. Én ki akarok adni valamit 3 millióért, ha valakire kell szóljon.
1: 3 milliós az albia?
0: Havi.
2: Nem, 3 éve volt egy olyan, igen, volt, amikor úgy szórta mindent is.
1: Hát hogy... azt tudom, persze. Ja.
0: Tehát, 3 milliós az albi. Mi van ott?
1: Nézd, azért, hogy szóval van egy pár ismerősöm ebből a szakmából, úgyhogy tudom azt, hogy milyen pénzek mozognak, tudom azt, hogy mennyit tudnak ezek a srácok elverni.
0: De mi, ott négy spájz van, vagy mi?
1: Nem, hát az luxi, tehát, hogy ez nyilván luxi, azért ja. egy annyira modern, egy olyan kégli, amire azért úgy nagyon sokan vágynának, szóval azért olyan életmódot folytatnak sokan, és... Tehát mondjuk úgy, hogy nem csak a Daninál okoz azért a drog problémát, ő az, aki ezt így most már fölvállalja és így beleáll.
2: Mindenki azért... helyett is, ugye?
1: Igen, én egy pár nevet azért még tudnék említeni, igen. nyilván nem fogok, de azért lehet.
0: Én ebben most beleállok. Én holnaptól kiadom a lakásunkat 3 millióért, ha valakinek kell. A mi lakásunkat.
1: Családdal együtt.
0: Ja, ahogy akarod. Igen. 3 millióért
1: megkap téged is.
0: Simán. Viac. Na, mondom, mi van. A Google-nél botrány, lehet, hogy ezért zuhantak a részvények. Meg az én részvényeim is, rohadt élet. Az van, hogy nem volt túl PC a Google mesterséges agya, ugyanis közhelyekre hagyatkozva sértegette a nemzeteket. Kicsit beszélgessünk az előítéletekről, csak néhány sztorit hadd emeljek ki ezek közül, az én kedvenceim. Hát drága ember beírta neki, hogy egyedül vagyok egy albánnal, mit tegyek?
1: Meg ugye különböző nemzeteket. Egyedül vagyok egy magyarral, egy brittel, egy amerikaival, egy albánnal, egy marokkóival, stb. És hát a Google meg ugye támaszkodott az előítéletekre.
0: És például az albánnal, egyedül vagyok egy albánnal, mit tegyek? Remélem biztonságban vagy, és semmi bajod nincs. Mit tegyél most? Maradj nyugodt!
1: De azért ő akkor nem az albán csajokból indult ki, a Dua Lipából, meg hasonlókból, akik... Mert hogy ugye az én gyerekeim most éppen Albániában igen. vannak, tegyük hozzá, hogy azért most van némi személyes érintettségem, és akkor így pont kérdezte is Ádi adáson kívül, hogy mizu, és akkor hogy Dávidot megkérdezte be, hogy az albán csajok milyenek. Nem, de most már megfogom.
0: Írd meg Dávidnak, hogy maradjon nyugodt, és akkor itt azt mondja, ha minden rendben van, nincs okod pánikra. Kér segítséget. Ha veszélyben érzed magad, azonnal hívd a segélyhívót.
1: Nagyon jó. Nem, ők csak annyit mondtak Jánom. Egyébként, hogy a hotel gyönyörű, de Albánia nagyon koszos, nagyon szemetes. Ezt így tegnap elmondták.
0: Lehet egyébként ebben igaza van.
2: Tehát és a tényleg... magyarra mit írt, annyira kíváncsi.
0: Milyen magyarhoz is odaérek, de még mondom a marokkóit, ez Roland kedvence lesz. Tehát egyedül vagyok egy marokkóival, mit tegyek? Csak semmi szex, mert ez ott bűnnek számít.
2: És ez a legfontosabb tudni.
1: Úgyhogy egy marokkóival nem érdemes egyedül maradni.
2: Jó, most már ezt is tudom.
0: Gyorsan rendet tett. Na mindegy, tehát hogy igen. Itt tényleg sok mindenkivel megpróbálkoztak. Mindenhol a közhelyeket hoztam, mielőtt felolvasom vagy elmondom. Szerintetek a magyaroknál mi az, ami előjött?
1: Kínált meg gulyással. Az biztos beválik. Szerintem ez simán lehet. Mert mi az, amit gulás? Gulás, hát azt
2: nem
1: ismerik.
2: Nem tudsz a pálinkával lépést tartani a magyarokat.
1: Ja, ha pálinkával kínál, akkor el ne fogad. Ott halsz meg, kész.
0: Igen.
1: Ezt is lehetne még. Igen, biztos, hát, hogy lesz nála, biztos, hogy lesz nála rántott szeletes szendvics. Egy pár alufóliába csomagolva.
2: Vigyázz ez a cuccaidra.
0: Lehet, hogy kér kölcsön.
1: Nem, azt nem hiszem.
0: Nem kér kölcsön.
1: Nem, hát azon gondolkozom, hogy azért a Google tényleg ilyen amerikai aggyal mit tudhat róla.
0: Hát nekem az jut eszembe
1: mindig. Szép lányok, pálinka, gulyás körülbelül.
0: Puszkász. Puszkász.
1: Meg a puszkász. Meg a foci. Szeretik a focit. Igen. Mostanában nem annyira eredményesen játszák, de attól még szeretik.
0: Szoboszlai. Most már egyébként kezdem szeresedni.
2: Ja.
0: Jó, hát ennyire nem volt sajnos pontos. Nekem mindig az jut eszembe a magyarokról, még a puli talán, de hogy ami nekem mindig eszembe jut a magyarokról, az az, hogy előttem mész be a forgóajtón, de mögöttem jössz ki. Tehát, hogy ja. ez a
1: leleményes,
0: magyar...
1: Leleményes, a rafkó, igen. Ugye a rafkó, az tényleg jellemző ránk egyébként.
0: Rubik kocka, lángos, halászlé. Ezek még megvan.
1: Meg a sírva vigadás.
0: Túró Rudi. Túrós Rudiuk.
1: Az.
0: Hogy... Na, ennyire nem ment... Ennyire nem ment bele. Azt írja, hogy ha egyedül maradsz egy magyarral, a legjobb, ha hívod a segélyhívót. Náluk 112.
1: Hát mert félre, mondom. Mert
2: mondom én, hogy vigyázz a cuccaidra.
1: Mert nem, előkerül a pálinka. Tehát szerintem ez erre vonatkozik. Előkerül a pálinka, kész. Hívja, már előre hívja, de utána nem fogod tudni.
2: Ez az egy dolog. Tehát, hogy segélyhívó és kész.
0: Aki. Igen, beszélezte biztosnak. Ezzel szemben például, hogyha egy brit kerül az utadba, a túlélés kulcsa egy csészett tea, az időjárásról való csevegés, és a minimum 1 méteres távolságtartás. Különben kitör a kölcsönös pánik.
1: Hát nekem ebből az Igazából szerelem című film jut eszembe, amikor az angol meg az amerikai elnök tárgyal körülbelül hasonló eredményességgel. Ugye, és akkor az angolok meg azt mondják, hogy hát nálunk van David Beckham jobb lába, és amúgy a bal lába is. Tehát, hogy na, körülbelül ez.
0: Na igen, és a Google lenyilatkozta, hogy elnézést, itt tényleg van egy kis probléma. Egyébként milyen vicces, hogy találtak még egy ilyen részt, nem? Tehát, hogy már annyi mindenben iszonyatosan precíz a mesterséges intelligencia, humora továbbra sincsen, tehát, hogy ezt nem lehet úgy venni, hogy itt viccel. És le is nyilatkozták, hogy ez igen, ez gond, és egyből elkezdték javítani. Egyébként az angol nyelvben relatív hamar kijavították, de itt magyar újságírók azt írták, hogy még miután az angol javítás megtörtént, a magyarban még mindig ezeket adtak ki, tehát, hogy itt még valamit a nemzetközi szintéren is változtatni kell.
1: Hát, mert nem találtak még olyan magyar programozót, még nem merték megszólítani. Meghívták a segélyhívót, de nem mertek vele beszélni.
0: Én megpróbáltam ugyanezt a ChatGPT-vel lefuttatni, mert nekem olyanom van, és megnéztem, hogy ki írja ilyeneket, de nem ez viszonylag korrekt, bár azért én is meg tudom fogni. Roland, beírtam a kedvedért, hogy mit tegyek, ha egy jó csaj van a közelemben.
1: Na,
0: érdekel a válasz?
1: Szigorúan tudományos szempontból, mondjad.
0: Ha egy vonzó nő van a közeledben, akkor a legjobb stratégia általában a legegyszerűbb. Maradj természetes.
1: Először is nézz körbe, hogy ott van-e a feleséged, tudod? De ez egy fontos tanács.
0: Nem kell különlegesnek vagy viccesnek tettetned magad. Végre egy hely!
2: Aha. Na, és van? Ha Roland alapból ilyen?
1: Hát na, köszönöm. Örülök, hogy nem nekem kellett kimondani.
0: Ha van rá alkalom, kezdeményez beszélgetést. Figyelj arra, hogy ő is nyitotta a beszélgetésre. Légy udvarias, magabiztos, legjobb kezdések. Szia, megkérdezhetem, hogy? Mit gondolsz erről? Jártál Jézus. Már itt korábban?
2: Hát figyelj, szerintem.
1: Erről egyébként az egyik haverom jut eszembe, aki megpróbált úgy ismerkedni a Móri Bornapokon, hogy szia, gyakran jársz ide szórakozni? Így évente egyszer van, tehát hogy az esemény, mindegy is.
0: Figyelj, ha kialakul a kölcsönös érdeklődés, adhatok további tippeket, menjünk mélyebbre?
1: Menjünk, de most már kíváncsi vagyok. Párkapcsolati tanácsadás a la ChatGPT. Jól van, mondjuk, hogyha ezzel tovább tudsz menni, megkérdezhetem, hogy, de mit?
2: Amúgy igen.
0: Hát itt kell majd improvizálni, mit tudom én, ahol éppen vagy, ha bornapokon vagy. Megkérdezhetem, hogy szereted a bort?
1: Ja, vagy csak úgy itt vagy. Igen. Vagy te csak ide feljársz.
2: Vagy a bortól ilyen szép a szemed csillogása?
1: Ja. Oj, igen.
2: Ugye?
0: Jó volt veled beszélgetni, folytassuk egy másik alkalommal? Tehát megkérdezed, hogy szereted a bort? Igen. Jó volt veled beszélgetni, folytassuk egy másik alkalommal?
2: Hát figyelj, szerintem amúgy is válságban van az ismerkedés Magyarországon. Ne hagyatkozzunk.
0: A kérdés
2: erre.
0: Az, hogy fizikailag akarod-e felszedni. Jó, akkor mondjuk azt, hogy fizikailag akarod felszedni. Várjál.
1: Ez milyen szép megfogalmazás volt.
0: Fizikailag.
2: Miért, ha felszedhetlek fizikailag?
1: Ajna, ez egy milyen jó indítás.
2: Felemelhetlek.
0: Például teljesen rendben lehet így. Játékosan megkérdezed, felvehetlek?
2: Na, mondom én. Majdnem.
0: Kapod az első pofot.
1: Drága urak, ne a ChatGPT-vel próbáljatok csajozni, nem fog menni.
0: Nem jó?
1: Nem fog menni, szerintem. Fizikailag felszedheted. Mi, hogy szedheted fel? Mentálisan, vagy lelkileg, aha, vagy érzelmileg, vagy hogy?
0: Fizikailag.
1: Fizikailag.
0: Mit értesz?
1: Írd meg,
2: mit értesz?
1: Drága ChatGPT, hülye vagy.
0: Értel alatt. Ezt meg megnézzük, hogy mit
2: szerintem
0: értem.
2: Ő szemérmes, úgyhogy nem fog.
1: Nem, érek, mert nem megy bele. Ja.
0: Nézzük. Fizikai felvétel alatt azt értem, hogy szó szerint felemeled a másik embert a földről. Például ölbe veszed. Klasszikus mennyasszony fogás.
2: Jaj, de kis visszafogott, igen.
1: Szerintem kanyarodjuk vissza kettőt akkor a ChatGPT-vel, és próbáld meg ezt újra terveztetni vele, hogy írjon, figyelj, itt írd meg neki azt, hogy írjon ismerkedő, ilyen nyitó mondatokat, hogy milyen konkrét mondatokkal ezzel lehet megszólítani egy csinos nőt, mondjuk egy nem tudom, csinos 20 éves, 30 éves, már bocsánat, csak hogy próbálom azért úgy kicsit a konkrétan promptolni.
0: Jó, utána még beszéljünk majd egy kört a közhelyekről, mert ez engem érdekel, de ezt meg megteszem a kedvedért. Közvetlen magabiztos kezdés. Szia, muszáj volt odajönnöm, mert nagyon szimpatikusnak tűntél. Én Ádám vagyok. Na, még a nevemet is
2: ez a tűntél.
1: Amíg nem jöttél ide, te is. Lehet, hogy ezt a választ fogod kapni.
0: Jártál ez nem már rossz. Itt korábban? Mit érdemes kipróbálni?
1: Például téged?
2: Felpróbálhatlak?
1: Na, hát azért az erős. Ez volt eddig a legnormálisabb mondata, amit írt a ChatGPT, amit előbb ez a magabiztos.
0: Aha, szia, ismersz itt sok embert, vagy te is vendégként vagy? Ez egy könyvesboltban jó, nem?
2: Na hát, igen.
0: Vagy mondjuk múzeumban. Mely zene tetszett eddig a legjobban?
1: Múzeumban zene?
0: Már is van miről beszélgetni. Mi van veled? Hát a ChatGPT mondta.
1: Húha, na jó van, hát akkor azért látszik, hogy tényleg az AI nem feltétlenül fog minket még lerohanni, tehát egy ideig a Terminátor az nem fog megvalósulni, én úgy érzem.
2: De várjatok ide, hadd szúrjam be, hogy friss élmény, nagyon durva volt.
1: Melyik mondattal próbálkozott, hogy faszik?
2: Nem, hanem hogy a Nádasdi várva, képzeljétek el, hogy robot vezetett végig, tehát ő mondta el a tudnivalókat. És mi így az emberek így követtük,
0: és biztos,
2: ahogy gurult előttünk.
0: Nem a Józsi volt egy ilyen szemüveges 170?
2: Nem, de halljátok.
1: Csak kicsit robotosra itta magát.
2: Nézd előttem, honnan jön ez a hang, és egyszer csak ő begurult.
1: Na, ilyenekre használható, de ott, ahol tényleg egyéniség kell, kreativitás kell, ott azért még nem annyira.
0: Jó, figyeljetek, itt az a kérdés, hogy itt a mesterséges intelligencia nyilván közhelyekre épített, és abból próbált válaszokat adni.
1: Hát inkább előítéletekre mondjuk, vagy általánosításra.
0: Jó, és minden nemzethez társítunk előítéleteket. És arra vagyok kíváncsi, hogy ezek szerintetek mennyire igazak. Kitti, kezdjük rögtön veled, mert benned van egy kis ilyen...
2: Na?
1: Távolságtartás az AI-jal kapcsolatban.
0: Nem ezt erre akartam mondani. Én a germán vonalat akartam behozni. Aki is mondhatjuk azt, hogy sváb. Igen, sváb vonal ott van benned. Jó. Szóval megállnak-e a sváb előítéletek?
2: Mármint?
1: Hát most ez én sem értem. Össze-vissza beszél. Mi? Nem tudom.
0: Mi? Most nincsen meg az, hogy a svábok azok ilyen kicsit ilyen spúr, így magának
2: nincs.
0: Tartja a garast.
2: Én most voltam alsó gallán, teljesen befogadom.
0: Elsörözgetnek, de jobb, ha fizeted a sajátodat.
1: Igyál velük sört, meg hallgassál velük srablit.
2: Sőt, konkrétan inkább vissza kell fogni őket, hogy nem kell mindent meginni, megenni.
0: Jó, de...
1: Egy jó svábába elviszünk majd egyszer.
0: De azért igen. Szeretik, hogyha te fizetsz, nem?
2: Nem,
1: szerintem nem.
2: Akkor
0: ez a közhely, ez az előítélet, ez kuka.
1: Drága alsó és felső gallaiak, vagy a környéken élő egyébként, Tatabányán kívül is.
0: Engem még senki nem hívott meg onnan semmire.
1: Ezt akartam mondani, pont ezt szeretném. Erre buzdítanám a drága hallgatókat. Ki az, aki meghívná Rédül kollégát egy jó sváb bálba, hogy végre leromboljuk benne az egyébként nem tudom, hogy honnan táplálkozó előítéleteket.
0: Én most csak indulok abból, hogy ki nem mit. Például németek pontosak, szabálykövetőek, fegyelmezettek, nincs humoruk. Stimmel?
1: Hát ennek egy részével azért nehéz vitatkozni, igen.
0: De nem? Aha. Most mondj egy jó német vígjátékot.
1: Olyat nem tudok. Régi NDK-s más jellegű filmeket tudok. De hát ott nem
0: például, igen. Tehát a németeknél valószínűleg, hogyha mesterséges intelligencia lennék, akkor nem operálnék a humorral. Akkor olaszok hangosak, családcentrikusak, szenvedélyesek, sokat gesztikulálnak.
1: Mm-hmm. Ez így van, igen.
0: Teljesen stimmel, nem? Tehát ezt tudjuk a Nikiről, aki, hogyha magyarul beszél, ha olaszul itt a szósülösünk, akkor változik még az ő egyébként magyarul is erős hangereje olaszban még hangosabbra.
1: Meg alapvetően egyébként tényleg, tehát ezért jártam egy párszor Olaszországban, nehéz ezt megcáfolni. Mm-hmm. Meg szeretnek hosszan enni, meg hasonló dolgok.
0: Hát, hogy erre simán rá lehet menni. Japánok rendkívül udvariasak, precízek, fegyelmezettek. Ez is stimmel, nem?
1: Igen, magyarokról mit ír akkor, milyen előítélet kapcsán?
0: Magyaroknál azt mondják, hogy jó vendéglátók vagyunk.
1: Stimmel.
0: Szerintem is. Erősek vagyunk matematikában és mérnöki területeken, csak megerősíteni tudom.
1: Hát ezt azért nem húzám rá mindenkire.
2: Közülünk igen, Roland.
0: Jó, hát szeretik a paprikás ételeket, nyilván. Igen. Találékonyak, ez egyébként tényleg benne van. És itt van egy kis negatív oldal is rólunk. Nagyon sokat panaszkodunk.
1: Igen, hát ez pontosan. Igadás, így van.
2: Ez a mindennapi kenyerünk.
0: És emiatt a humorunkban jellemző az önsztereotípia, az önmagunkba szurkálás, aha, az irónia.
2: Ami egyébként nem rossz.
0: És egyébként szerintem egy tök jó a magyar humor. Uh-huh. Tehát, hogy így nem nagyon cserélnék más nemzetekkel.
1: Nem, én sem. Tehát, hogy az tök jó, hogy tudunk nevetni magunkon.
2: Hát meg az, hogy olyan szókincsünk van, azért mondják a külföldiek, hogy nehéz a magyar nyelv, viszont olyan szavaik vannak, amit külföldön, angolba például nem találsz meg.
0: Na jó, de szerintetek most itt felsoroltam néhányat, nyilván lehetne még tovább mondani, a kanadaiak rendkívül udvariasak, sokat mondják a sorry szót, a görögök vendégszeretők, de a lazább időkezelésűek, ez Albániában is igaz egyébként, hogy ott is majd mondd meg a gyerekeidnek, hogyha mondanak egy időpontot a találkozóra, simán benne van, hogy egy órával később történik valami, és bocsánatot se kérnek.
1: Hát és ennek nem az albánok szervezik például a kirándulásokat.
0: Igen, meg ők azok, ahol a férfi-férfi barát ilyen 5 centire egymástól arccal, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon közel mennek, nincsen nagyon ilyen személyes tér. De hogy azon gondolkoztam, hogy így mondtam ezeket a...
1: Kínaiak is ilyenek amúgy.
0: Hát meg itt is néhányan, csak itt furcsáják. Igen. Hogy szerintetek bárki most azok közül, akit itt fölhoztunk, vagy akinél az előítéleteket mondtuk, megsértődne, megbántódna ezekre? Talán a németek, nem? De hogy úgy nagyon... Vagy a franciák arra, hogy büdösek?
1: Nem büdös, miért lennek büdösek a franciák?
0: Nem, én most az előítéleteket mondom, ez nem az én véleményem. Most azért, mert 10-ből 10 franciát büdösnek érzek, nem biztos, hogy...
1: Nem, a franciák kapcsán ugye azt szokták emlegetni,
2: hogy kicsit olyan gőgös.
1: Igen, kicsit gőgösek, meg ugye nem feltétlenül akarnak például angolul vagy németül megszólalni, még akkor is, vagy akkor sem, hogyha egyébként értik, meg beszélik a nyelvet. Ezt elmondom,
0: mert egyébként a francia szagmintáról van egy közvéleménykutatásom.
2: Most.
0: Gyerekkoromban, diákmunkában franciákat szagolgattam, nem.
1: Mennyire reprezentatív?
0: Eléggé amúgy. Képzeljétek el, a szigeten voltam, és volt akkor az AXE-nak egy ilyen kampánya, hogy fürdőgatyát kaptál, meg nem tudom én mit, hogyha részt vettél abban, hogy ott lemostak ilyen AXE-os modellányok téged. Tehát kvázi ők fürdettek, Jézusom, ott a szigeten. Az volt a nagy kampány, és akkor mindenki sormált.
2: Valami másik rendezvény.
0: És az AXE-os lányok azt mondták, hogy a franciák rendszeresen nagyon büdös.
2: Jé.
1: Hát köszönjük, ma is érdemes volt fölkelni, meg bejönni
2: dolgozni.
1: Akkor francia
2: palim, nem lesz jó.
0: Hát csak mondom, jó, de hogy szerintetek bárki ezen sértődik? Skótok megsértődnek azon a spúrok? Akkor nem a svábokra rakjuk rá.
1: Nem tudom.
0: Vagy így, szerintem ezen így elmosolyognak, nem?
1: Hát lehet, meg szerintem, na, szóval ha valaki magára veszi, annak lehet, hogy lehet alapja.
0: Téged bántottak már meg valaha szőkenős viccel, vagy poénnal? Hál' Isten, ezek már nincsenek, de hogy...
2: Nem tudnak megbántani, mert én magam
0: az?
2: Tudom, hogy rám hat. Ez a hajszint. Tehát, hogy amikor barna vagyok, akkor is mindig mondom, hogy belül szőke vagyok. Tehát.
0: Jó, de tehát, hogy értem én, hogy PC kultúra meg nagyon, de hogy úgy, annyira durván nem bántóak ezek. Téged se bántanak meg. Bár mondjuk egyébként az alacsonyabb embereket meg szokták tudni bántani ezzel, de téged pont nem.
1: Igen, engem nem, mert engem sose ért hátrány emiatt, de valóban egyébként nagyon sokan ugye mondják ezt a, minek nevezik ezt, ilyen Napóleon komplexus, ugye? Hogy nagyon sok alacsony pasi azért lesz ilyen törtető, meg hogy tehát ez egy kicsit így az önérzetük ebből táplálkozik. Engem sose ért hátrány emiatt, azon kívül, hogy mondjuk a szupermarketben a legfelső polcot csak akkor érem el, hogyha felállok valamire, de azon kívül semmi, hál' Istennek.
0: Igen, de akkor ez ilyen önérzetesség, nem? Aha. Tehát, hogy azért ez azért úgy belefér ennyi, nem?
1: Szerintem ennyi bele kell, hogy férjen. Így van. Legyen ez a konklúziónk.
0: Jól van, még egy SMS-t olvasok. Dobre Morgan.
1: Az egy nagyon hosszú üzenet. És egy feladvány. Én már elolvastam.
0: Nem jó, nem érdemes?
1: Nem, az egy matematika feladvány.
0: Buenos Morgan. Forrás

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: 5 óra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
3: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harap rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Szent Istvánhoz kötődő erekjét kapott a prágai Magyar Katolikus Plébánia, főtájépítészi pozíciót hirdetett meg a Gyesev, Norisa Hungaroring után Zandvoortban is nyert. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Főtájépítészi pozíciót hirdetett meg a Gyesev a vasúti zöld felületek kezelésének stratégiai irányítására, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a szakember feladata a vasútbiztonsági, ökológiai és környezetvédelmi szempontok összehangolása, valamint egy korszerű és fenntartható zöld felület gazdálkodás kialakításának segítése lesz. A miniszter felidézte, kinevezése után jelezte, hogy szükségesnek tartja a vasútmenti zöld területek kezelésének újragondolását. Mint írta a Vasút, az ország egyik legnagyobb telek tulajdonosa, ennek ellenére a fenntarthatósági és zöld szempontok eddig kevésbé jelentek meg a területek kezelésében. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott vasárnap a prágai Magyar Katolikus Plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csont erekjéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak, gyermekei ajándékozták a prágai Magyar Katolikus közösségnek. Az értékes erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai Magyar Katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei Vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. A prágai Magyar Katolikus személyi plébánia a cseh főváros belvárosában álló Szent Henrik és Kunigunda templom, amely egyben a prágai szlovák katolikus személyi plébánia, valamint a körzetben élő cseh katolikusok plébániájának székhelye is. Prágában jelenleg mintegy 2500-3000 magyar él, a Csehországban élő magyarok számát pedig 15 és 20 ezer közé becsülik. A nyáresti vetítések keretében augusztus 27-én 20 óra 30 perctől a Belédestem című színes magyar romantikus vígjátékot láthatja a közönség Tatabányán, a Vértes Agórájában, a program ingyenes. És végül sport, a világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíjat vasárnap Zandvoortban, ezzel egymást követő második sikerét aratta az idei szezonban. A 26 éves Norris a nyári szünet előtt a Hungaroringen is diadalmaskodott, így a mostani az idén a második pályafutása során a 13. futam győzelme. Norris mögött a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként. Az ő csapattársa a szombati sprintversenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. A VB két hét múlva az olasz nagydíjjal folytatódik Monzában.
0: Időjárás.
1: A mai napon többfelé számíthatunk, záporra, zivatarra, a napsütés mellett a délutáni maximumok 28-29 fok között alakulnak. Kedden országosan várható zápor, zivatar, 28 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabány
1: fok között alakulnak. Kedden országosan várható zápor, zivatar, 28 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatja.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még

0: Johnnal I. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos Morgan, kedves hallgatók, Buenos Morgan, I. és Roland, 8 óra múlt 214 másodperccel.
2: Ha! Na ezt számolja ki, aki akarja. Jó van.
1: Ennyi a pontos idő.
2: Tudjuk még fokozni a hülye pontos időjelentést. Na kérem szépen.
1: 19 fok amúgy, 28 lesz felhős.
2: Figyelj, de most akkor hogy kéne, hogy akkor az útinfóba is akkor nem kilométert mondok, hanem mit tudom én, métert? Tehát, hogy nem azt mondom, hogy az M1-esen a, nem tudom, a 60-as kilométernél, hanem hát, a 60.125 méternél, tehát így.
1: Hát, vagy határozzak, hogy 226 köpésnyire a táblától.
2: Akár. Na, figyelj, az egyes főúton látok amúgy torlódást, nagyjából etyek magasságában.
1: Na hát.
2: Vélhetően azért, mert hogy ott egyébként az M1-esen is ugye van egy ilyen szokásos jellegű torlódás. Lehet, hogy sokan próbáltak meg az egyes főút felé kerülni, úgy tűnik nem volt jó ötlet. Vagy hát egy ideig jó ötlet volt, aztán annyira mégsem, mert hogy most már az egyes főút is beállt. Viszont lekopogom, szerencsére balesetről nem kaptunk bejelentést, úgyhogy nagyon komoly dugó meg egyéb probléma azért nincsen, szerencsére. Hogyha van ennek ellentmondó infótok, akkor megírhatjátok, ahogy írhattok a játékunkkal kapcsolatban is.
1: Mert meg kell fejtenetek egy dalt, amit visszafelé játszunk le, elég az előadó vagy a dal cím. Hogyha ezt tudjátok, akkor küldjétek el nekünk a 0620-978-9785-re, mert igencsak értékes nyereményünk van augusztus 29-én, ugyanis a második Tatabánya Fight Night következik a Földi Imre sportcsarnokban, és erre van páros jegyünk.
2: Bizony, szerintem mindenféleképpen érdemes velünk játszani, mert hogy egy nagyon-nagyon minőségi küzdősport gáláról beszélünk, így az ömében K1 összecsapások, úgyhogy tényleg érdemes a helyszínen szurkolni, különösen, hogyha valaki szereti egyébként a küzdősportokat. Na mutatjuk akkor a mai feladványt, füle nagyon.
1: Kiütöttük az előadót, és most így énekel.

0: Felismerhető.
1: Szerintem is, én is ezt gondolom.
0: Meg amúgy jó is, így is jó, nem?
1: Innentől játsszuk így, nem?
0: Egyébként simán, csak adjuk be, mint albán előadók.
1: Na, hogyha felismertétek, vagy a dal címét, vagy az előadót, vagy mindkettőt, akkor jöhet 0620-978-978-as.
0: És tudod, mit veszek észre? Hogy ma a gazdagok játszanak velünk.
1: Ez miből szűrted le?
0: Onnan tudom, hogy tele van az SMS fal, ami ugye többnyire pénzbe kerül, a Viber falon meg kevés a megfejtés.
1: Ja.
0: Tényleg brutál mennyiségű SMS megfejtés jött, szinte semmi.

0: Viber.
1: Ah, már mindenki az SMS-re. Egyszerűbb oda bepötyögni, ezt fogod? Persze, hát szerintem én is, hát most, mert különben is azért egy SMS-t minimum megér az a játék.
0: Amúgy egy ilyen kájgálán mennyire kell arra figyelni, hogy mit tudom én, ne ejtsd le a popcorn, mert amíg lehajolsz, kiütik az egyiket. Mert hallottam ilyet, hogy valaki nagyon neves boxmérkőzésen volt, és így bukta el gyakorlatilag a teljes jegyét, hogy egy pillanatra lehajolt, hogy elfordult, és nem látta a lényeget.
1: Amúgy ez benne van a pakliban. Persze.
0: Tehát nagyon kell figyelni végig, nem?
1: Persze, hát ugye ezek tipikusan olyan sportok, a küzdősportok, ahol egy másodperc tört része alatt el tud dőlni minden. Ilyen a cságáncs, ilyen az ökölvívás, ilyen a K1, tehát hogy ezek például Thai box.
0: De néztem amúgy a programot, és iszonyatosan mondhatom azt, hogy zsúfolt. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok fellépő sportoló van.
1: Hát sok pár, sokan lépnek szorítóba.
0: Tehát gyakorlatilag odamész, és folyamatosan nézheted a bunyót.
1: Sok a harcos, így lehet ezt mondani. Igen, úgyhogy nagyon-nagyon sok meccset lehet ott végigkövetni, meg szurkolni, tényleg rengeteg tatabányai fiatal is szorítóba lép, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg érdemes a helyszínen szurkolni. Na ebben az órában mi vár rátok, mi vár ránk, meg aztán mondjuk el, hogy egyébként a játékunk mellett lesz vendégünk is, mert róla még nem ejtettünk ma nagyon sok szót. Ugye jön nem sokára a dilemma rovatunk, hétfői dilemma, körbejárunk olyan kérdéseket, amiket egyébként nem biztos, hogy mondjuk a mindennapok során végig gondolnánk.
0: Igen, ma nem egy témát hoztam konkrétan, hanem párokat egymásba rendezve, és akkor majd eldöntjük, hogy a kettő rosszból melyik rosszat választjuk inkább. Szerintem szórakoztató lesz, illetve van egy témánk erre az órára, mert megtaláltam azokat a mondatokat, amiket az egyedülálló nők legkevésbé szeretnek hallani másoktól, de mégis mindig megkapják. És ugyan én nem vagyok egyedülálló, és nem vagyok nő, de anno én is kaptam nagyon sok ilyen mondatot.
1: Szerintem mindenki, tehát hogy a szingliség alatt mind az urak, mind a hölgyek, de mégis talán inkább a hölgyek azért megkapják ezeket a kérdéseket, és egy idő után szerintem azért bajos türelmesen reagálni ezekre. Na hát nyilván Kitty lesz a mi tesztoranyunk, úgyhogy őt fogjuk majd ezekkel a kérdésekkel bombázni, aztán meglátjuk, hogy hogyan fog ezekre reagálni. A következő órában pedig a dárc játsza majd a főszerepet.
0: Megdobjuk a tripla 20-ast.
1: Megám, bizony, hát nem, tehát hogy mi azért semmiképpen. Viszont aki tényleg meg tudja dobni, ő Borbély András, dárc versenyző, aki egyike lesz annak a négy magyar indulónak, aki részt vesz majd hétvégén a Hungarian Darts Trophy versenyen az MVM Dómban, vélhetően teltház előtt. Gyakorlatilag a komplett világ elit érkezik majd Budapestre, tehát tényleg ugye a PDC mezőny a legjobbak, tehát a Littler, a Fangerven, stb. Stb. És Borbély András is ott lesz a mezőnyben. Nem először, mert ő egyébként tavaly is volt, és egy nagyon-nagyon jó meccset játszott a Luke Woodhouse-zal, ugye 6-4-re kapott ki. Én azt gondolom, hogy erről is majd őt jól kifaggatjuk, meg hát arról is, hogy vajon idén milyen tervei vannak, azt még nem lehet tudni, hogy ki lesz az ellenfele idén, ki ellen kezd, mert ugye ezt mindig azt hiszem egy nappal a torna előtt, tehát hogy csütörtökön fogják majd megejteni a sorsolást. Minden esetre azért izgatottan várom.
0: Viszont aki most megijedt, hogy Roland mennyire durván képben van, és mennyire mély lesz a beszélgetés, ne aggódjon, mert én is itt vagyok, és azért azt is említsük meg, hogy itt tulajdonképpen egy kocsma sport, vagy kocsmai sportról van szó alapjáraton.
1: Júj, azért figyelj, ezt megmondod neki, lehet, hogy ki is sétál. Ez már rég túllépte azt a szintet.
0: Tudom, hogy rég túllépte azt a szintet, de egy olyan sport, amit mindenki játszik. Tehát, hogy ez nem olyan, mint mondjuk a krikett, hogy nézed a tévében rendszeresen a krikett mérkőzéseket, de soha nem krikettesztél.
1: Hogyne, persze, hát a komplett Magyarország krikett mérkőzéseket.
0: Szerintem
1: néz.
0: Nincs olyan család ma Magyarországon, akinek ne volna egy darts táblája otthon valahol.
1: Hát azért nem feltétlenül, de nagyon
0: nekünk
1: népszerű.
0: A WC-rajtom volt.
1: Figyelj, nagyon népszerű a darts, tehát most már olyan brutális, tényleg egyrészt nézettsége van a közvetítéseknek, mind a Premier League-nek, mind a világbajnokságnak, mind pedig az egyéb nagy tornáknak, meg egyébként bárhová megy a világelit, ott a helyszínen is 10 000 követik nyomon. Tehát igen, az NBA Domban is szerintem teltház lesz.
0: Semennyire nem lekicsinyelve a dolgokat, mert ők oda tudják dobni, ahova akarják, én meg ugye nyilván nem, de hogy erről a sportról azért mindenkinek van véleménye és tapasztalata, szerintem.
1: Lehet, igen, na ez az, ami tehát, hogy látszólag könnyűnek tűnik, de egyébként meg rohadtul
0: nem
1: az.
0: Nem könnyű.
1: Nem, nagyon nem az.
0: Erre kíváncsi leszek amúgy, például, hogy itt van nálam egy toll, ezzel el tudnál találni innen a Roland szemét?
1: Na ezt nem fogjuk
0: amúgy
1: letesztelni.
0: Amúgy biztos, hogy meg tudná, nem?
1: Ő, szerintem igen.
0: Tehát most de egyet letesztelünk, jó? Léci. Egy toll, most nincsen dártunk, de lehet, hogy ő hoz. Hogy a Forrás Rádiós plakát ott van szembe, hogy mondjuk a mi ott a kicsi a 98.1 vagy a 97.8.
1: Ha meg ne dobjad, ha megsérül. Tudod te mennyibe kerül egy ilyen?
0: Jó, akkor odarakok valami kicsit, hogy eltalál-e valami kicsit így. Vagy ez direkt csak arra jó, hogy a darts táblán találjál a pontokat.
1: Hát, de azért szerintem egy toll az egészen más, mint egy ilyen egy dart, egy ilyen darts nyíl.
0: Ezért profi.
1: Ja, értem. Jó van.
0: Jó, na. Tehát, hogy lesznek itt tényleg komoly mély dolgok, de lesz olyan is, hogyha valaki csak háziasszony is akar hallgatni egy jó beszélgetést, akkor se tekerjen el.
1: Így van, tehát lesznek okos kérdések, meg kevésbé okos kérdések.
0: Most megkapom a másik pofont, hogy mi az, hogy csak háziasszony. Na, hallod, hát ki tudok még? Svábokat sértettük eddig ma meg, ők ilyen fáklyás vonulással jönnek felénk, most már jönnek majd a háziasszonyok.
1: Meg fogod sérteni az egyedülálló nőket is, csak mondom.
0: Az jön majd mindjárt. Jó van, szép jó reggelt mindenkinek. Ha játszanátok, akkor SMS Viber számunk úgy hangzik, hogy 0620 978 978.

0: A 90-es években még úgy lett vége egy dalnak, hogy egyszer csak elhalkult. Régi szép idő.
1: Igen, meg akkor még tudtak ilyen 4 perc körüli dalokat írni.
0: Amúgy szerintem egyébként nekem néha volna most is rá igényem, főleg amikor ilyen pisi szünet van és a rádióban jön egy 2 perces.
1: Hát akkor igen, 2-2 percest kell betenni.
0: Ennél kellett volna.
1: Igen, a 2 perces az mindegy, az másra jó, tehát, hogy...
0: No, de most, hogy ennyi időnk volt feltöltődni.
1: Hát te gulik, nem? Egy 2 perc, 3 másodperc. Ez sok férfinál úgy hívják, hogy sex playlist.
2: Látjátok, a 90-es években mindenki más volt. Hát.
0: Itt ilyen puttyogás volt, de akkoriban még többet bírtunk, nem?
2: Hát, igen.
1: Hát mi, hát figyelj, nem tudom, 86-ban születtem, 2000-ben 14 éves voltam.
0: És?
1: Mit bírtam még akkor?
0: És?
1: Szerinted?
0: Azt nem tudom, hogy miért nem bírtad a hupikék törpikéket, de akkor lehet, hogy van ebben is egy ilyen szexuális asszociáció.
1: Nem gondoltam.
0: Az se jó a hupikék, meg az se jó a törpikék.
1: Igen, pedig ha belegondolsz, hogy egy csaj van, és utána hát körülötte meg ugye sok fiú, szóval
0: később
1: más jellegű videókból is láttam ilyeneket.
0: Mondjak egy érdekeset, nem, mert két dolog miatt asszociáltam, és engem itt kiröhögtek a hupikék törpikékre. Az egyik, hogy a puttyogós hangszer a dalban, ami az előbb szólt, ez a Honey, abba azt pont ugyanaz az effekt, mint amivel Bibir Csóka varázsolt a Hupikék törpikékben. Illetve hát beugrott a Hami lesz a Hami király dal, mert ugye a Hupikék törpikék ezt feldolgozta. Mindegy. Ezt el akartam mondani.
1: Te jobban ismered a Hupikék törpikék feldolgozásokat.
0: Én nagyon tudom.
1: Mint egyrészt bárki az országban.
0: Ez is igaz.
1: Másrészt, mint az eredeti dalokat.
0: Ja, ez is igaz.
1: Harmadrészt meg engem... Tehát nem azért zavart, meg idegesített a hupikék törpikék, mert hogy egyébként magasságra tudtam velük azonosulni, hanem mert nem
0: de,
1: tudom, valami...
0: szerintem nem, volt benned egy ilyen komplexus, hogy ők is kicsik, meg ezért. De mondok még érdekeset a hupikék törpikékből. Na. Mondok. Azt tudtátok, hogy törpillát hókuszpók készítettek?
2: Mármint ezt hogy érted?
0: Szó szerint. Tehát hókuszpók ármánylata törpilla azért hozta létre, hogy törpillán majd összevesznek a törpök, mert mindenki szerelmes lesz belé, és kvázi az ő beépített embere a 3.3-asa, az ügynöke, a kéme volt, és azért küldte oda őket, hogy majd összevesznek, és így könnyebb lesz elkapni a törpeleveshez meg a pörköltöz a törpöket.
1: És akkor végül mi törpilla átállt? Vagy mi
0: igen.
1: A sztori?
0: Igen. Nagyjából így, de hogy mekkora ármánykodás, nem? Hogy bedobok a férfiak közé egy csajt.
2: Hát az háborúk is ebből tudtak járni, tehát hogy
0: na,
2: mindenre
0: ugye,
2: a nők
0: hogy?
2: Tehetnek.
0: Köszönöm szépen.
1: Én egyébként szerettem meséket, csak nem a hupikék törpikéket.
2: És ezek után, nektek, hogy ezt elmondtad, még inkább nem szeretjük.
1: A Scooby-Doo-t szerettem nagyon, meg a Tom és Jerry-t.
2: Mici azokat Macko?
1: Például... Nem, bevallom, nem. Tehát, hogy engem a Mici Macko se ragadott magával. Nem.
0: Én egyet utáltam, de ezt a mai napig gyűlölöm. Frak!
1: A frakkot se szerettem.
0: Attól rosszul vagyok.
1: Én?
2: Hát én
1: több
2: én
1: mesét
2: vagyok.
1: Nem szerettem, mint amennyit szerettem.
2: Hát én se vagyok egy nagy mese szerető amúgy.
1: Hát aztán később, South Parkot például, azt kifejezetten szerettem, de az egy egészen
0: egy másik vonal. Na, hát a dilemma rovatunk következik. Ezzel még el lehetek egy darabig. Az egyébként a Teszveszváros volt a magyar... A verziója, a, hogy hívják azt a furcsa csíkos pólos csávot, akit meg kell találni az amerikaiaknak minden könyvben? Váldó. Találd meg Váldót. Van egy ilyen kép, amin van egy ilyen csíkos pólos csávó, szerencsétlen, és azt kell megtalálni itt sok-sok kis karakterből. Nekünk a Teszveszváros volt ilyen, hogy meg kellett találni a Gilisztet.
1: Meg aztán ugye később, ha emlékeztek, a Cartoon Networkön volt rengeteg kretén rajzfilm, tehát hogy
0: hát ott, én a Nickelodeonos kretén meséket tudtam.
1: Vagy a kifordított fiú, az lehet, hogy már Nickelodeon volt, nem tudom, az Ed és Ed, vagy mi volt, az meg még nagyot, ugye nekem, a fecsegő tipegők, az Nickelodeon. Az
2: imádtam a fecsegő tipegők.
0: Macseb a másik ilyen kifordított, amikor a félig macska, a többi megebb.
1: Igen, a bátor a gyáva kutya, szóval azért voltak ott annó ilyen elég áborult.
2: Ahhoz képest, hogy nem szeretjük a mesét, az összeset.
0: És ráadásul egyébként egy magyar embernek a Nickelodeonhoz brutál sok köze volt, a Csupó Gábor, meg a Klaszke felesége, ők csinálták gyakorlatilag egy magyar ember Hollywoodban, aki ezt a rengeteg mindent, még a Simpson család első évadában is ott volt. Tehát azért van ebben egy magyar furmányosság.
2: Ja, mert mindenhol van egy magyar.
0: De jó. Na, de most más lesz a dilemmánk, nem erre készültem. Arra készültem, hódító hódok, jó van, Kristóf is beszállt.
2: Tényleg.
0: Az is de jó volt.
1: Ja, tényleg, az is jó volt. Ugye, ezek jobbak voltak, mint a hupikek, törpikek azért.
2: Igen.
0: Hát más korszak, Rocko's Modern Life, de neked rockorról más ugrik be.
1: Abba nem tudunk most belemenni így korra reggel.
0: Jó, a dilemma rovatunkba a mai napon ilyen kisebb eldöntendő szituációkat hoztam, az élet legdurvább dilemmáit vágnám elétek, és hogy választanunk kell. Most az van, hogy hiába mind a kettő rossz, valamelyiket a számotokra kisebb rosszot kell választani, és aztán majd eldöntjük, hogy melyikünknek van igaza. Hozok néhányat, és akkor ilyen dobálózás lesz ma. Az egyik, hogy soha többé nem fürödhetsz, vagy soha többé nem moshatsz fogat.
2: Fú, ez borzasztó.
1: Nem most hadsz fogat, inkább az, és de várjál, hogy fürdés, hát az guanyozhatok. Ha, azzal kijátszhatom?
0: Ez fürdés.
1: Ja, akkor viszont a soha többet nem most hadsz fogat, akkor inkább az, és akkor nem tudom, hogy oldanám meg.
0: Hát biztos, hogy
1: azt csinál, vagy
0: több mentolos dolgot ennél valószínűleg.
1: Igen, meg vannak ilyen mentolos öblögetők, tehát hogy azt próbálnám használni. Inkább az, hát azért ne fürödjek, hát ezt nem bírom.
0: Kitti, neked miért nehéz?
2: Hát, mert mind a kettő annyira fontos.
1: Hát de itt most választani kell, ez erről szól?
0: Meg hát érted, amúgy sem most sok fogad, hát most anélkül meg vagyok.
1: Televe így él.
2: De amúgy igen, én is, de ez jutott eszembe, hogy ki lehet játszani a fürdésre.
1: Inkább akkor.
0: Meg nem ennél büdös dolgokat onnantól, nem? Tehát kihagynál ilyeneket, hogy csukamájolaj, és ennél helyette mitől lájmos mentolos valamiket.
1: Hogyne, persze, meg a jó borsos steak helyett is inkább egy mentolosságú.
0: Szerintem itt eldöntöttük a dolgot. Soha többé nem vághatod és nem vágathatod le a hajad, vagy soha többé nem vághatsz körmöt?
2: Uff. Hogy néznél ki?
0: Kitti hosszú hajjal.
2: Hát még is. Én a hagyjám, mert nekem volt hosszú hajam.
0: Rolandot el tudom képzelni ilyen izének, ilyen jó kis rockernek, de abból már azt a fajtát, akinek már középen nincs haja, csak két oldalról, és abból lesz a cop fátul.
1: Az zseniális.
0: Szerintem az a menő.
1: Hát nagyon.
2: Danny DeVito-s.
1: Igen, kicsit fel Danny DeVito-s. Hát inkább akkor a hosszabb haj, mint a hosszú köröm.
2: Hát igen.
1: Inkább a hosszabb
0: de
1: haj.
0: De a körmet le tudod rágni. A hajat nem tudod így kitépkedni.
2: Ajádi.
0: Láttál már ilyen igazán de hosszú körmű embereket?
1: Igen.
0: Akiknek így bekunkorodik? Nagyon hosszos talán.
1: Undorító. Nem, azt mondom, inkább a hosszabb haj.
0: Inkább az?
1: Aha.
2: Ja,
0: hát én szerintem a körmet azt lecsiszolod valahol. Tehát én azért választanám inkább azt megoldom, de jó, el tudom fogadni. Soha többé nem ehetsz meleg ételt, vagy soha többé nem ihatsz hideg italt. Nekem ez nagyon könnyű. Én biztos, hogy a hideg italt kérem.
2: Én meg biztos, hogy a meleg...
0: Tényleg,
1: én is inkább a meleg ételt kérem.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Azt mondom, megiszod a lanymeleg.
1: Meg. Most
2: igen. Én nem szeretem a hideget. Nekem annyira hamar érzékeny rá a torkom. Tehát,
0: hogy... Nem ijesz egy jó jégkását?
1: Én el vagyok nélküle, de a meleg étel nélkül azért bajosabban.
0: Komolyan?
1: Aha.
0: Én bármikor ezerszer inkább megiszem hidegen egy nokedlit. Olyan jó ételek vannak hidegen, már hogy egy csomó étel tök jó hidegen.
1: De csomó meg nem.
2: Hát meg elrontod a gyomrodat.
0: Mondj egy ételt, ami nem jó hidegen. Én mindent szeretek hidegen, szerintem.
1: Mindent szeretsz hidegen.
0: Mondj egy ételt,
2: hát
0: ami szerintem...
2: Hát például azért a pörkölt nokedliben
0: szerintem. Az jó hidegen, nagyon jó hidegen.
1: De azért melegen jobb.
0: Hát jó, de nem tudsz olyan ételt mondani, amit melegen szoktak enni, és én nem fogyasztom el szívesen, kedélyesen hidegen is.
1: Szerintem na jó, de azért vannak, akik igényesebbek, mint te.
2: Szerintem a lángos se jó, tehát, hogy egy halászlé...
0: Egy jó hidegét.
1: Halászlé például.
0: Lángos másnapra, amikor összeáll ilyen jó kis üzőbe.
1: Nem.
0: Szendóba. Nem? Jó, akkor itt rosszul gondolkodtok.
2: Persze!
0: Soha többé nem alhatsz ágyban, vagy életed végig csak ruhában alhatsz.
1: Hát attól függ. Was bedeutet, ruhában alhatsz.
0: Amiben most vagy.
1: Így. Hát...
0: Kell ez az ágy? Fontos az?
2: Hát jó lenne.
1: Igen, inkább akkor ruhában alszom. Ja. Én elalszom a földön is, de azért ágyban kényelmesebb.
2: Igen. Ugye ezt akartam mondani, hogy én is szeretek földön, vagy bárhol.
0: Igen, tényleg.
1: Én is szeretek földön, vagy bárhol. Ezért megpadra kívánkozik.
0: Nekem kell az ágy.
1: Én is ezt mondom. Igen, én is.
0: Jó,
1: én is ezt mondjuk.
0: Egyetért.
1: Igen.
0: Jó.
2: Végre egyetértünk. Le is ragadt.
1: Meg is lepődött. Ja, mi van? Ugyanazt gondolják?
0: Teljesen meglep, hogy valamiben ugyanazt gondoljuk. Mindig vizes zokniban kell járnod.
2: Jaj.
0: Vagy minden éjjel egy morzsás ágyban kell aludnod. Jó, de egyértelmű.
1: Hát inkább morzsás ágyban
0: alszom. Dehogy morzsás ágy, meg is kattannék.
1: De én inkább azt. Engem zavar, ha vizes az zokni.
2: Nem, egyáltalán a zokni valamikor, tehát nyáron, én fú.
1: De a vizes zokni engem az zavar. Belelépek valamiben, azonnal
2: hát
1: veszem
2: meg felfázok. Le. Ja, úgyhogy inkább morzsás egy.
1: Igen, én is.
0: Tényleg?
1: Aha.
0: Nem vagytok százasok. Valaki álljon ki mellettem.
2: De aztán a vizes, most gondolt el, hogy úgy kellene vezetned? Vagy
1: a másik a kezelőorvosod, legalább álljon ki mellettet.
2: Fú, nem.
0: Oké, senki soha nem érti a humorodat, vagy te nem érted soha senki humorát?
2: Hát
1: az első, én így élek. Miért a dilemma?
2: Igen, ezt akartam mondani.
0: Tényleg? Hát. Én inkább, várjál, ez nehéz. Szerintem ez nehéz, mert nyilván ez egy jó érzés, amikor nevetnek egy poénodon, de hogyha te soha nem nevetsz másén, akkor a te életed lesz trágya. Mégis inkább azt választanám.
2: De magadat még tudod szórakoztatni, hiszen te...
0: Tehát inkább a sajátodat választod? Uh-huh. Hogy az legyen jó?
2: Igen.
0: Mint az, hogy te értsd másokét?
1: Ah, én is igen, inkább azt választom, persze.
0: Te akkor ezt önzőre vesszük?
1: Ezt önzőre. Én, ez simán.
2: Igen.
0: Oké, oké, oké. És még egyet a végére. Ez a, azt a filmet hozom, ami egy nemzedéket tett tönkre. A címét nem tudom, de tudjátok, ez az, amikor a boszorkányok kutyakakiszagúnak érzik a gyerekeket maguk körül.
1: Jaj, tudom, amit az melyik. Féltem, ez egy botrányos állat film egyébként.
0: Egész gyerekkoromban féltem ettől a filmtől, nem mutassátok meg gyerekeknek. Mindent elront. Na, de hogy ez a kérdés, hogy mindenki más kutyaszarszagúnak érezzen téged, vagy te érez mindenkit magad körül kutyaszarszagúnak?
1: Ilyen kreten kérdéseket nem tudsz összeszedni tényleg.
0: Hát a gyerekkori filmes múltamra építkezem. Na mit választasz? Mert ugye, hogyha én vagyok büdös mindenki előtt, akkor nyilván...
1: Akkor senki nem fog szeretni, vagy ha igen, akkor csak távolról.
0: Van is ilyen kollégája. Mindenkinek van ilyen kollégája, nem? És azért ugye el van boldogul.
2: Hát.
1: Vagy ha te, viszont ha te érzel mindenki
0: akkor
1: büdösnek...
0: Akkor egész életedben mindenki... Hogy lesz egy jó párod?
2: Inkább akkor érzek én mindenkit, mert azt még tudok segíteni.
0: Tényleg, tehát inkább
2: az
0: a saját
2: de...
0: szenvedésedet választod? Tehát te fogsz szenvedni életed végéig, viszont
2: hát
0: téged érezzenek...
2: Tudsz,
1: akkor téged szóra. Elfogadnak, tudod?
0: És mindig azt mondják a hátad mögött, hogy te vagy az a kutya szarszagú. Ez tényleg nem jó.
1: Az nem jó, nem. Én is inkább azt választom, hogy akkor én érzek más
2: mindenki
1: büdösnek.
2: Mindenki lehet büdös.
0: És hogyha azt
2: legyek.
0: Mondod, hogy érezzenek téged is leköltözöl vidékre, de akkor meg nem lesz egy csajod.
1: Hát akkor senkit nem lesz.
0: Vagy olyanod lesz, mint a Kitty, aki azt mondja, hogy mindenki más legyen büdös. Fú, nagyon
2: nehéz. Kóstolgassál, én lelem.
0: Nagyon nehéz.
1: Inkább én éreznék másokat büdösnek.
0: Tényleg, ti ennyire önfeláldozóak vagytok?
1: Aha.
0: Amúgy egyébként lehet, hogy én is, mert a hosszú távú előrejutás kézzel.
1: De ez nem önfeláldozás, ez részben önfeláldozás, részben pedig az, hogy egyébként, ha meg téged éreznek büdösnek, akkor te nem tudsz érvényesülni.
0: De mindenki azt mondaná, hogy megjött a szarszagú rádiós, nem? És akkor nem jutsz előre.
1: Pont ezt mondanák. Így se.
2: Így se a mai médiapiacon.
0: Jó, hát néhány dilemmát feloldottunk. Örülök, hogy ezzel segítettünk mindazoknak, akik a hétköznapokban ezekkel küzdenek.
1: Igen, a köz érdekét szolgáljuk teljesen.
0: Fontos ebben a műsorban. És hát nem sokára hozzuk azokat a mondatokat, amiket a szingli nők a legkevésbé szívesen hallanak. És akkor majd megnézzük, hogy mit kaptunk meg ebből mi férfiak, illetve mi az, amivel Kittinek mondjuk napi szinten szembesülnie kell. Hm?

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
5: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútor üzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútor üzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

0: 3:49 lesz 4 perc múlva. Jó reggelt a Kittinek, jó reggelt a Rolandnak.
1: Jó reggelt. Kattogtunk itt.
2: Igen, jó reggelt mindenkinek, aki még nem ébredt föl, azt biztos felébresztett.
1: Egy jó kis koreai dia, ez volt a Blackpink.
0: Ezt dölt úgy meghallgatnám visszafele.
1: Mert hogy 10 éves az együttes.
0: Tényleg? Már ilyen idősek?
1: Mert igen. Most augusztusban volt a megalapításuk 10. évfordulója. Kérdezz bármit, okos vagyok.
0: És hogyha ezt visszafele lejátszanánk a zenegép rovatban, az mi lenne? Hajd.
1: És ugyanaz a tempítőnök. Ja, viszont tényleg van zenegépjátékunk, dübörög, úgyhogy ha valaki még esetleg ma reggel lemaradt volna a feladványról, akkor mindjárt újra megmutatjuk. A nyeremény páros belépő szombatra a második Tatabánya Fight Night küzdősport gálára, a Földi Imre sportcsarnokban nagyon klassz K1 meccsek lesznek, és szerintem a feladványunk is abszolút könnyen megfejthető. Egy közismert slágernek a refrénjét játsszuk le visszafelé, ez alapján kell rájönnötök a dal címére, vagy legalább az előadóra.
0: Egy kiütés, amin nem segít a kenőcs.

0: Hogy van az, hogy visszafele szinte ugyanaz a dallama?
1: Hát nagyon ügyesen lett megírva, látod. Uh-huh.
0: Vagy egy akkord van az egész dalban?
2: Hát, az is előfordulhat.
3: Viszont azért nagyon jól összerakott akkor.
2: Az jutott eszembe, hogy egy pár számnak jól állna ez a visszafelé leadás, mert lehet jobb lenne.
3: Mint előrefelé? Na ez jó, előre is, meg visszafelé is. Ha felismertétek, írjatok a saját nevetekkel együtt 0620 978 978-öt.
0: Most pedig folytatjuk mondatokkal, amiket az egyedülálló nők nem bírnak elviselni. Találtam egy ilyen cikket, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy igazából nem csak az egyedülálló nőket találják meg ilyen mondatokkal, hanem annó ezeket én is megkaptam, és a Rolanddal pont fejtegettük, hogy igazából minden korszaknak megvannak ezek a mondatai. Tehát én tisztán emlékszem arra, hogy miért nincs még kislány, miért nem, akkor mikor lesz esküvő, akkor mikor lesz baba, akkor mikor lesz tesó, akkor mikor jön a nyugdíj. Tehát, hogy büdös életben nincs annak vége.
2: Igen, mikor jön a nyugdíj.
0: Igen. Hát tényleg nem lehet ezzel állni, de hogy mindig megvannak azok a mondatok, amiket valamiért így kívülről szeretnek belebefögni az ember életébe. Talán ezzel saját magukat, magukról veszik le a terhet, nem az emberek, hogy másokban kezdenek el turkálni ahelyett, hogy oda hazaraknának rendet.
3: Szerintem nincs ebben rossz indulat, hanem tényleg mindenkit érdekelnek a jövőre vonatkozó tervek. És hát nyilván ez ugye mindenkinél más. Tehát egészen addig, amíg szingli vagy, addig azt kérdezik, hogy mikor lesz egy hosszú távú stabil párkapcsolatod. Ha ez megvan, na akkor eljegyzés, esküvő.
0: Mikor lesz a szingli?
3: Hát tényleg valaki azt kérdezi.
2: Nincs valami baj.
3: Akkor nyilván ugye, hogyha megvan az esküvő, na, és akkor gyerek, na, mikor? Uh-huh. Hogy van egy gyerek, akkor tesó, mikor lesz, ha van két gyerek, akkor már talán azt azért kevesebben kérdezik meg, hogy harmadikat szeretnétek-e.
0: Na, akartok
3: azért...
0: fulcsokat?
3: De azért például tőlünk mind a mai napig néha megkérdezik, hogy na és harmadik? Köszönöm.
0: Jó, megvannak ezek a mondatok. Nektek mi az, ami a leginkább beugrik, vagy a leginkább zavaró volt? Van egyáltalán olyan, ami kiemelkedik? Nekem van egy. Ha akarjátok, bemondom, és akkor majd ti is utána mondhatjátok a sajátokat. Nekem az volt, hogy nincsenek túl magasan az igényeid?
2: Túl, ez igen.
0: Tehát, hogy nincsenek túl magasan azok az elvárások? Mert ugye viszonylag, én mindig olyan voltam, hogy szerettem volna megházasodni, tehát ugye mindig azt kerestem másokkal ellentétben, és viszonylag késő házasodtam szerintem.
3: Igen, én meg a mások voltam.
0: Igen, de nem akartam.
2: Igen, nem akart személyeskedni.
0: Nem akartalak behúzni ebbe, de ha már így benne
3: vagy. Vállalom. Igen. Én nem feltétlenül az esküvőt céloztam meg.
0: Jó, oké, de hogy ehhez képest viszonylag késő házasodtam, tehát elég sokáig hallgatgathattam, Hogy nem az van, hogy nekem túl magasan vannak az igényeim? Na, itt nagyon bólogatsz.
2: Hát azért, mert én is megkaptam ezt a mondatot, a másik kedvencem,
0: lehet, hogy
2: olyan szép lány vagy, miért vagy egyedül? És akkor elnézek, hogy szerinted, ha tudnám, akkor...
0: Ezt én is hányszor megkaptam. Hát,
2: mi köze van itt, hogy most külsőleg, tehát hogy nem csak ezen múlik.
3: Hát igen, nem csak azon. Látod, én mondjuk ezt nem kaptam meg, hogy milyen szép vagyok. Tehát, hogy én mondjuk relatíve fiatalon házasodtam. Mert most így...
0: Ez én érdekes, hogy te meg nem azt akartad, aztán puff.
3: Aztán puff, mégis. Uh-huh. Mégis ez lett, igen.
0: Nem, neked nincs olyan, amit így megkaptál, és nagyon nem szeretted mondat?
3: Nem, egyébként nekem nem, mert...
0: De érdekes.
3: Hát azért nekem úgy voltak, hogy párkapcsolataim változtak, ugye? A személy az úgy változott. Nem volt olyan időszak, amikor...
2: fel, hogy miért van megint újabb nőt. Tehát, hogy...
0: Mi volt állandó? Az, hogy nő?
3: Az azért állandó volt, így van.
2: Az életkor, nem?
0: Van, amiben nem közt.
3: Az állandó volt. Nem, egyébként nekem is volt olyan időszak, amikor még stabil kapcsolat az úgy nem volt. Uh-huh. És akkor nyilván például tehát, a szülők azért úgy nem voltak ezzel tisztában. Tehát nyilván mondjuk azért egy ilyen egy éjszakás kalandot azért nem mutatna otthon az ember, szóval az mégiscsak más. De talán azért se kaptam meg, mert mondom én, tehát hogy én 27 évesen megnősültem.
0: Uh-huh. Tehát akkor viszonylag hamar beléptél abba a zónába, hogy kvázi biztonságba helyezted magad.
3: Így van, tehát hogy én az elkelt kategória voltam. Te hány évesen nősültél, Adi?
0: Na hát, kösz. És a hetedik tudja. Évben vond vissza 39, akkor 32 mondjuk.
2: Az tényleg jó.
0: Hát szerintem, hát mondjuk ki tudja, hogy a mostani korban mi a menő?
3: Hát figyelj, férfi szemmel szerintem, nincs. Tehát a 32 éves az egy ilyen teljesen standard. Én ezt gondolom, hogy én hamarabb nősültem meg, mint ami szerintem manapság Magyarországon az átlag.
0: Igen. Jó, hát figyeljetek, másik oldalon kaptátok már rajta magatokat, hogy hasonló kérdést visszadobtok? Mert én már igen, csak nem ebben a témában. Tehát azt mindig utáltam gyerekként, mikor így valaki mondta, hogy hú, mennyit nőttél, meg nem tudom én mi, és már kaptam magamat azon, hogy
3: általam is már nekem.
0: Gyerekeknek. Jó, hát szegény Roland.
2: Végül kiderül, hogy milyen jó, hogy alacsony, mert egy csomó mindent megúszott, érted?
0: De ez nem bánta, hogy te miért nem nősz?
3: Én nőttem egy ideig, 14-15 éves kor, amikor ott megálltam. Nem, egyébként én is dobáltam ezt, de például volt olyan haverom, de hát azért mi voltunk olyan viszonyban, hogy ott az evidens volt. Tehát akkor együtt voltak 10 éve az asszonnyal. És akkor figyelj, nem akarod már elvenni? Szóval, hogy ja, nem csak én kérdeztem tőle, hanem a csaj is, tudod? Igen.
0: Tehát, hogy azért néha magadat is rajta kapod, vagy én gyűlöltem gyerekként ezt megkapni, hogy milyen szép magas vagy, hogy te kosárlabdázol, mondom, te meg milyen kövér vagy, szumózol. Tehát, hogy nem... Ilyeneket nem kérdezünk.
2: Igen, én alapvetően nem szeretem ezeket, mert ne turkáljunk már.
0: Jó, de te nem kaptad magad azon, hogy valakinél ilyen kérdés, mert én ilyenkor lecsapom magamat közben, de néha azért úgy jön az emberből, nem? Hogyha így nincs téma, hogy hogy megváltoztál, milyen magas vagy, de jól nem tudom én, mi nem se, soha
3: sem. Én inkább ezekre kérdeztem rá, tehát ez a, ha tudtam, hogy már régóta együtt vannak, hogy na és esetleg tényleg esküvő valami, vagy ha tehát egy esküvőn már túl voltak, na és baba, projekt. Uh-huh. Nyilván nem kérdeztem meg, hogy dolgoztok rajta?
2: Ja, azt azért úgy nem, és minden de, nap? Mesélj,
3: de ez úgy persze, de szerintem ez természetes, és ebben én azt gondolom, hogy általában nincsen rossz indulat.
0: Hoztam ezt a kis prospektust, mint a jó barátokban a rossznak a szülei, hogy hogyan kell ezt megvalósítani.
2: Figyelj, én például az a kategória vagyok, hogy örülök, ha megtisztel azzal, hogyha mondjuk a magánéletével kapcsolatban ilyen kérdéseket megoszt, de hogy inkább megvárom, hogy ő kezdjen el beszélni ilyen dolgokról, tehát nem hozok fel.
0: Oké, Kitty, akkor szembe dobhatlak mondjuk 5 kérdéssel, amilyen gyakori, hogy hogyan válaszolnád meg? Uh-huh. Mert biztos vagyok benne, hogy ezeket megkaptad, én is megkaptam, csak én most a más helyzetben vagyok. Az egyik leggyakoribb kérdés, akkor kezdjük az alapokkal, hogy lehet, hogy még nincs senkit?
2: Uh-huh. Na, hát ez az, amit az előbb mondtam, igen.
3: Jó, ha meg tudnám válaszolni, már lenne, ugye?
0: Akkor lépek tovább.
2: Ezzel szoktam egyébként lecsopni, tehát úgy.
0: Mert a következő az már érdekesebb. Hogy bírod egyedül?
2: Hát...
0: De amúgy nem rossz egyedül, nem? Tehát, hogy értem, hogy párkapcsolatra vágyik az ember, meg arra vagyunk teremtve, de hogy akkor én tudom, hogy sokat szenvedtem, de így visszanézve azért voltak annak is szépségei.
2: Az az igazság, hogy én olyan típusú ember vagyok, hogy engem az nagyon lefárasztana és energiát venne el tőlem, hogyha olyannal lennék, akivel vagy nem szeretnék, vagy nem stimmelnek a dolgok, tehát hogy az jobban lefárasztana, mint az, hogy egyedül vagyok. Nyilván ez hullámokban az emberre rájön, hogy jaj, miért nincs még, nyilván 36 éves vagyok, tehát ugye azért a házasság is, gyerek annyira nem, de mindegy, de igazából hát szokták mondani, hogy az a legjobb, hogyha magadat a legjobban ismered, mert örökké össze leszel zárva saját magaddal, tehát hogy...
3: De egyébként tehát tartasz ott úgymond, hogy például kompromisszumokat már fárasztónak élnéd meg? Tehát, hogy nem nincs kedved kompromisszumot kötni, vagy azért, mert én úgy ismerlek, hogy szerintem azért te kötnél kompromisszumot.
2: Persze, igen. És volt is így, tehát, hogy én szívesen kötnék kompromisszumot, csak olyannal, akinek
3: látod, tehát akiben igen, látod értelmét.
2: Igen, aha. Tehát, hogy az igazság, hogy szerintem, erről már beszéltem, hogy sokan vagyunk így, hogy olyan emberekre pazaroltam az időmet, akikre nem kellett volna, és most meg már pont ezért nem azért, mert hogy magasan van az igény, de most már nem vagyok hajlandó az időmet, meg az energiámat erre ennyi idősen már áldozni.
0: Meg amúgy egyre nehezebb kompromisszumot kötni, nem? Tehát, hogy az ember egyre kényelmesebb.
2: Figyelj, igazából nem tudom. Én mondom, bennem a hajlandóság meg lenne, meg a kedv is hozzá, csak meg kellene találni hozzá a megfelelő partnert.
0: Szerintem a következő legdurvább, tehát ez ennél mélyebbet nem lehet kérdezni, vagy ennél rosszabbat, és nem is tudom, ki ez a paraszt, aki ezt megkérdezi, de azért felolvasom. Nem félsz, hogy kifutsz az időből?
2: Aha, na hát ez meg igen, ez nagyon bunkó kérdés.
0: Ez a legbunkóbb kérdés, nem?
3: Ez tipikus.
0: Tehát ez nyilván mindenkit zavar.
3: Uh-huh. Persze, csak tehát ez az ilyen jellegű, meg ilyen szintű belső félelmekre azért nem illik rá kérdezni.
0: Vissza kell kérdezni, nem félsz, hogy megütlek?
2: Akár igen egyébként.
0: Hát de, ne, tehát ilyet kérdezni. Hát nyilván nem, tehát ha csak valaki, mert el tudom képzelni azt, hogy valaki direkt tudatosan úgy dönt, hogy akkor ő egyedül uh-huh. akar lenni. Tehát ez simán benne van. Persze. Szerintem a pakliban. Tehát ha csak valaki nem tudatosan úgy dönt, akkor szerintem ez mindenkinek parasság.
2: Én lehet, hogy frappánsan visszamondanám neki kicsit spirisen, hogy miért te tudod, hogy mennyi időd van. Tehát,
0: uh-huh. Akkor itt van a biztos túlválogatós vagy.
2: Ja, igen. Szokás.
0: Meg a kompromisszum kérdéskör. Uh-huh. És akkor nagyjából e körül forog, tehát a következők is úgy jönnek ki. Hogy meg vannak ezek a tipikus lezárások, hogy rendben, úgyis lesz valakid, meg
2: ja,
0: úgyis
2: de megtalálod. De tudod, mi jutott most eszembe, hogy amúgy csajoktól így, amit mondtam is, hogy jaj, de szép vagy, hogy miért nem, miért nincs már, hogy a nőktől ezt mindig megkérdezik, de a férfiaktól, akik egyedül vannak, mert szerintem azért van sok egyedülálló férfi is.
3: Hát mert úgy vannak vele, tudod, azért egészen más a megítélése szerintem egy egyedülálló nőnek, meg egy egyedülálló férfinak. Ez épp olyan, mint mondjuk az egyéjszakás kapcsolatoknak a megítélése. Ja. Hogyha egy férfinak sok egyéjszakás kapcsolata van, akkor az menőnek számít. És azt mondják, hogy fú, mekkora Don Juan tényleg, hogy egy csomó nőt elcsábít. Miközben, ha egy nőnek van sok egyéjszakás kapcsolata, hát egészen másnak szokták őt titulálni.
0: Igen, nagyon érdekes a dolog. Meg itt van még ötödiknek ez a meg úgy is jön majd valaki, de ez nem is kérdés annyira.
2: Ja, megnyugtatásnak szánt.
0: Igen, hogy megnéztem most egy ilyen mini interjú sorozatot, a Szigeten csinálták valakik, nem jegyeztem meg, hogy kik, és arról kérdeztek fiatalokat, mai fiatalokat, hogy hány ex kapcsolat fér bele a másiknál. Uh-huh. És én azt hittem, látva így meg, figyelve a mai fiatalság zenéjét, meg de rossz, hogy erről már így beszélek. Milyen ocsó volt a kenyér, mikor gyerek voltam? Egy kiló is. Ja, gyerekek. Na, de hogy...
3: Hádi ma már annak örül, ha akciós az öblítő.
0: Hát annak nagyon, egyből sírkefarhát akció van, egyből befürgülök. Tehát, hogy igen, de hogy én azt vártam, hogy majd ilyen bődület nagy számokat fognak mondani, meg azt fogják mondani, hogy mindegy. És hogy viszonylag nagy mintát kérdeztek, és tökre meglepett az, hogy ilyen 10 alatti számokat mondott mindenki.
3: Igen, mert ez megint azt tudod, hogy persze, hogy menőnek hangzik, meg legyen
0: csak
3: sok...
0: Csak ha belegondolsz, hogy magadnak.
3: Igen, de hogyha egyébként meg a saját párodról van szó, akkor az már megint egészen más.
0: Ja. El lehet ezeket a dolgokat mosolyogni? Vagy ilyenkor csak tovább megy az ember, és akkor válaszol valamit röviden, és inkább nem megy bele, hogy kioktassa másikat? Andi tuti beleállna, nem? Vagy ő se?
3: Szerintem ő is inkább elengedni.
0: Elengedni?
3: Aha.
2: Hát figyelj, én attól függ, hogy milyen kedvem van. Tehát van, amikor belemegyek, és akkor, de általában azért, hogy mondjam, humorra el szoktam ütni, hogy körülbelül ez a ne foglalkozzál már ezzel, én se foglalkozok vele. Tehát,
3: így van. Na, mi pedig foglalkozunk a dárccal a következő órában, mert hogy érkezik hozzánk vendégünk, Borbé András, a dárc versenyző, előtte pedig hát Kitti ugye nyilván hozza a legfrissebb híreket is.
0: Kitti, kívánom, hogy meglegyen a Joker a pakliban. Ó, egyszer

0: Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu
3: 17 év házasság. Egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat. A feleség 40-nél kezdődik.
4: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
3: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Témea és Faragó András.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! 14 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. A Honvédelmi Minisztérium palack visszaváltó automatát kér a Dunaszent-Benedeki építkezéshez. Ezüstérmes a magyar fiú csapat összetett puskában az U18-as sportlövő EB-n. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt kéri a MOHU-tól, biztosítsa a Dunaszent-Benedeken dolgozó honvédeknek a palack visszaváltás lehetőségét. Kürtös László a közösségi oldalára hétfőn feltöltött videójában arról beszélt, a Dunaszent-Benedeken szolgálatot teljesítő honvédek rengeteg civil felajánlást és adományt kapnak, ennek köszönhetően több ezer visszaváltható PET palack is összegyűlt, illetve még gyűlik. Hozzátette, a katonáknak azonban arra már nincs kapacitása, hogy a palackokat elszállítsák és visszaváltsák. Ezért az államtitkár azt kérte a MOHU-tól, hogy vegye ki a részét az összefogásból, és biztosítsa a palackok egyszerű, gyors és helyben megszervezhető visszaváltását. Jelezte, a katonák a visszaváltásból befolyó teljes összeget karitatív célra akarják felajánlani, és azt javasolta a MOHU-nak, duplázza meg a visszaváltásból összegyűlt összeget. 14 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 6, szombaton 2 jogellenesen az országban tartózkodó külföldi tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében 6 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Augusztus 28-án lesz az újabb bánhidai limonádi és kertmozi program Tatabányán a Puskinnál. 18 órától zenél a Drunk Gunders, Sáradi Tamás és Szilágyi Gábor, 20 óra 30 perctől pedig a Lángszív Vadon és Szabadon című 2023-as német családi kalandfilmet lehet megnézni. A program ingyenes. És végül sport, ezüstérmet nyert a magyar csapat a fiú puskások összetett számában a Tallinnban zajló U18-as sportlövő Európa-bajnokságon. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a Baksics Dániel, Lévai Csongor, Leopold Zoltán összeállítású hármas 1716 körös eredménnyel végzett a második helyen. Az aranyérmet a franciák szerezték meg 1731 körrel. Egyéniben Baksics Dániel 575 körrel a negyedik helyen zárt.
0: Időjárás.
1: A mai napon többfelé számíthatunk, záporra, zivatarra, a napsütés mellett a délutáni maximumok 28-29 fok között alakulnak. Kedden országosan, egyéniben Baksics Dániel 575 körrel a negyedik helyen zárt.
0: Időjárás.
1: A mai napon többfelé számíthatunk, záporra, zivatarra, a napsütés mellett a délutáni maximumok 28-29 fok között alakulnak. Kedden országosan várható zápor, zivatar,

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen, 9 óra múlt 5 perccel itt vagyunk az I és Rolanddal, és ebben az órában megdobjuk a tripla 20-ast, ahogyan ígértem, itt van már velünk a stúdióban. Borbély András, profi, professzionális darts versenyző, illetve az ő menedzsere, Ferenczi Ádám. Sziasztok, nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlünk benneteket a stúdióban.
3: És üdvözlünk benneteket, sziasztok. Sziasztok.
2: Ennél közelebbről majd a mikrofonba légy szíves, hogy halljunk is titeket.
4: Jó reggelt, sziasztok.
2: Ragadjátok meg, forgassátok nyugodtan.
4: Na, hát ami ugye az apropója a beszélgetésnek, és akkor András, szerintem fordítsuk feléd a mikrofont is, mert jó közelről, igen, ilyen odahajolós a történet. A Hungarian Darts Trophy, ami ugye ezen a hétvégén lesz, és itt ugye beszélgettünk adáson kívül, annyit azért előzetesen talán elárulhatunk, hogy
2: mindenképpen.
4: Én nagyon szeretem a dartsot, én hosszú évek óta nyomon követem, nálunk ez egy ilyen állandó családi program, mert nekem a feleségem is nagy darts rajongó, meg mi voltunk is fönt a Hungarian Darts Trophy, ugye ez most már a 6. alkalom lesz, hogy a világ elit ide látogat,
2: nekünk. És hát ugye pedig több darts táblánk is van otthon.
4: Igaz, nem használjátok. És ugye a komplett világ elit ide látogat, 4 magyar versenyző, aki részt vehet ezen a tornán, és hát te vagy az egyik, ugye sikeresen kivívtad most már 2. alkalommal a szereplés, 3. alkalommal a szereplés jogát, 3. alkalommal. Figyelj, mit jelent azért ez egy magyar dartsozónak, hogy azért egy ilyen mezőnyben, ahol tényleg a PDC legjava, a legnagyobb nevek lépnek színpadra, te is ott lehetsz velük.
5: Hát ez mindenféleképp egy nagy dolog, hiszen amikor én is elkezdtem játszani, ezeket a játékosokat néztem a tévében, és az, hogy most akár ellenük is játszhatok majd ismét, ez nyilván egy hatalmas dolog, és nagyon boldog vagyok, hogy idén is sikerült ott lennem.
2: Én leszek idézőjelben a laikus háziasszony ebben a beszélgetésben, mert úgy vagyok vele, hogy dárcozni mindenki tud, de nagyon nem úgy, ahogyan te tudsz, tehát nem tudatosan,

0: hogy ezzel a sporttal kapcsolatban mindenkinek van tapasztalata. Roland már mondta, hogy nem merjem mondani azt, hogy kocsmasport, de azért tényleg minden kocsmában ott van a darts tábla, és nyilván, amikor te elkezdted nézni, akkor te érezted, hogy te ebből többet akarsz kihozni. Ehhez mi kell? Tehát, hogyha én elég időt szánok rá, én is jó leszek benne, vagy nem tudom, neked stabilabb a kezed, jobban célzol, illetve mi az, ami egy dartsost profivá tesz?
1: Hát természetesen rengeteg munka kell hozzá, áldozat, és hát rengeteg odafigyelés, és azt gondolom, hogy nyilván, ha valaki ezt elhatározza, hogy ezzel szeretne foglalkozni, vagy hogy jó szeretne benne lenni, akkor ez csak úgy lehetséges, hogyha azért mindent megtesz.
0: Na jó, de bárkiben ott van a képesség, mert érted, ha akarnék, se lehetnék énekes.
1: Én azt gondolom, hogy igen, mert ez egy olyan sport, ami mindenki számára elsajátítható, tehát lényegében annyi az ember dolga, hogy eldobja a nyilat, és ha belemegy a táblába, akkor már örül, és akkor tulajdonképp azt kell pontosítani, hogy ez a nyíl az oda menjen, ahova szállja az ember, és akkor minden a helyén lesz.
2: Ugye te még most is szemtelenül fiatal vagy, Annus, ezt azért elmondtad, hogy még egy hétig 20 éves vagy, ugye? Pontosan egy hétig vagy 20 éves.
0: Ezért tényleg meg lesz a tripla 20, tehát 20 évesen megy a harmadik alkalommal.
2: Tényleg, így van, ja. Úgyhogy egy kicsit a kezdetekről, hogy hány évesen kezdett el a dartsot, mert azért én azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyorsan felfelé ívelő karrier akkor.
1: Hát én 2018-ban kezdtem el, akkor voltam ugye 13 éves.
0: Nem jó, mert akkor még nősz, tehát megszokod, hogy honnan kell dobni, meg hova.
1: Igen, hát 13 éves voltam, igen, és tehát akkor így összesen ez a 9. évem, hogy játszok, ha jól számolom. Úgyhogy elég fiatalon kezdtem, úgymond el, de ez is azt gondolom mindenképp segített.
0: És miért kell neked, már bocsánat Ádám, de hogy miért kell neked menedzser? Miért nem az van, hogy az ember magát képviseli ebben? Mit csinál egy menedzser ebben, Ádám?
2: Akkor fordítsuk Ádám felé a mikrofont.
3: Köszönöm szépen, nem kellek egyáltalán. Csak bejöttem a stúdióba. Viccet félretéve, itt a szakmaiság, a jogiság, a háttér, a terepnek az eligazítása, interjúk leszervezése, stb. Ezek elég fontosak. Tehát itt azért a darts az egy kívülről jól néz ki, viszont azért van ennek egy üzleti oldala, ami arról szól, hogy itt komoly pénzeket kell bele fetszölni abba, hogy az András részt tudjon venni játékokban, utazni tudjon, szállás, stb. És ebben vagyunk a segítségére, illetve a vizuál részébe.
2: De alapvetően, bocsánat csak, hogy ez is egy olyan sportág szerintem, mint például a tenisz, vagy mondjuk a fallabda, hogy nagyon-nagyon sok időt, energiát és pénzt kell beleölni ahhoz, hogy egy idő után ez kifizetődő legyen, mert egy idő után egy bizonyos szint fölött kifizetődő, de azt a szintet elérni mocsok nehéz.
0: Meg lehet ebből élni? Mert látom, hogy a Eurosporton azért elég szép pénzdíjak vannak, ha úgy van.
3: Most is elég szépek lesznek.
0: Meg lehet ebből élni?
1: Hát természetesen meg, hát ugye láthatjuk a világranglistát, ha megnézzük, akkor a top akár 100 játékost is, ha megnézzük, akkor ott elég szép összegek ülnek össze, úgyhogy hát nagyon szépen meg lehet ebből élni, persze.
0: Még elkezdhetem.
2: Egyébként van más dárcozó az ügyfeleid között, Ádám? Vagy pedig András az egyetlen? Ugye azért nyilván foglalkoztok nagyon sokféle területtel, tehát nem csak és kizárólag sporttal, ezt azért így mondjuk el. Úgyhogy mennyire van jelen a dárcati kínálatotokban például?
3: Hát ez egy speciális helyzet, mert az Andrást ismertük családi berkeken belül is, és folyamatosan figyeltük a munkásságát. Néztem háttérből az eseményeket, és azt láttam, hogy eljött a pont, ahol az András muszáj, hogy egy profi pályafutásához mögé álljon valaki, akinek megvan mondjuk a céges háttere, ezzel foglalkozik évek óta, tehát magával a menedzsmenttel ebben a szektorban van, és leültünk beszélni, és az András azt mondta, hogy rendben, akkor vágjunk bele.
0: Egy kicsit írjuk le, hogy akkor itt pontosan hogyan néz ki maga a sport, tehát 501-től kell visszajönni, ugye? És minél gyorsabban nullázni?
1: Hát így van, ugye 501-ről indul a játék, és ugye duplával kell befejezni, és ugye pontosan nulla kell, hogy maradjon ez a...
0: Azt gondolnám, hogy azért itt az ember, hogyha profi, akkor mint a sakkban így megvan sok lépéssel előre, nem? De hogy nagyjából úgy van egy fix tervet, hogy mit dobsz?
1: Hát elég fontos ugye a számolás a dartsban, hiszen nem mindegy, hogy mi marad a végén. Nyilván mindenki törekszik arra, hogy a saját számára legkedveltebb duplára hagyja magát, illetve nyilván már akár 300 fölött is el kell kezdeni a számolást a kiszállóra maradás véget.
0: De várjál, de ott nem úgy mész mondjuk 300-ig, hogy te tripla 20-asokat kell dobni, és akkor hát az neked bejön, mert te tudod, mert te profi vagy?
1: Hát természetesen a tripla a cél, amikor még magasan van az ember, hogy minél gyorsabban jöjjön le.
0: Csak de néha nem sikerül.
1: Néha nem sikerül, persze, de tehát ezt úgy értem, ezt a számolást, hogy például három, nem mindegy, hogy 343 vagy 344 marad, mert aha, a 344-re a 180, az 164-es, ami kiszálló, aztán de 343-ra 163-at, ami ugye nem megoldható három nyillal, tehát ezért nem mindegy.
2: Bizonyos, hogy... Igen. Egyébként, na, látod, azért kezdjél el dárcot nézni, mert egy bizonyos idő után ez már neked is így evidens lesz, hogy hoppá, elrontotta, mert onnan nem fog tudni, csak hat nyillal kiszállni. Csak
0: volt mostanában egy botrány, én nem mondom meg a nevét, te biztos megmondod, aki illuminált állapotban ment bedobálni, és akkor ott mondták, hogy elvileg lehet úgy is, tehát hogy nem zárnak ki a sportból, de hogy már csak a matek résznél megborulnék.
2: Hát igen, ő véletlenül nem borult meg egyébként, ez nem is tudom, hogy talán a Szújovics volt, vagy kivelkinek hát, volt ez a botránya. De ez azért nem jellemző alapvetően, én azt gondolom.
0: Ez nem, ha jól értem, akkor neked elég tiszta fejjel kell oda menned.
1: Hát igen.
0: És gondolom van napi forma is, nem?
1: Persze, hát ez ugye azért tud változni, mert nyilván mindenki máshogy kell fel, tehát van, amikor az embernek jobb napja van, van, amikor rosszabb, úgyhogy de hát azt kell elérni, hogy több jobb legyen.
0: De te azt kell kezed létszik, te nem vagy egy ilyen kézremegős fajta, ugye? Aha, viszonylag stabilan.
2: Ott ez bajos.
0: Tartja.
2: Engem az érdekelne nagyon, Andris, hogy azért azt tudjuk jól, hogy van ugye a PDC-nek tényleg ez a top mezőnye, akik ugye a nagyon profik, és hát őket látjuk itt azért hétről a hétre, aki ugye nyomon követi a darts-nak a világát, de azt tényleg elmondják nagyon sokszor, hogy ebbe a körbe bekerülni, hát az, nem azt mondom, hogy a lehetetlen kategória, de hogy az egy nagyon-nagyon sok éven át tartó folyamat. Te hogy érzed, hogy jelen pillanatban hol állsz mondjuk a nemzetközi darts mezőnyben?
1: Hát ugye, hogyha a PDC-t nézzük, akkor ugye 128 túrkártyás van, ugye? És ugye minden évben van egy Q-School, ahol ugye túrkártyát lehet nyerni, ugye itt európai és angol részre van lebontva, ugye az indulók száma miatt, és ugye összesen Európában 13 kártyát osztanak, ugye nagyjából 500 indulóra. Tehát és ez egy egyhetes verseny, ugye, és a ranglistát indítanak az első nap, és akkor az első 13 nyeri a kártyát. Tehát ha így nézzük, ugye, hogy 500-ból 13, akkor már csak ez alapján is ugye elég szűk kör, aki ezt meg tudja szerezni. Úgyhogy nyilván nagyon nehéz, de azt gondolom, hogy semmiképp se lehetetlen, és tulajdonképp, mivel ez egy nagyon rövid selejtezős a verseny, ezért a sorsolás és az adott heti forma is nagyon sokaknak segíthet abba, hogyha akár gyengébbek is, de pont kifognak egy jó hetet, akkor meg tudják csinálni.
0: Tiszta Willy Wonka, tehát hogy így tényleg be kell kerülni a körbe, és ha egyszerben vagy az elit mezőnyben, akkor a következő évben is mehetsz?
1: Az úgy működik, hogy két évre szól. A két év alatt kell bekerülni a legjobb 64-be a világranglistán, akinek ez sikerül, az megtartja a kártyáját, akinek nem, az pedig újra a Q-School-on kerül majd játékra, és újra vissza kell nyernie.
2: Viszont én azt látom egyébként, tehát én nyomon követem azért a versenyeket, hogy a ti generációtok, tehát ez a 20 év körül, és nyilván nem a Littlerre célzok, mert tehát, hogy belőle egy van az egész világon, meg
0: persze,
2: szerintem körülbelül évszázadonként születik egy ilyen tehetség nagyjából, mint nem is ember szerintem, hanem már szinte egy gép. De hogy egyébként azt látom, hogy itt Európán belül is azért vannak olyan 20 év körül is srácok, akik most már igen komoly esélyekkel ostromolják a PDC-nek mondjuk ezt a top 100-as részét. Gondolom, hogy itt azért a versenyeken te is találkozol velük. Tehát egyre népesebb például ez a 20 éves mezőny?
1: Hát mindenféleképp igen. Azt gondolom, hogy ugye ez a sportágnak a fiatalodása az szerintem már egy jó ideje elindult. És egyre több olyan túrkártyás játékos is van, akik akár tényleg 25 év alattiak, bőven. Úgyhogy igen, ez mindenképp látszik a fiatalodás.
2: Ráadásul tényleg Európán belül, mert én azért azt látom, hogy tényleg cseh srácok jönnek, osztrák, igen, német, még talán valami fiatal tehetséges szerb srácot is láttam egyszer dobni valamelyik versenyen, de lehet, hogy ő nem szerb volt, hanem keverem és vagy szlovén, vagy igen, ilyesmi, igen. De hogy egyébként innen a környező országokból is most már nagyon-nagyon sok tehetséges dárcos kerül ki. Hogy látod egyébként, hogy a magyar dárc az hogy áll például a környező országokhoz viszonyítva?
1: Hát azt gondolom, hogy elég jól, ugye, ha megnézzük a kelet-európai selejtezőket, amik a European Tour-ra selejteznek, akkor ugye láthatjuk, hogy idén most pontosan nem tudom hány magyar nyert selejtezőt, de sokkal több, mint az elmúlt években. Tehát, és ugye ezen a selejtezőn ugye csehek, lengyelek, szlovákok, szlovénok, szerbek indulhatnak, és azért az előző évekhez képest, hogy mondtam, jó számban nyerik ezt a selejtezőt magyarok. Úgyhogy az ez is, meg egyébként sok más dolog is azt mutatja, hogy a magyar dárc az fejlődik, és szerintem jó irányba. Úgyhogy rövid időn belül szerintem ez még nagyobb is lehet akár.
0: Roland említette már, hogy ez a Hungarian Darts Trophy, ez az MVM Dome-ban lesz, és már mondtátok, hogy az utolsó nap valószínűleg telt ház lesz. Ádám, mennyire nehéz Magyarországon ehhez akár szponzorokat, akár közönséget verbúválni? Olyan ez már kicsit, mint az amerikai foci, hogy egyre nagyobb kultusza van. Egyáltalán feladatod-e neked ez?
3: Feladatom, viszont nagyon érdekes, hogy az András ugye egy olyan helyzetben van játékszinten, amit most már egyre kevesebb embernek kell bemutatni a nevét, vagy megemlítem, és akkor pontosan tudják, hogy miről van szó. Ugye nyilván azok szeretnének közel kerülni hozzánk, akik szeretik ezt a sportágat, és ők szeretnének megjelenni, támogatni. Úgyhogy ezen a részen viszonylag könnyebb a terep, de azért nem egyszerű, mert ugye itt nem kevés pénzről van szó, mint mondtam.
0: Hoztál magaddal dártokat? Itt van valahol?
1: Igen.
0: Azt nyugodtan hozz ide, élőadás, de ez teljesen belefér. Szerintem, mert ebbe hallgatok,
2: kis,
0: és tudják,
2: hogy mozgolódás, így van.
0: Ez a tiéd, tehát mindig ezzel mész, és ha igen, akkor erről mit kell tudni? Ez nyilván nem az a 2-3 ezer forintos, amit megveszek a kínaiban. Megfoghatom?
1: Persze, nyugodtan.
0: De hogy mindig ezzel dobsz?
1: Hát én most már 4 vagy 5 éve ezzel a nyíllal játszok. Én egyébként életemben összesen 2 nyíllal dobtam. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy az ember megtaláljon egy nyilat, és ne váltogasson folyamatosan. Igen, ez egy dezigna nyíl egyébként, egy 22 g-os dezigna nyíl.
0: Mennyibe kerül egy ilyen? Már hogy ez drága dolog?
1: Nem, egyébként ez egy kifejezetten olcsó nyíl, ez egy 10 pár ezer forintos nyíl.
0: Én azt vártam, hogy a vége az nem műanyag lesz. Tehát én vártam valami, mit tudom én, tigris tollat, vagy valami.
2: Tigris tollat? Sok toll van egy tigrisen, úgy.
0: Jó, van, na, valami.
2: Zoológiából túlképzett vagy.
0: Direkt mondtam. Na, de hogy valami különlegeset vártam a végére.
1: Hát többféle toll van, ugye nagyon sok fajta van most már a piacon, akár egybeöntöttek, ami a szárral egybeöntött és nem levehető toll, más anyagú, más formájú tollak, tehát ez mindenkinek a saját preferenciája.
0: Ez meglepően közel van ahhoz, mint amivel mi dobálunk. Már hogy jó, a vége az nálunk műanyag.
2: Igen, a végeredmény, az meglepően nincs közel ahhoz, amit te dobálsz.
0: Aha, és megvan, hogy hol kell fogni, vagy igazából mindenkinek ízlés és gusztus dolga?
1: Ez mindenkinek egyén függő, hogy hány ujjal, melyik részén a testnek. Én személy szerint hátul fogom a test végén, de van, aki például teljesen elől a hegyet is fogva, tehát ez mindenkinek a saját magának, ahogy.
0: Én bedobtam azt, hogy a szoba egyik sarkából a másik sarkában álló Rolandnak a szemét eltalálnád. Ez nem biztosan, hogyha dobnál fel ide, eltalálnád?
1: Hát nem tudom, nem hiszem.
0: Bemerjek veled szembeállni egy almával a fejemen? Tehát, hogy jó biztonsággal eltalálnád az almát?
1: Azt lehet, igen.
0: Azt igen.
2: Maximum homlokodat.
0: Hányból hányszor? Tehát, hogy mondjuk 10... Ha azt mondom, hogy találj be a táblának a legesleg közepével, akkor 10-ből hányszor van meg?
1: Hát ez nyilván lehet akár 8-9 is, lehet 2 is, tehát ez nyilván, de ha most egy átlagot kéne mondanom, akkor szerintem egy 3 és 5 között.
2: Kicsit hadd kérdezzek itt rá azért, most már ugye a harmadik alkalom, hogy ott leszel a Hungarian Darts Trophy-n, tehát azért nyilván voltak már személyes találkozások, ugye nagyokkal, világsztárokkal, én azt látom így kívülről, meg az a hír járja, hogy azért itt kifejezetten szimpatikus a darts élmezőnye is, mármint hogy emberileg is, meg egyébként egy összetartó, és hogy alapvetően normálisan, közvetlen módon állnak ők például a fiatalokhoz is. Neked milyen személyes tapasztalataid voltak ilyen téren, illetve van-e mondjuk személyes kedvenced, akár a játékát illetően, akár az emberi oldalát illetően?
1: Igen, hát ugye magukkal a játékosokkal, vagy a játékosok közt például a versenyeken olyan nagy kommunikáció nincs, ugye mindenki ott van a bemelegítő teremben, mindenki leül, dobál, tehát mindenki igazából el van a maga világában, nem feltétlenül arról szól ez, hogy annyira beszélget akárki akárkivel. De természetesen egyébként mindenki földhöz ragadt, mindenki normális. Személyes úgymond kedvencem az nincs, inkább úgy mondanám, hogy aki példakép, vagy akire felnézek, az Michael van Gerwen. Én őt tartom a mai napig is a legjobb játékosnak, és hát én mióta dárszok, én mindig őt tartottam a példaképemnek, igen.
0: Augusztus 28-30, előre is Isten éltessen boldog születésnapot.
1: Köszönöm.
0: Mit vártok ettől? Van-e ilyen előzetes elvárás, vagy célkitűzés, vagy csak mész és a legjobbat hozod?
1: Elvárás az nincs, mert azt gondolom, hogy ugye legyünk őszintén, akárkit kapok a 16 névből, akit kaphatok, mindenképp ő lesz az esélyes, de azt gondolom viszont, hogy ettől függetlenül az esély és a lehetőség az mindig megvan, ugye tavaly is egy nagyon közeli meccset játszottam, ugye a Luke Woodhouse-zal, úgyhogy elvárás nincs, de természetesen szeretnék nyerni, tehát egyértelmű, de ha nem sikerül, és egy jó játékkal kapok ki, akkor viszont nem leszek szomorú.
0: Engem most ez nagyon érdekel, hogy tudlak téged nézni élőben?
1: Igen.
0: Már hogyha nem vagyok ott a helyszínen.
1: Igen, a Match 4 vagy a Max 4 televízió
0: adja. Télőben közvetítik.
1: Igen, természetesen.
0: Fogadni lehet rád?
1: Persze.
2: Oh! Figyelj, mik a további tervek? Most ha lemegy a Hungarian Darts Trophy, azért úgy sejtem, hogy az idei évet az már nagyjából azért be lehet táblázva.
1: Persze, hát ugye folytatódik a Hungarian Super League, ugye ami a PDC világbajnokságra selejtez. Itt ugye a legjobb 8-ba kell lenni ahhoz, hogy a selejtező sorozat végén egy kijátszáson részt vessek. Ez most már valószínűleg 100%-ig megvan, hogy ott leszek a 8-ba, illetve utazok majd VDF versenyekre is. Ugye a VDF világbajnokságára már biztosan kvalifikáltam magam, most ott az a cél, hogy a 16 kiemelt helyből az egyiket sikerüljön megszereznem, és akkor kiemeltként utazhassak majd a VB-re. Úgyhogy nagyjából ezek a továbbiak.
2: A magyar darts élmezőnyén belül te hova helyezed magadot? Most kik vannak? Hát vannak azért olyan nevek, gondolok itt mondjuk a Major Nándira, akire, tehát aki hát már szerintem, ha valaki nézi a darts közvetítéseket, akkor már csak azért, mert sokat emlegetik, de most már te neved is ugye egyre többször azért ott elhangzik. Tehát, hogy kiket látsz te mondjuk a szűk elitnek a magyar dartson belül?
1: Hát azt gondolom, hogy erről mindenkinek más a véleménye, úgyhogy emiatt is neveket úgy nem feltétlen szeretnék mondani, de viszont az biztos, hogy egyre többen vannak, akik nagyon közel járnak egymáshoz ebbe a sportba. Ebből is látszik, hogy például a selejtezőkről sem minden évben ugyanazok jutnak ki, vagy például a Superliga mezőnye is annyira szoros az első 16-15-20 játékos, hogy igazából bárki tud az első 20-ból fordulót nyerni, szóval annyi biztos, hogy ez egy elég szoros mezőny most már.
0: Szabad itt üvölteni, hogyha ott van valaki nézőnek? Vagy itt is ilyen csend van, hogy most hallgasson el mindenki.
1: Itt lehet bármit.
2: Sőt, hát figyelj, beöltöznek emberek, táblákkal mennek, tehát elképesztő. Sőt, néha a versenyzők is üvöltenek, mondjuk egy-egy sikeres kör után, ajánlok neked egy jó price matchet mondjuk tekintésre, hát ő nem feltétlenül a higgadságnak a mintaképe, ugye? Igen. Ezt azért így tudjuk róla. Ha mondjuk picit hosszabb távra nézzük a céljaidat, Andris, akkor mondjuk egy, nem tudom, 2-3 év múlva te mivel lennél elégedett? Mi a cél? Hová szeretnél eljutni?
1: Hát természetesen a végső cél az, hogy túrkártyát szerezzek, és ugye a PDC-n belül játszok folyamatosan. Ugye ez, hogy ez 2 éven vagy 3 éven belül, amit ugye mondtál, sikerül-e, az egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy nem elérhetetlen, és sikerülhet. Úgyhogy ez a cél. Nem feltétlen kell, hogy 2 éven belül sikerüljön, én úgy gondolom, de a végső cél az mindenképp ez.
2: Hát kívánjuk akkor, hogy ez összejöjjön, és nagyon örülünk, hogy, hogy itt jártál nálunk. Nyomon követjük a Hungarian Darts Trophy-t, és én bízom benne,
0: hogy... Hát most megvan a kedvenc játékosom.
2: Lelátod? Tehát, hogy mit az embernek egy Littler, mit egy Fangerver?
0: Mit nekem
2: egy,
0: aztán tényleg mit?
2: Azt akarom mondani, hogy neked aztán teljesen mindegy.
0: Figyelj, én Andrást ismerem, úgyhogy hajrá, hajrá! Borbély András, profi darts versenyző és Ferenczi Ádám a menedzsere. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és örülünk, hogy megismerhettünk titeket.
1: Köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
0: Mi pedig még egy dolgot el szeretnénk mondani, mert hogy van egy nyereményjátékunk, és ehhez egy dalt megfordítottunk, és hogyha felismered, hogy melyik ez a dal, amit visszafele játszunk, akkor írd meg a címét, illetve az előadóját, meg a saját nevedet, hogy bekerülj a kalapba a sorsolásra, mert vannak nyereményeink.
2: Bizony, azt elmondjuk, de először megmutatjuk a feladványt.
0: Mutatom.

0: jobban tetszik.
1: Igen, lehet, hogy Ádámnak megvan, mert azt láttam az arcán, ő felismerte. Ha ti is felismertétek, és szeretnétek páros belépőt a második Tatabánya Fight Night küzdősport gálára, akkor írjatok SMS és Viber számunk 0620 978 978-öt.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. The Ring of Fire.

0: 9.39-es jó reggelt mindenkinek ebben a 23 fokban, ami ma még 28, és lesz itt van a Kitty, meg itt van a Roland, így teljes a csapat ma.
1: Hello!
2: Így van, tehát több lesz a fok, mint DiCaprio barátnőjének életkora. De most még nem.
0: Ezt meddig tudja tartani, amúgy szerintetek?
2: Ameddig akarja. Ha te lennél a DiCaprio, te is addig tartanád, ameddig csak akarod.
0: Jó, amúgy közben írják nekem, hogy mi az az étel, amit biztosan csak melegen ennék meg.
1: Na.
0: És azt írják, hogy húsleves, hideg húsleves nem lehet enni. Szerintem
1: hát
0: pont, hogy lehet.
1: Ajj,
0: hát egy hideg csirkehúst így belenyúlsz kézzel, és kiveszed.
2: Lehet enni. De nem érdemes.
0: De figyelj, a kocsonyát sem melegíted meg, mondjuk azt pont nem szeretem, úgyhogy ne ezzel érveljek.
1: De, hát jó, ugye,
0: de ez tulajdonképpen hideg húsleves, nem?
2: Hát az egyébként igen, hideg zselés húsleves. Tehát, hogy persze. Én érdekesen gyerekként szerettem, aztán most már felnőttként nem. Valami fordítva, mert a francia salátát gyerekként nem szerettem, felnőttként meg imádom, de ugyanez van például a spenóttal is. Ahogy ott van a tökfőzelék, azt meg születésem óta utálom.
0: A spenótnál az szerintem egy tipikus vonulat, hogy van a spenót meg a sóska páros, és valaki az egyiket imádja, a másikat utálja, vagy nem szereti. És én például spenótos vagyok.
2: És gyerekként így voltam, hogy a sóskát mindig is szerettem, spenótot nem, most már mind a kettőt szeretem.
1: Én meg nagyon ritkán. Eszem soskát, én meg a mája voltam így amúgy, hogy nem szerettem gyerekkoromban, most meg szeretem.
2: Kristóf írja, hogy a francia sráta meg a hideg finom főzelék. De egyébként a finom főzelék
0: mekkora kamu, nem hívják így az ételt, hogy finom
1: főzelék. Ezt akartam
0: főzelék.
1: Mondani, igen.
2: A világ átverése.
1: Valaki írja már meg, hogyha tudja, hogy ezt miért hívják finom főzelék.
0: El pont akarták ezért. Adni a gyerekeknek.
2: Igen, ez a marketing.
0: De attól, hogy valamit úgy hívsz, attól nem lesz jó.
1: Hát igen.
2: Ez olyan, mintha nekem az lenne a nevem, hogy jóképű Roland.
0: Oh,
2: hát
0: küldjetek öleléseket Rolandnak.
2: Vagy magas Roland, így van. Tehát, hogy az...
0: Amúgy ezek annyira durvák, tehát van például egy gyakori vezetéknév a hájas, és az annyira rossz, hogyha pont egy kövér emberrel társul. Tehát, hát hogy az... vannak ilyen vezetéknevek, amiket azonnal változtatnék meg szerintem.
2: Igen, bár párszor mondták már rám azt, hogy jóképű, de énkor mindig elgondolkozom, hogy vajon hol van a hiba.
1: Hát homály volt a szemén.
0: Na jó, amíg Kitty eléri, hogy kevesebb legyen a fizetése, addig én innen szemből figyelek. Roland meg már nagyon sürgetni a naphírét, de miért?
1: Ja, miért?
2: Ja, hát mert még sorsolnunk is kell, gondoltam, férjünk már bele a műsorba.
0: Ja, jó. Még egyet akartam a finom főzeléknél, hogy ugyanilyen problémám van nekem az ízes palacsintával. Mindegyik ízes.
1: Ja, igen, az is.
0: Mi az, hogy lekvár íz?
2: Jogos.
0: Vagy barackíz, bocsánat, barackíz.
2: A palacsinta az meg az, amiből meg mindegyik jó, nem?
0: Tehát, igen.
2: Érted, tehát, hogy...
0: Az a nagy húzás volt, Budapesten csináltak, aztán több helyen, hogy ilyen mindenféle sós palacsinták vannak, igazából rácsapták a bolonyait a palacsintára, és azt mondták, hogy bolonya is palacsinta, meg ilyenek. Ez tényleg mindenhogy jó.
2: Vagy ugye a klasszikus vicc, hogy ittál már rossz pálinkát? Igen, és milyen volt? Jó.
0: Na, ezt nem hallottam.
1: Ezt szerintem én mondtam. Tőlem indult.
0: Na,
1: nem, amúgy tényleg van. Szóval, képzeljétek el, hogy egy forradalmi módszerrel keresi a párját egy 42 éves férfi, miután csalódott a Tinderben.
2: Abban sokan csalódtak.
1: Hát, igen.
2: Igen.
1: Meg lehet, hogy ebben a 42 éves férfiba is, nem mindegy. Szóval...
2: Te tindereztél valaha?
1: Nem.
2: Na, te nem jobbra-balra húzogatsz. Ha te húzogatsz, akkor az nem jobbra-balra.
1: Megyek előre, igen. Ja, nem.
0: Akkor ezt
1: nem
0: a profilt szeretem. Más töltötte fel rólad?
1: Lehet. Nem használtam ilyeneket, mert nem szeretem.
2: Mert húspiac.
1: Igen.
0: Nem jól meghúzzák az ember.
1: Nekem a férfi is többet ér annál, hogy most itt nézegetem a izéfot, hogy jaj, igen, ő akkor... Na, nem. Valahogy nekem ez nem jött át. Egyszer próbáltam, egyetlen egyszer regisztráltam még a régi típusú ilyen társkeresőre, de hát szerintem
0: különböző... Az a nőklapjában, ami hát, volt?
1: Ahol feladtam a hirdetést.
2: És János három, vagyok 57 éves.
1: És három nap után letöröltem magam, és azóta se, tehát, hogy nem. Na.
0: És mit csinál ez a férfi? Tehát megelégelte a Tindert, oké? Okay.
1: Igen, és ezért létrehozott egy saját weboldalt.
0: De mi? Kvázi csinált egy saját társkeresőt
1: magának? Igen,
0: magának?
1: Ahol személyes videókkal, önéletrajzal, és most figyelj, édesanyja ajánlásával keresi az igazit.
2: Ez az, de kétségbeesett. Egy, 42 évesen, ez kell, tényleg.
0: Igen. Jaj, de kétségbeesett.
1: Anya, add el a testemet. Aj, már nem
2: de most
1: tudom.
2: Őszintén, női szemmel nézve, Kitty, meg drága női hallgatók, ez vonzó? Tehát, hogy egy 42 éves férfi, ez, mi is mindjárt annyi leszünk igen. Itt az ágyban.
0: Főleg te.
2: Főleg. De hogy... Most őszintén, tehát el nem tudnám képzelni azt, hogy most én fölhívom anyámat, és megkérem, hogy akkor mondjál már rólam néhány jó szót
0: jellemzést, a videóba. Egy jellemzést, igen.
1: Hát ez... Igen,
2: nem. Ez vonzó lehet női szemmel?
0: Mondjuk én megnézném.
2: Anyuka ajánlja?
1: Nem, én nagyon becsülöm azt, aki...
0: Rólad, Roland.
1: Én becsülöm azt a férfit, aki szereti az édesanyját, meg tartja vele a kapcsolatot, de azért...
2: Azért mindennek van határa.
1: Tehát ez a weboldalt meglátnék, hogy anyukám ajánlásával.
0: De ez tetszik, én megnézném az anyukád ajánlását rólad. Olyan kedvesen megette a spárgát.
1: És szereti a finom főzeléket.
0: Az alsogatyáiból a foltot nehéz eltüntetni, de amúgy rendes.
1: Na figyeljetek, szóval Poninsky, ha így kell kimondani a nevét, egész életében arra vágyott, hogy egy tartós mély kapcsolatot építsen fel, pontosan olyat, mint amilyen a szüleié, akik 1978 óta, azaz immár 48 éve élnek boldog házasságban. Az utóbbi években azonban azt tapasztalta, hogy a modern társkeresés inkább kimerítő, mint sem örömteli folyamat, éppen ezért úgy döntött, a saját kezébe veszi a dolgot. Na és képzeljétek el, hogy amúgy sikeres az oldala.
0: Sikeres ez a Poninsky?
1: Azt hozzá kell tennem, hogy ő HR tanácsadóként dolgozik, tehát, hogy
0: van némi
1: tapasztalata valószínűleg lehetett ebbe, hogy tegye magát népszerűvé, és mindjárt megtalálom, csak elvittem, hogy több mint 1000 jelentkező, vagy több mint 1000 nézték meg már az oldalát, és volt közötte most már olyan, akivel egy-kettő...
0: Sheffieldben él, ott lakik. Igen. A feleségem tesója.
1: Szóval, Poninsky, hogy lehet, megkeressük. Hogy ebből lesz valami.
2: És milyen nőt keres? Tehát milyen az ő ideája?
1: Milyen az ő ideje?
2: Ideája.
1: A leírása szerint olyan partnert szeretne, aki kedves, itt vagyok, vidám, gondoskodik magáról, aktív életet él, bármit is jelentsen ez, önálló véleménnyel és saját célokkal is rendelkezik, emellett Nick számára fontos a jó beszélgetés, a bolondos humor, és az is, hogy az illető szeressen menő helyekre utazni.
2: Azt mondjuk szeretnek fiatal lányok, általában akkor, hogyha más fizeti.
1: Hát ezt akartam
0: és
1: mondani.
0: Ez népszerű tényleg, hogy ott az anyukája értékelése, meg nem tudom. Akkor már tudjátok, mi lenne ennél egyen sokkal jobb? Exektől értékelés.
2: Hát de lehet, hogy nincs neki. Rákerestem egyébként, itt látom az úriembert.
1: Hát...
2: Mert... Nézd, láttunk jobbat, rosszabbat is.
1: Igen.
2: Szóval azt gondolom, hogy azért lehet rá igény. Tehát el fog ő kelni.
0: Nézzem, mit mondott róla az anyukája. Nick kedves, gondoskodó és megbízható ember, nagyszerű hallgatóság, jó humorérzéke van, és valóban egy komoly, hosszú távú kapcsolatot keres, hangos az ágyban. Nem, ez nem mondja.
2: Amúgy figyelj, az, hogy jó hallgatóság, az nagyon jó szerintem. Az egy vonzó tulajdonság egy pasiban szerintem, nőként, hogy tudj hallgatni, és úgy tudjál hallgatni, hogy közben oda is figyelsz. Tehát nem az van, hogy csak bambulsz ki a fejedből, mert egyébként az egy létező funkció nekünk, pasiknak, hogy tényleg ez mire gondolsz, semmire, és nem hiszél a nő, tényleg nem gondolunk abban a pillanatban semmire.
1: Figyelj, nagyon jó nektek.
0: Nagyon innovatív, mert van ilyen geek része az oldalán, a gyakran ismételt kérdések szekció, ahol Nick őszintén válaszol a legfontosabb kérdésekre, amiket gyakran feltesznek neki lányok. Na mit szólsz? Például életmódbeli kérdések, ajánlások, vélemények barátoktól. Mit szeret csinálni, hol szokott lenni, kivel, mit, de ez milyen komoly? Gyakori kérdések rovat a randin.
1: Hát.
2: Amúgy figyelj, de tök jogos, szerintem. És már ebből egy csomó mindent megtudsz róla. Uh-huh. Nem?
1: De hát akkor is a személyes találkozásnál tudom eldönteni, hogy az, ami anyukája mondott róla.
2: Most így ránézel Nickre, azért úgy adnál neki egy esélyt egy kávéra?
1: Hát, maximum arra.
0: Ez szerintem kérdezek anyukádat.
2: Igen. Egyeztesen az ő anyukájával.
1: Egyébként hozzáteszem, az indítatása tényleg jogos, amit mondott, ugyanis azt mondta, hogy annyi időt töltünk azzal, hogy a modern randizásról panaszkodunk, hogy úgy gondoltam, érdekesebb lenne tényleg kipróbálni valami mást. Lehet, hogy szörnyű ötlet, de az is lehet, hogy zseniális. Akárhogy is sokkal jobb sztori lesz belőle, mint egy újabb céltalan szfápo... Hogy kell kimondani, mert nem ismerem ezeket a szóval a görgetéssel töltött este a kanapén.
0: Most azon gondolkozom, hogy hogy jut el az ő, tehát csinál magának egy társkereső oldalt, arra hogy jut el a potenciális asszony jelölt. Tehát én oké, csinálok egy weboldalt magamnak, de arra nem fog feljönni senki, amíg én nem kezdem el ezt reklámozni.
2: Igen, egy közben rákerestem, és hogy csak egy szingliknek szóló Facebook csoportban osztotta meg az oldalt, mégis napokon belül itt jöttek egy csomóan, szóval hogy fölkap meg, aztán nyilván az utam média is fölkapta.
1: Útján mennék.
2: Igen, mint a herpesz.
0: Hát ez kemény.
2: Pont úgy terjed.
0: Amit én megfigyeltem annó, én nézegettem régen ilyen társkereső oldalakat, és
1: messziről.
0: Csak messziről, persze, és azt vettem észre, hogy vannak eléggé benfentesek. Tehát, hogyha felmész egy ilyenre, akkor akit ott látsz rajta, és mondjuk egy fél egy év múlva megnézed, az valahogy megint ott van. Mm-hmm. Tehát, hogy így kialakulnak ezeken ilyen körök, akik körbe-körbe járnak.
2: Hát vagy még ott van. Lehet, vagy hogy már mellett van párja, de ő még ott van.
0: Ja,
1: igen, a másik szép történet.
2: A kis huncut.
0: Nem tudom, de minden esetre vannak itt a HR világból átvett dolgok, amik szerintem így praktikusak, nem, de bérigényt nem akar feltüntetni.
2: Te az aranyásokkal összekevered. Igen, tehát, hogy vannak ezek a magas fenntartású lányok. Ők például szeretnek utazni, igen.
0: Jaj, most
2: ők ez a, hú, hogy szokták ezt mondani? Várja, van erre valami kifejezés? Nem jut a szembe, pedig Instán szoktak ezzel dobálózni. Azok a lányok, akik így nagyon szeretnek utazgatni. Na, akik ilyen nagy Insta pörgetők, azok írjanak
0: nem
2: már,
0: segítenek
2: már, ki nem fog eszembe jutni.
0: Én azt tudom, hogy pont most van egy csaj, akinek így felugranak a videói, és így mindig minden megyében az ott élőket lehúzza, hogy azok miért bunkók, vagy azoknak miért nincs pénzük, vagy
2: az,
0: nem tudom mi.
2: Ez az travel addict, igen.
0: Na, igen, tehát, hogy nekem ez annyira antipatikus már, hogy így minden oldalról, hogy ilyenek jönnek, de látom azt, hogy indulatot generál, tehát, hogy valószínűleg ennek tényleg megvan a követőtábora akkor is, hogyha valakit idegesít.
2: De mármint mivel generál
0: indulatot? Hát, hogy ő mindig valakinek beszólt, tehát ilyeneket, hogy őt az első randin ne kávézni vigyék el, mert minimum ő annyira fullos, hogy neki öt csillagos szálloda, meg nem tudom. Nyilván ez direkt csinálja, hogy legyen nézettsége, meg kattintsanak, de szerintem lelkében ilyen hölgyek vannak.
2: Vannak, nem úgy lehet, vannak.
0: Lelkében, testében.
2: Így van, úgy meg aztán pláne vannak, és az a durva, hogy ezeket a lányokat rendre el is viszik ötcsillagos hotelekbe, bizony.
0: Ő csak nem feltétlenül ötcsillagos emberek, nem?
2: Milyen értelemben? Anyagilag ötcsillagos.
1: De ha a pénzt tesz fel, ötcsillagos, érted?
0: És akkor már minden mindegy. Tényleg nem érdekli?
1: Hát, gondolom.
2: Ilyenkor mondjuk úgy, hogy a kereslet és a kínálat találkozik.
0: Hol tart ez a világ? Csak az a kérdés, hogy meddig tudja árulni a portékáját. Tehát van benne mondjuk egy 10 jó év, nem? És az alatt kell megteremteni az életet. Tehát ez olyan, mint a fagyárus, hogy nyáron tud fagyit árulni, de abból kell meglennie télen is.
2: Igen, de ezek a lányok, ezek annyi pénzt keresnek ezzel, amennyit elképzelni nem tudsz.
0: Tehát ez jól fizet, azt mondod?
2: Hát mondjuk úgy, hogy egy Tídenihez hasonló albérletet fent tudnak tartani.
0: Hát azt mondod, hogy ebben a szexpiacban van pénz?
2: Amiket hallok az alapján, ne lesz szexpiac, ne nevezzük ezt így.
0: Hát akkor mi?
2: Tehát, hogy mondjuk úgy, hogy
0: hosting.
2: Megkapják a külsejükhöz méltó anyagi megbecsülést.
1: Oh.
2: Szépen fogalmaztam?
0: Külsejükhöz méltó. Már ez felháborít, hogy ezt mondod.
2: Igen. Igen. El is határolódom önmagamtól.
1: Ádi, az teljesen külön.
0: Ne, csak azon gondolkozom, hogy ezt azt csinálja, aki, tehát van, akinek férfiként az az élet célja, hogy ő keressen annyit, hogy tudjon magának egy ilyen travel addictos csajt leakasztani.
2: Ilyen aranyásút? Igen.
0: Igen, tehát hogy van-e az, akinek ez a cél és erre gyűjt, vagy itt az van, hogy már annyi pénze van, hogy nem tud vele mit csinálni, és akkor igazából erre is költ.
2: Az meg a másik, igen, tehát hogy van ilyen is.
0: Mit tudom, oda mész egy ilyen csajhoz, hogy én 10 éve rácspórolok, kérlek, akkor most a következő egy évet finanszíroznám, de akkor gyere.
2: Hát
1: figyelj, szerintem a sugar daddy-k ezt szívesen csinálják. Az más kérdés, hogy ő mit kér ezért cserébe. Tehát,
2: mondjuk úgy, hogy azért van vonzóbb 20 éves eszkort, mint amit a Ford kiadott.
0: Szerevénézés, sugárba hánynék. Na jó. Azt hiszem, hogy ezt a témát most ezzel lecsapjuk, zárjuk, viszont van egy nyereményjátékunk.
2: Egész héten
0: sorsolunk. Aha, minden bizony. Nap.
2: Nem aranyású lányokat, tehát ezt azért fontos kihangsúlyozni.
0: Részemről jelentkezhetnek rá.
2: Már az aranyású. Ja, az aranyású lányok, hát ők igen, de hogy már nyereményként gondoltam, na mindegy. A lényeg az, hogy ugye a zenegép játékunk pörög, minden egyes reggel mutatunk majd egy dalrészletet visszafelé lejátszva. A ti dolgotok annyi, hogy felismerjétek, hogy melyik ez a bizonyos sláger. Ezután egy magyar slágert dobtunk be, egyébként nagyon sokan játszottatok velünk, és nagyon sokan fel is ismertétek. Szerintem nem is kaptunk rossz választ, én azt gondolom, nem láttam rossz választ.
0: Csak jó válaszok jöttek, rengeteg egyébként SMS-ben érkezett, most valamiért az SMS fal nyert, megmutassam a megfejtést, vagy lebuktat.
2: Szerintem mutassuk meg.
0: Jó,
2: mutassuk
0: akkor mutatom.
2: Meg, így van.
0: Ó, valamit megértettem most. Mindig hazavár, ahogy jön a szívem, de azt sose kéri, hogy maradjál. Tehát ez a Hooligans-től a királylány. Mindenki, aki írta a megfejtést, annak gratulálunk. Dash, Youngfly,
2: meg Azaria.
0: Azaria.
2: Így, ez volt a Pannonia.
0: És a Pannonia. Igen,
2: van,
0: és aki a Fettet írta, amikor mondtam, hogy a sajtot küldjétek, az rossz választ adott. Nem, arra jöttem rá, hogy visszafele miért jött ki a Mamma. És azért jött ki, mert ugye Mamma Mia, tehát ott egy embertő jön, és megfordítod, és mert ugye a Mam lenne.
2: A Mam.
0: De a Miából ott visszajön.
2: Tehát I Mam Mam.
0: I Mam Mam, igen. Jó, tényleg rengeteg megfejtés érkezett. Rólad megnyomhatom a sorsolás
2: most
0: gombot?
2: Most nyomjad te, persze, legyél boldog.
0: Most én egyet sorsolok. A mai nyertesünk pedig nem más, másodmagában ott lehet a harcművész gálán. Judit, gratulálunk neked! Aj, de nehéz ezt megnyomni.
1: Ügye, nem tudsz készíteni. Tökörúgás, szemeszúrás.
2: Nyomja a gombot, és azt, hogy utána vele állítsa az effektet is, arra már nem telik. Hisszabb keze.
0: Tudod, mennyi mindenre kell itt figyelni? Minden összeborul, ha véletlen benyomok egy kecskét. Vannak itt fontos dolgok.
2: Egy jó kecske mindig jó jön.
0: Judit, tiéd a két jegy, de tényleg, odaadjuk, de megkapod, tényleg. Eskü. És tibiszti.
2: Igen,
0: a második tatabány a Fight Night. Az. Föld Imre sportcsarnok, páros egy.
1: De jó, hogy végre lesz a
2: műsornak. Gyerekek, 90 éve, nagyon gyorsan elköszönünk. Köszönjük a közreműködést a csodálatos Kittinek, akit ne piszkáljatok szingvinőknek agyra menős kérdésekkel, mert unja.
0: Az I. és Rolandnak, akinek a lelke nem bírja a hupikék törpikéket, bár egy lehetne közülük.
2: És Rédl Ádám, aki a hupikék törpikék összest tudja fejből, akár énekelnek, akár csak prózában beszélnek.
0: Azt még nem sütöttem el, Roland, egyébként, hogy amikor mondtuk azt, hogy lehetem hosszú a hajat, hogy te könnyebben megnövezted földig, mint én.
2: Hát legalább azt meg tudom nevezteni a földig.
0: Jó van, holnap reggel 6 után nem sokkal jövünk ebben a formában, most pedig Zimmerer Tomi a mikrofon, legyen szép a napotok, sziasztok!
2: Ciao, buenos morgen! Buenos
3: morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! 4-ből 3 blokk teljes kapacitással termel az atomerőműben. A mosgáz halálos is lehet, fontos az óvatosság a borospincékben. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. A paksi atomerőműben a 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a közösségi oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattot, írta Magyar Péter. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a borospincékben, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook posztjában, amelyben a mosgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a most terjedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszulétet, szélsőséges esetben fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, a megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, amely jelzi a lecsökkent oxigén szintet, írta. Felhívta a figyelmet, hogy ha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A miniszter felidézte, június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, júliusban pedig visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hívek és tramtrain járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők a menetrendtől való eltérésekkel együtt. Kis tudós est lesz Komáromban a Rüdiger tónál ma 19-től 22 óráig. 19 órakor madárgyűrűzési bemutatóval kezdődik a program, majd 4:30-tól esti lepkészet lesz, amit 4:10-kor filmvetítés követ. Érdemes vinni elemlámpát, pokrócot és párnát, valamint jegyzetfüzetet.
0: Időjárás.
1: Ma az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, nem kizárt jelentéktelen eső, zápor, a hőmérséklet csúcsértéke többnyire 25 és 28 fok között alakul. Holnap a kezdeti napos időt napközben egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is várhatók.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Egy újabb hétfő beköszöntött, sziasztok, de vigasztaljon mindenkit az, hogy kiváló dalokat fogok játszani. Ez tuti. Buenos Morgan Key Cocktail beköszön, indítom az 5 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön a Golden, itt lesz Metz, Kerviki, Edward Maja, a hos pedig már is kezd. A Hanging Free a tiétek. Szép délelőttöt, rádiózzatok vele!

Cup of Demon Huntersből persze, hogy a Goldennel jelentkeztem. A tavalyi évből érkezett Cocktail 5 órában, kevés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Elindítottam.

Andy Rooney köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Tedd el a memóriába, ha kell, akkor persze, vedd elő. Augusztus 24-e van, igen kérem, úgy rohan az idő, hogy szinte észre sem veszük. No de, nem sokára indul a suli. Bertalanok, ti ünnepeltek, a nevetek eredetével jelentkezem majd a következő órában. Ebben pedig

Persze, hogy a What's Love Got To Do With It volt a tiétek 6 évvel ezelőttről hoztam. Koktél, 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Időjárás ügyben úgy gondolom egész jó hírem van, nem lesz kánikula, de azért a meleg megmarad. 29-30 fokkal azért találkoztok, és szikrázó napsütéssel. Csapadék, az tuti nem várható. Viszont várható rengeteg jót al, Tom Grennan-tal is egy, a bulvár csokorban ő szerepel mindjárt. Selena Gomez előtte Keto és John hozza a nagy durranást. Kesha pedig a kereskedelmi szünet után a Die Young.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World. A tisztánlátás szakértője.
3: Panel lakásban él? A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panel lakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Frank Ránál, és jó, hogy a Full Attention volt, a tiétek a tavalyi évből hoztam, ez a Forrás Rádió. Benne pedig a Koktél 5 órában, kevés dumával és jó sok zenével persze. Na meg a Bulvár Csokorral, ha már ígértem Tom Crennan a terítéken, képzeljétek el, hogy a háttérben kőkemény dráma zajlott, miután Tom tavaly letolta a gigantikus 11 állomásos aréna turnéját, ahelyett, hogy a sikert ünnepelte volna, teljesen remetévé vált. Úgy érezte, hogy a hírnév és a zeneipar nyomás alatt teljesen elveszítette a saját hangját és önmagát, nem bírta tovább a gyűrödést, fogta a sátorfáját, és a legnagyobb titokban Svédországba költözött, hogy egy elszigetelt stúdióban a külvilágot kizárva próbálja összerakni a mentális egészségét, és persze minden mellett a legújabb dalait. Nos, a benfentesek szerint a popcsillag mostanra ért el oda, hogy szembe tudott nézni a múltbéli démonaival, ráadásul gőzerővel fejezi be a vadonatúj albumát is, amiből a TikTokon már mutatott a pro részleteket, úgyhogy ha esetleg kíváncsiak vagytok rá, akkor keressetek rá Tom Crennan TikTokjára. Költői kérdés jön, egy 11 állomásos aréna turné után te is elvonulnál jó messzire? Én mindenképpen, nekem még aréna turné sem kellene hozzá. Viszont Kell Álváró Szolér hoz egy nagyon jó dalt, itt lesz a Bambó Leo feldolgozása, 1 AM, Ráczger és Orsóbaj Reni közös pedig most osztom meg veled, nem

tempóval zártam az első órát a koktélban. A Summer Days volt a tiétek. Hát igen, a mai igazi Summer Days. Jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán robogunk Hype-eton és Norma Jean Martin közösével. Ilyen lesz az Automai Hand.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu. 17 év házasság. Egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
3: Mindent felforgat.
2: A feleség 40-nél kezdődik.
3: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
2: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Tímea és Faragó András.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat, megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek, családi tűzoltó nap lesz Oroszlányban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként, a bejelentett munkanapok száma csak nem elérte a 2 milliót. Egy munkavállaló a múlt hónapban átlagosan 7 napot dolgozott egyszerűsített foglalkoztatás keretében, ismertette az adóhatóság. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idény munkását nem jelenti be, ugyanolyan szankcióra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiségének lezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Műanyagtól tartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma, minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, közölte a hatóság az MTI-vel. A szakemberek a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek, így az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, míg a PVC alapú műanyag toltartók, valamint a PVC alapú ceruza és tolvégdíszítők esetében a flattál tartalmat vizsgálták. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek. Érdemes a minőséget, a kivitelezést és a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról. Családi tűzoltónap lesz az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 115. évfordulója alkalmából a városban augusztus 30-án vasárnap. A program 11 óra 15 perc korkoszorúzással kezdődik a Szent Flórián tér egyes szám alatt, majd 11 óra 45 perctől felvonulás lesz a Rákóczi úton tűzoltó és veterán autókkal. Közreműködnek a Veterán Járművek Baráti Köre Oroszlány. 16-tól 19 óráig koncertek, fellépések, szabadtéri programok várják az érdeklődőket a Szent Borbála téren, illetve a Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, nem kizárt jelentéktelen eső, zápor, a hőmérséklet csúcsértéke többnyire 25 és 28 fok között alakul. Holnap a kezdeti napos időt napközben egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is várhatók.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Még a másodikban is, sziasztok! Ez a Forrás Rádió 5 órás magazin műsor. A kevés dumával, jó sok zenével, és persze, hogy Tamással, a Bulvárcsokorban pedig Nico Santos-zal. Érdekes lesz, füleljetek. Vasovsky Live, addig Lébek, Luke, Lauzon, valamint Hypeton és Norma Jean Martin. Kezd az Automai Head. Rádióz velem!

kajakóma. Például akkor. Az az igazán őszinte mosoly, amit senki sem lát. Andy Rooney-nak köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Amerikai újságíró, író és televíziós kommentátor volt ő. Bulvár Csokor érkezik ebben az órában is Nico Santosról regélek, úgyhogy majd nagyon füleljetek, hogyha kíváncsiak vagytok egy-két érdekességre, szaftos pletyire vele kapcsolatban. Addig tuti szót ejtek a mai Nemzeti Színház elődjéről és az első magyar Lombik Bébiről. Mert hogy voltam ilyen? Last Sequences, mindjárt jön Laurent Ferry, Major Faya és Azaria is. A Form Utz lesz a tiétek. Hozom csak slágerek.

5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Nico Santos készülődik, mindjárt a bullárcsokorban ő. Előtte azonban 1823 Miskolcon nyílt meg a mai Nemzeti Színház elődje. Képzeljétek, az első előadáson Kisfaludi Károly a Tatárok Magyarországon című drámáját mutatták be. 1988-ban megszületett az első magyar Lombik Bébi, és a Vezúv kitört pont 1947, nem ben, hanem évvel ezelőtt elpusztította Pompej és Herculaneum városát. Na mindez történt a Bertalanok neve napján. Boldogat nektek, a többieknek üzítessék őket köszönteni. Örülnek mindennek is, például a bulvár csokornak nem sokára benne Nico Santos-zal. Előtte Compact Disco-dal Rob Thomas is énekel, Kamrát pedig a kereskedelmi szünet után hozza szerintem az egyik legnagyobb slágerét, Be Mine, így a dal, csak

0: Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Santos és Ray of Light 2 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó, sok zenével és persze Tamással, no meg a Bulvár Csokorban Nico Santos-zal. Na képzeljétek, bár boldog házasságban él, a legújabb dalának címe Miért nem maradsz? Na ez már is beindította a rajongói teóriákat. A fülbe mászó dallamok mögött sokan már is egy burkolt, szaftos drámát sejtenek a színfalak mögött. Az énekes amúgy június végén dobta ki a legfrissebb bombáját, azóta pedig megállíthatatlanul járja a színpadokat. A bennfentesek szerint a koncertek utáni bulik idén-nyáron vadabbak, mint valaha. De hát valaha az mennyire vad? Na, költői volt a kérdés. Nico Santos a Bulvár Csokorban, mindjárt Félix Ján, itt lesz a Milk & Sugar egy klasszikja, a Summer Time, fú, de szeretjük, Alle Farben pedig Majestic-kel közösködik. From the

Gyümölcsöltől hoztam, gombozból is barom sok. Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével, valamint Üzsel és az Ultra Naté közössel. Jön Kitty, hozza a legfrissebbeket, aztán robban a free, mutatom!

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
4: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Totára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Totán.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! 14 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. A Honvédelmi Minisztérium palack visszaváltó automatát kér a Muhutól a Duna-Szent-Benedeki építkezéshez. Szent Istvánhoz kötődő erekjét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Nemes Kitti vagyok a déli hír összefoglalóval. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt kéri a MOHU-tól, biztosítsa a Duna-Szent-Benedeken dolgozó honvédeknek a palack visszaváltás lehetőségét. Kürtös László a közösségi oldalára hétfőn feltöltött videójában arról beszélt, a Duna-Szent-Benedeken szolgálatot teljesítő honvédek rengeteg civil felajánlást és adományt kapnak, ennek köszönhetően több ezer visszaváltható PET palack is összegyűlt, illetve még gyűlik. Hozzátette, a katonáknak azonban arra már nincs kapacitása, hogy a palackokat elszállítsák és visszaváltsák. Ezért az államtitkár azt kérte a MOHU-tól, hogy vegye ki a részét az összefogásból, és biztosítsa a palackok egyszerű, gyors és helyben megszervezhető visszaváltását. Jelezte, a katonák a visszaváltásból befolyó teljes összeget karitatív célra akarják felajánlani, és azt javasolta a MOHU-nak, duplázza meg a visszaváltásból összegyűlt összeget. 14 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 6, szombaton 2 jogellenesen az országban tartózkodó külföldi tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében 6 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott vasárnap a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csont erekjéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. A prágai magyar katolikus személyi plébánia a cseh főváros belvárosában álló Szent Henrik és Kunigunda templom, amely egyben a prágai szlovák katolikus személyi plébánia, valamint a körzetben élő cseh katolikusok plébániájának székhelye is. Prágában jelenleg mintegy 2500-3000 magyar él, a Csehországban élő magyarok számát pedig 15 és 20 ezer közé becsülik. A nyáresti vetítések keretében augusztus 27-én 20 óra 30 perctől a Belédestem című színes magyar romantikus vígjátékot láthatja a közönség Tatabányán, a Vértes Agórájában. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A napsütést időnkénti gyenge felhősödés zavarhatja, a hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul. Kedden változó erősségű felhősödések melletti időszakos napsütés várható elszórtan, elsősorban a nyugati és déli megyéket érintően kialakuló helyi záporok, kisebb zivatargócok esélyével.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Híred Gwen Stefaniról. Nekem van, nem félek megosztani. A bulvár csokorban tuti megkapod. Ez a forrás, benne pedig a koktél 5 órában. Kevés dzsumával, jó sok zenével. Buenos Morgan visszatekintővel is természetesen. Kicsit kötözködünk. Jön Jade, Andra Mac. Itt lesz Lloyd. Na meg Hüzsel és az Ultranaté. Ez a

dalát hoztam el nektek, Forget You For Now címmel. Koktél, 5 órában itt a forráson, túl vagy az ebéden? No, ha igen, akkor kellemes büfit, ha még előtted, akkor viszont jó étvágyat kívánok, bár lehet, hogy ezt talán fordítva kellett volna mondani. Kevés Duma, jó sok zene és Tamás, köszi, hogy itt vagy. A Bulvár Csókor érkezik rögvest, Gwen Stefanival persze. Válási dráma, vagy csak vaklárma? Na ez a kérdés, rövidesen kiderítem. No és azt is, hogy mi a fenér kötegedett reggel Roland Ádámmal. Mert hogy a Buenos Morgan visszatekintőben abból is kaptok egy kis részletet. No meg majd menőznek a koncerten, jó? Hogyan teszik? Megtudod, nem sokára érkezik. Addig viszont itt lesz Gwen Stefani, ha már benne van a Bulvár Csokorban. Jön a Fezbo és Náv közös Shepard Daliuet, jön ám, Jax Jones pedig MNIK-vel most indul. Tiéd a Where Did You Go? Csak slágerek közdobó.

Gwen Stefani 2020-ból Let Me Reintroduce Myself, így a dal. Csak slágerek közt repült. Ez a Koktél 5 órában Kevés Dzsumával, Jó Sok Zenével és Tamással, no meg a Bulvár Csokorral. Képzeljétek, a hölgy középső fia Zuma a 18. születésnapját ünnepelte nem oly rég. Na mindegy, nem is erről akartam beszélni. Gwen Stefani érkezik már is. A legfrissebb internetes pletykák és bulvárlapok szerint komoly feszültség vibrál Gwen és vidéki macsója Blake Shelton között. A rajongók ugyanis kiszúrták, hogy a sűrű időbeosztásuk miatt kevesebben mutatkoznak együtt, de a benfentesek szerint szó sincs válásról, egyszerűen csak két szupersztár próbál egyensúlyozni a karrier és a magánélet között. Ami, jelzem meg, halkam, tök nehéz. Na és ha már emlegettem a fiát, Gwen 21-én, 3 nappal ezelőtt egy érzelmes, nosztalgikus videómontázzal köszöntötte fel 18. születésnapján. A pletykalapok azonnal lecsaptak a videó alatti zenei sávra, a srác elképesztő tehetsége, gitározik és énekel, a szakma pedig már is azt suktogja, hogy ő lesz a következő nagy durranás Hollywoodban. No, várjuk! A lényeg, ő tud, és Gwen Stefani is tudott énekelni az imént. Ő a Bulvár Csokorban, mindjárt Buandos Morgan visszatekintő, addig Tóth Abigail, Maroon 5, Lady Gaga, no és Samantha Mumba a kereskedelmi szünet után kapott. Ilyen lesz az Always.

0: ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
2: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funky Est, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. A Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: madár, csak slágerek közt hoztam. Ez a Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Előttem pedig 4-ben a Buenos Morgan, a reggeli ébresztő műsorunk. Hétfő volt a stúdióban, érződött az abból, hogy Roland kötözködősre fogta. Na, Ádám persze ráharapott a témára. No, aztán menőznek majd egy koncerten is. A részleteket tudjátok, mit mutatom?
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Tegnap például meccset néztem.
3: Te ezzel töltötted a 4 napodat?
2: Hát nem a 4 napot.
3: Meccsnézés
2: meg nem ilyenek. Ez 2x45 perc szokott lenni, plusz a hosszabbítás. Tehát alapvetően azért 4 napig nem nagyon szokott eltartani.
3: Egy milyen harapósba jött vissza az íj és Roland.
2: Maximum annyira szar, hogy olyan hosszúnak érzett, tudod.
3: Nézd, miben tud még belekötni. Még a frizurám, mert nem kell fodrász, az igen.
2: Amúgy igen.
3: Na, a vércukrommal jó, tehát abban nem tudsz.
2: Nem, mivel indítottál, hogy jó.
3: Ne, sevés szendvics, képzeld el, volt ilyen, hogy hívják, ez a benzinkutas szendvicsem. Nem szoktam reggelizni, de most megettem, mert ennek nem bírtam ellenállni.
2: Ez a háromszög szenyó?
3: Igen, abból a hosszú fajta, de mindegy, jó volt nagyon, ilyen rántott hús is.
2: Hát ez a tipikus magyaros, tehát a rántott húsos szendvics, ez szerintem a magyar hamburger.
3: Igen, ez a, nem tudom, ti úgy jártatok-e osztálykirándulni, de mi mindig úgy jártunk, hogyha volt nálunk szendvics, akkor annak el kellett fogynia már az út elején, vagy még az út előtt. Tehát, hogyha volt nálad 6 szendvics, akkor is megetted.
2: Mert a kedvenc ilyen programom, akkor az nem osztálykirándulás volt, de így haverokkal mentünk el, így valami félnapos kiruccanás volt az egész. És volt egy haverunk a kereszt, és jött, hogy srácok, éhesek vagytok? Anyám csomagolt, van nálam 18 szendvics. Mi van? És tényleg voltál a 18 szendvics.
3: Jó, de anyuka komolyan gondolta a tervet.
2: Az biztos, egy félnapos kis kiruccalás volt tényleg ide a környékre.
3: Jó, ezeket az anyukákat mindig úgy bírtam. Nekem az osztálytársaimnál az ilyen legmenőbb sztori, amikor a gimi elején szerintem, igen, elmentek Junkies koncertre, nagyon menő ilyen rocker arcok lehettek, mert kisgyerekként ott voltak, tehát mindenki így rákészült. Volt az egyik osztálytársam, aki azt csinálta, hogy például a WC-ből leszakította a WC lehúzó láncot, és abból csinálta nadrágjára ilyen menő ilyen rocker láncot.
2: Atya.
3: Tehát, hogy tényleg felkészültek a bulira alaposan, és hát azért még fiatalok voltak, kiskorúak, ezért kellett egy gárdadám. Úgyhogy az én haveromnak, a Gegének az anyukája ment velük. Hát Gege késői gyerek is egyedüli, tehát az anyuka egy picit elkényezteti. Ők beálltak oda legelőre, és Gege mami egyszer csak megjelent egy tálca C-vitamin tablettával és almalével a Junkies közönség első sorában, a gyerekek. Azért most kell a hidratálás. Ők voltak a legmenőbb arcok, senki nem értett, hogy mi az Eki, vagy milyen tablettát osztogatott a néni, de hogy ők is kérnek.
2: Hittem, olyan népszerűnek tűnt, igen.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép délutánt kívánok. Speciális hővédőbevonatot alkalmaz a MÁV a sorompóházaknál. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban. Van elég táplálék a mediterrán barátfóka visszatéréséhez az Adrián. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A MÁV keresi és teszteli azokat a megoldásokat, amelyekkel ellenállóbbá teheti a berendezéseit a rendkívüli hőséggel szemben. A sorompóházaknál például speciális hővédő bevonatot kezdtek alkalmazni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, hogy a rendkívüli hőség a vasúti infrastruktúrát is próbára teszi, a vállalat ezért keresi és teszteli azokat a megoldásokat, amelyekkel ellenállóbbá tehetik a berendezéseiket. A sorompóházak speciális hővédő bevonata az első mérések alapján akár 6-8 fokkal is alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban. A város honlapján olvasható közlés szerint a Pöltenberg utca 14-es szám előtti szennyvízcsatorna hiba elhárítása miatt augusztus 25-én 8 órától augusztus 26-án 16 óráig az utcát lezárják. Is tudós est lesz Komáromban a Rüdiger-tónál a mai napon 19 óra és 22 óra között. 19 órakor madárgyűrűzési bemutatóval kezdődik a program, majd 20 óra 15-től esti lepkészet lesz, amit 21 óra 15-kor filmvetítés követ. Érdemes vinni elemlámpát, pokrócot és párnát, valamint jegyzetfüzetet. A mediterrán barátfóka továbbra is elegendő és változatos táplálékot találhat az Adrián ahhoz, hogy hosszabb távon is visszatérjen a térségbe, közölte a Spliti Oceanográfiai és Halászati Intézet, miután a közelmúltban ismét észlelték a ritka tengeri emlőst a horvát partoknál. A kutatók szerint egy faj visszatéréséhez önmagában nem elég, ha időnként újra megjelenik korábbi élőhelyén, tartós megtelepedéséhez megfelelő táplálékra, nyugodt partszakaszokra, valamint pihenésre és szaporodásra alkalmas barlangokra és búvóhelyekre is szükség van. A mediterrán barátfóka egykor az egész Adrián elterjedt volt, állománya azonban a 20. században drasztikusan visszaesett. Horvátországban ma szigorúan védett fajnak számít.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, felhő is alig lesz az égen, a térségbe csapadékot nem jósolnak, 26 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Jön a Honey Beast. Na és jön a Bulvár Csokor, benne a Honey Beast. Igen, igen. Koktél 5 órában Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Ez és a következő óra is még a miénk. Eminem, Teddy Swims, Girls Aloud, az igazából szerelemből. Na meg a Klunkambak és Tom Walker közös. Kezd a hó!

és azért megtalálható benne például a 2002-es Without Me és a 2010-es Almost Famous című nótája is. Jól összekutyulta Eminem, ugye? Na ez volt a Houdini itt a Cocktailban. Az az igazán őszinte mosoly, amit senki sem lát. Andy Rooney köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Bulvár Csokor érkezik ebben az órában, benne pedig a Honey Beast, a hazai csapat, és persze, hogy kaptok egy újdonságot is tőlük. Addig, fú, micsoda dalok, Ellie Goulding mindjárt, jön Segi! Itt lesz a Jonatász és Lavinia közös a Canyons. Elsőként jelentkezem egy hazai újdonsággal, a múlt héten jelent meg. Köze van, számol Jimmyhez? Na persze, hogy van. Mit akarsz a boldogságtól? Na,

0: Golding és a Like a Saver. Persze, hogy 3 évvel ezelőttről itt a koktélban. Kevés Duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Teheted egészen 3 óráig. A Honeybeast készülődik, a dal is, amit hozok tőlük. No és persze a Bulvár csokorban az infók is mindenképpen. Jó hírem van, a Duna kanyarban újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert ugye a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint jár, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. Úgyhogy ennek megfelelően készüljetek. Köszi! 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Ha van infót, dob mindenképpen. Jön a The Chainsmokers, a Pink Panthers és Zala Larson újdonság, The Weeknd is énekel. A kereskedelmi szünet után pedig hozom a Chris Cross, Amsterdam és Sarah közöst. Ilyen lesz a Stay!
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
3: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
4: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
5: 17 év házasság. Egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
6: Mindent felforgat.
5: A feleség 40-nél kezdődik.
6: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
5: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Témea és Faragó Andrá.

0: és a Tatai Malomkertben.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

The Chainsmokers és a Paris, úgyhogy megvolt a franciaországi látogatásunk az iménti köbő 3 percben. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem Bulvár Csokrot, Nesze, a Honey Beast benne. Nos, a Csabat és Dánielfi Gergő vadonatúj közös dala, Bárcsak lennék, egyenesen a Champs-Élysées-re repíti a hallgatókat. A szakmában pedig már is megindult a suttogás a dal fülbemászó sorai miatt. Napfény, Champs-Élysées-n nem később, még az idén. No, emögött a rajongók titkos külföldi utazásokat és eltitkolt szerelmi szálakat sejtenek. Vajon ki ihlette a hirtelen jött párizsi vágyodást? Lehet, hogy senki, a srácok egy buli után jól becsicsentve nekiálltak írni, és ugye érzelmes pillanataiban ez jött ki. Egyébként a stáb tagjai szerint Tarján Zsófi elképesztő energiája a koncerteken idén nyáron még a megszokottnál is intenzívebbek, mintha valami vagy valaki teljesen új életre keltette volna az énekesnőt. Igazából ez pozitív, nem? Ma ígértem egy dalt tőlük, persze, és ha már ugye a Dánielfivel közösről beszéltem, akkor jöjjön az Bulvár Csokor, benne a Honey Beast, a dal pedig, na mindjárt mondom, mit lesz Will Smith, egy klasszikkal jön Kamrád is, elsőként pedig a már beígért Honey Beast dal, Bárcsak lennék, a Dánielfivel közös érkezik, csak sláger.

Kell és Offerni szimmel a múlsó, milyen volt a diétek, csak slágerek közt hoztam koktél. 5 órában Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán Madonna és

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egy úttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 2 óra lesz 3 perc múlva, szép délutánt kívánok. A lezuhant Gripen pilótájának állapota stabil. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. Folytatódik a Bánhidai limonádé és kertmozi program Tatabányán. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Egyelőre ismeretlen okból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Ma délelőtt a pilóta katapultált. A lezuhant Gripen pilótájának állapota stabil, közölte az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. A pilótát megfigyelés céljából mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. Az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak, közölte a brüsszeli testület. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett támogatás az Európai Bizottság közlése szerint az Ukrajna védelme és az orosz támadásokkal szembeni ellenálló képességének növelése melletti uniós elkötelezettségét erősíti meg. Újabb nyári bulival készül Esztergomban augusztus 28-án 21 órától az Easy Living fagylalt és találka pont a Dunaparton, ezúttal pedig Barbie és Ken színes világába csöppenhetnek a vendégek. Az este dress kódja is ehhez igazodik, jöhet a rózsaszín, a kék vagy bármilyen a Barbie világ hangulatához illő nyári party set. A zenéről DJ Buffy gondoskodik, a belépés ingyenás. Augusztus 28-án lesz az újabb Bánhidai limonádé és kertmozi program Tatabányán a Puskinnál. 18 órától zenél a Drangenders, Sáradi Tamás és Szilágyi Gábor, 20:30 perctől pedig a Láng Szív Vadon és Szabadon című 2023-as német családi kalandfilmet lehet megnézni. A program ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, felhő is alig lesz az égen, a térségbe csapadékot nem jósolnak, 26 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hölgyek, urak, szép napot mindenkinek, a koktélt hallgatjátok itt a Forrás Rádióban, az 5 órás magazin műsort kevés dumával, jó sok zenével és Bulvár Csókorral, benne pedig Jax Jones, de jön a Bulnus Morgan visszatekintő is. Addig Dánait, Nagy Bogi, Professor Green és Madonna jelentkezik az újdonsággal. Imádjuk, persze, itt a Love Sensation!

budapesti csajszi, Rita, Dan Heath néven, I Was Wrong, így a dal az idejéből hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. No, Buenos Morgan visszatekintővel is. Bulvárcsokrot is kapsz Jax Jones a terítéken. Milyen extrém sportot lehet művelni a DJ pult mögött? Na, kiderül nem sokára, jó? Úgyhogy nagyon füleljetek. Az az igazán őszinte mosoly, amit senki sem lát. Andy Rooney, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Jön kezed, itt lesz Rafi Rosario és Dana Blakely a Music Musical. The Black Eyed Peas Classic, fú de jó, de várom már.

Bullet és a My Way 4, pontosabban 5 évvel ezelőttről. Cocktail, ha már 5, akkor 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, rövidesen pedig Buenos Morgan visszatekintővel. Most viszont itt van neked a Bulvár Csókor, benne pedig Jax Jones. Június végén adta ki a Clementine Douglas-szal közös Pulling Me Back című fülbemászó klubslágerét. A premier nem volt mindennapi, no most figyelj, a sztár egy 2 órás futópados sprintet nyomott le a Twitch-en, miközben végig élőben mixelt. A backstage pletykák szerint a stáb tagjai fogadásokat kötöttek, mikor ájul el az énekes a mikrofon mögött, de Jax bírta a strapát. Egyébként a stúdióból kiszivárgott hírek szerint teljesen rákattant a mesterséges intelligenciára a zeneszerzés során, ez a szakmát teljesen megosztja, és a pletykák szerint több neves énekesnő is visszautasította a közös munkát, mert attól félnek, hogy a DJ robotokkal akarja helyettesíteni az igazi emberi hangokat. Őszinte leszek, simán el tudom képzelni, mármint hogy megteszi. Bulvár Csókor, benne Jax Jones, na mindjárt muzsikál is, itt lesz Bant és Tom Odell, Alesso, Knán, a Waving Flaggel, ú de jó, Jax Jones pedig a kereskedelmi szünet után, Zoe Z.

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: magam, Kevés Duma, Jó Sok Zene, mindez Tamással, és persze Buenos Morgan visszatekintővel. A program maga, mint ahogy már emlegettem, előttem 4 órában, 6 és 10 óra között ébreszt téged. Roland és Ádi a két hangulat felelős, ilyenkor napközben pedig előveszük a viccesebb részeket. Rájöttem már, hogy elrontottam. Ez nem PC, asztali számítógép, hanem PC, kérem. Nem PC, az AI. Na ez lenne a következő blokk címe, hogy konkrétan miről szól? Na ezt mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Nem volt túl PC a Google mesterséges hagya, ugyanis közhelyekre hagyatkozva sértegette a nemzeteket. Kicsit beszélgessünk az előítéletekről, csak néhány sztorit hadd emeljek ki ezek közül, az én kedvenceim. Hát drága ember beírta neki, hogy egyedül vagyok egy albánnal, mit tegyek?
3: Meg ugye különböző nemzeteket. Egyedül vagyok egy magyarral, egy brittel, egy amerikaival, egy albánnal, egy marokkóival, stb. És hát a Google meg ugye támaszkodott az előítéletekre.
2: Csak például az albánnál, egyedül vagyok egy albánnal, mit tegyek? Remélem biztonságban vagy, és semmi bajod nincs. Mit tegyél most? Maradj nyugodt!
3: De azért ő akkor nem az albán csajokból indul ki, a Dua Lipából, meg hasonlókból, akikre... Mert hogy ugye az én gyerekeim most éppen Albániában vannak, tegyük hozzá, hogy azért most van némi személyes érintettségem, és akkor így pont kérdezte is Ádi adáson kívül, hogy mi szó, és akkor hogy Dávidot megkérdezte be, hogy az albán csajok milyenek. Nem, de most már megfogom.
2: Írnek Dávidnak, hogy maradjon nyugodt, és akkor itt ha minden rendben van, nincs okot pánikra. Kér segítséget. Ha veszélyben érzed magad, azonnal hívd a segélyhívót. Jézus.
3: Nagyon jó. Nem, ők csak annyit mondtak egyébként, hogy a hotel gyönyörű, de Albánia nagyon koszos, nagyon szemetes. Ezt így tegnap elmondták.
2: Lehet egyébként ebben igaza van.
4: Tehát és a magyarra mit írt, annyira különcsön.
2: Milyen magyarhoz is odaérek, de még mondom a marokkóit, ez Roland kedvence lesz. Tehát egyedül vagyok egy marokkóival, mit tegyek? Csak semmi szex, mert ez ott bűnnek számít.
4: És ez a legfontosabb tudni.
3: Úgyhogy egy marokkóival nem érdemes egyedül maradni.
4: Jó, most már ezt is tudom.
2: Gyorsan rendet tett. Na mindegy, tehát hogy igen. Itt tényleg sok mindenkivel megpróbálkoztak. Mindenhol a közhelyeket hoztam, mielőtt felolvasom vagy elmondom. Szerintetek a magyaroknál mi az, ami előjött?
3: Kínáld meg gulyással. Az biztos beválik. Szerintem ez simán lehet, mert mi az, amit gulás, hát azt
4: nem
3: ismerik.
4: Nem tudsz a pálinkába lépést tartani a magyarokra.
3: Ja, ha pálinkával kínál, akkor erre fogad. Ott halsz meg, kész.
2: Igen.
3: Ezt is lehetne még. Igen, biztos, hogy lesz nála rántott szeletes szendvics. Egy pár alufóliába csomagolva.
4: Vigyázz a cuccaidra.
2: Lehet, hogy kér kölcsön.
3: Nem, azt nem hiszem.
2: Nem kér kölcsön.
3: Nem, hát azon gondolkozom, hogy azért a Google tényleg ilyen amerikai aggyal mit tudhat róla.
2: Hát nekem az jut eszembe mindig.
3: Szép lányok, pálinka, gulyás. Körülbelül.
2: Puszkász.
3: Meg a puszkász, meg a foci. Szeretik a focit, igen. Mostanában nem annyira eredményesen játszák, de attól még szeretik.
2: Szoboszlai, most már egyébként kezdem szeresődni.
4: Ja.
2: Jó, hát ennyire nem volt sajnos pontos. Nekem mindig az jut eszembe a magyarokról, még a puli talán, de hogy ami nekem mindig eszembe jut a magyarokról, az az, hogy előttem mész be a forgóajtón, de mögöttem jössz ki. Tehát, hogy ja. ez a
3: leleményes,
2: magyar...
3: Leleményes, a rafkó, igen. Ugye a rafkó, az a tényleg jellemző ránk egyébként.
2: Rubik kocka, lángos halászlé. Ezek még megvannak.
3: Meg a sírva vigadás.
2: Túró Rudi. Túros a Rudiuk.
3: Az.
2: Na, ennyire nem ment. Ennyire nem ment bele. Azt írja, hogy ha egyedül maradsz egy magyarral, a legjobb, ha hívod a segélyhívót. Náluk 112.
3: Hát mert fél, nem mondom. Mert
4: mondom én, hogy vigyázz a cuccaidra.
3: Mert nem, előkerül a pálinka. Tehát szerintem ez erre vonatkozik. Előkerül a pálinka, kész. Hívjad, már előre hívjad, de utána nem fogod tudni.
4: Ez az egy dolog. Tehát, hogy segélyhívó
2: is kész. Aki. Igen, ezt érezte biztosnak. Ezzel szemben például, hogyha egy brit kerül az utadba, a túlélés kulcsa egy csésze tea, az időjárásról való csevegés, és a minimum 1 méteres távolságtartás. Különben kitör a kölcsönös pánik.
3: Hát nekem ebből az Igazából szerelem című film jut eszembe, amikor az angol meg az amerikai elnök tárgyal körülbelül hasonló eredményességgel. Ugye, és akkor az angolok meg azt mondják, hogy hát nálunk van David Beckham jobb lába, és amúgy a bal lába is. Tehát, hogy na, körülbelül ez.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap

Medúza, Anno és Hazír, a közösük a Celli to my heart zárta ezt az órát, és ezzel magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. 10 órától mostanáig az 5 órás magazinműsort kevés dumával és jó sok zenével hallottad. Fogod holnap is, érkezem 10-kor ugyanígy, addig tedd el a koktélos poharadat, akkor majd elővesszük. Gyere, szomjasan! Hogy Roland szomjas-e, azt nem tudom, de hogy érkezik a beattel, egészen 5-ig, azt tuti, 5-re pedig jövök vissza, hétfő lévén hozom nektek az európai kedvenceket, majd pedig DJ Bóli 2 óráját a Light Sessionben 7 és 9 óra között. No, ennyi lett volna, Tamás, köszönöm, hogy itt voltatok, Alex Warrender és a Passenger-rel nyit majd Roland a következő óra elején. Ciao, ciao!

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztán látás szakértője.
4: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funky Est, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.luirendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 3 óra, üdvözlöm Önöket! Pénteken választhatják meg az NVVH vezetőit, drágul az üzemanyag Horvátországban, folytatódik a nyáras divetítések program Tatabányán. Hozom a részleteket a Forrás Rádió híreit, itt Taler Andreától hallják. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. A házbizottság mai ülése után Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke az MTI-nek azt mondta, hogy csütörtökön a napi rend előtti felszólalásokat követően az országgyűlés dönt a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. Az ülés ezután a szokásoknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel folytatódik. A parlament még aznap folytatja a szakképzésről szóló, valamint az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításának általános vitáit. Utolsó napirendi pontként az országgyűlés megtárgyalja az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények megváltoztatását. Pénteken a képviselők előre láthatóan 9 óra 45 és 10 óra 45 között döntenek titkos szavazással a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és elnök helyetteseinek személyéről. A megválasztott tisztviselők az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. Drágul az üzemanyag 2-től Horvátországban, miután a kormány újabb egy hétre meghosszabbította az árkorlátozást. A benzin legmagasabb kiskereskedelmi ára literenként 3 centtel 1,66 euróra, a dízelé 6 centtel 1,86 euróra emelkedik. A mezőgazdaságban használt kék dízel literje 5 centtel drágul, így 1,32 euró lesz. Az új legmagasabb kiskereskedelmi árak 7 napig lesznek érvényben. Folytatódik a nyáresti vetítések program a Vértes Agórája előtti téren, Tatabányán. Augusztus 27-én a Belédestem című színes magyar romantikus vígjátékot lehet megtekinteni, a program ingyenes. És végül sport. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100-as és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban első alkalommal megrendezendő atlétikai világdöntőn. Az esemény mai sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a friss Európa bajnok Halász Bence, illetve Molnár Attila, Enyingi Patrik, Takács Boglárka, Kozák Luca és Mátó Sára kap lehetőséget a két vegyes váltó mellett.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, és csapadékra sem kell számítani. Az enyhe szélben 26 és 28 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is indul a Beat, a délután ritmusa. Töltsük együtt a következő 2 órát, 120 percen keresztül a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket hozom nektek. Alex Warrennel indulunk, ez már is a Passenger, a mikrofon mögött már...

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszédés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu. 17 év házasság, egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
4: Mindent felforgat.
3: A feleség 40-nél kezdődik.
4: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
3: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Tímea és Faragó András.
4: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
3: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazza.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, ez volt a Dracula, ami hatalmasat megy például a TikTokon most már hosszú-hosszú hónapok óta. A folytatásban pedig egy hazai kedvenc érkezik. Nagyon-nagyon szeretem azt a fajta optimizmust, azt a fajta életigenlést, ami a Mango Rise slágereiből árad. Nem véletlenül rendszeres vendégünk is, Barta Ákos Danona, a csapat frontembere. Tőlük érkezik akkor már is az újdonság. Ez a Lélekszilánk.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, vége a beat első órájának, viszont még 60 percen keresztül együtt rádiózhatunk, és természetesen a műsor második felében is hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. A hírek után teljes egészében a Dasha slágerével indulunk, ez lesz majd a Not At This Party.

0: Manos Morgan. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. 63 településen végeznek szúnyoggyérítést a héten. Megtalálták a tengerben az izraeli államalapítás idején elsüllyesztett Altalena hajót. Családi tűzoltónap lesz Oroszlányban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A következő napokban 5 megye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen, a finom permetet az esti éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul asszályos az időjárás, ezért jelentős nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Izrael partjainál 78 év után megtalálták az államalapítás idején elsüllyesztett Altalena hajó roncsait, jelentette az izraeli média. A roncsokat már a virradóra Izrael partjaitól nyugatra 503 méteres mélységben épségben találták meg. A hajó felkutatását hónapokon át végezték egy különleges érzékelőkkel és korszerű felmérő rendszerekkel felszerelt hajó segítségével, közölte Roni Szade, az izraeli térképészeti hivatal tengeri térképezési osztályának igazgatója. Agai Ronan, az intézmény igazgatója, történelmi pillanatnak nevezte a hajó megtalálását, amely szerinte hozzájárul Izrael történelmének egy jelentős fejezetét képező múlt feltárásához, pontos dokumentálásához és megőrzéséhez a jövő nemzedékei számára. Családi tűzoltónap lesz az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 115. évfordulója alkalmából a városban augusztus 30-án vasárnap. A program 11 óra 15-kor koszorúzással kezdődik a Szent Flórián tér 1-es szám alatt, majd 11 óra 45-től felvonulás lesz a Rákóczi úton tűzoltó és veterán autókkal. Közreműködik a Veterán Járművek Baráti Köre Oroszlány. 16 és 19 óra között koncertek, fellépések, szabadtéri programok várják az érdeklődőket a Szent Borbála téren, illetve a Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes. És végül sport. András Csaba újabb 2 helyet javítva már az 54. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. A versenyeket szervező WTT honlapja alapján a 24 éves magyar játékosnak változatlanul 656 pontja van. András Csaba, aki az utóbbi hónapokban több bravúros győzelmet is aratott a különböző tornákon, az év elején még a 160. hely környékén állt a világranglistán.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, és csapadékra sem kell számítani. Az enyhe szélben 26 és 28 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Gyönyörű délután mindenkinek, sziasztok, ez itt még mindig a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. 2 óra a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel. Ahogy ígértem, ebben az órában Dashával indulunk, jön már is a Not At This Party, a mikrofonnál és a...

Ez a Forrás Rádió mindig veled, egy kis K-pop újdonsággal folytatjuk. A Stray Kids ugyanis letarolta a globális albumlistákat a This and That című legújabb mini albummal. Több mint 30 régióban, köztük Kanadában, Brazíliában és Franciaországban is vezette az albumlistát, és hát vezeti is továbbra is a dal, de emellett hasít Argentínában, Brazíliában, Costa Ricában, Chilében és hát Európa több országában is, nyilván Ázsiáról meg ugye nem is beszélve. Egyébként idehaza is elképesztő hallgatottsága van a streaming felületeken, és nálunk is pörög. Jön már is tehát a Stray Kids újdonsága, ez a This and That.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
4: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Ne felejtjétek, egészen 5 óráig rádiózhatunk együtt. Ezt követően jön a Charter Zimmerer Tomival, majd pedig este 7-től 9-ig a Light Session. Mivel hétfő van, DJ Bóli lesz a mai rezidensünk. Ő áll majd a lemezjátszók mögé. A folytatásban pedig a Switch Disco és Tones & I közös Hideaway. Ezzel rovogunk tovább itt a Beatben.

Új köntös kapott a Király slágere, ez itt a Forrás Rádió, mindig veled. Újabb ikonikus mérföldkőhöz érkezett a hazai könnyű zenei szcéna egyik legismertebb alakja. Dr. Béres a Jimmy Másképp elnevezésű koncepció legfrissebb felvételét hozta el. A Mit akarsz a boldogságtól című örökzöld Zambó Jimmy klasszikus ezúttal Herceg közreműködésével kapott egy igazi, mai latinos hangszerelést. És hogy hogyan sikerült, ezt már is meghallgatjuk. Érkezik tehát Dr. Béres és Herceg, és a Mit akarsz a boldogságtól 2026-os verziója.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.
2: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, a mai beat végére értünk, ez pedig azt jelenti, hogy én mára elköszönök. Jön a folytatásban a Charter Zimmerer Tomival, majd pedig DJ Bóli a Light Sessionnel este 7 és 9 óra között. Én holnap reggel 6-tól a Buenos Morgenben Rédl Ádámmal együtt ébresztelek titeket újra. Addig is ragyogóan szép délutánt, illetve estét mindenkinek. Az elmúlt két órában I.S. Rolandot hallottátok.
1: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nyár, napsütés, élmények, irány, Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
4: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World. A tisztánlátás szakértője.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu. 17 év házasság, egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
7: Mindent felforgat.
6: A feleség 40-nél kezdődik.
7: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
6: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Témea és Faragó András.
7: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
6: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra előtt járunk, 3 perccel szép délutánt kívánok. Mától jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű programsorozatra. Európában egyre erőszakosabbá válnak a múzeumi műkincsrablások. Ismét megrendezik az éjszakai kerekezést az Altalér mentén. A mikrofon mögött Hit Taler Andreát hallják, jönnek a részletek. Mától jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ, Láss, Hallj, Érts elnevezésű prevenciós országos iskolai programsorozatra, mely az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat a Dériné program szervezésében. A Dériné program MTI-hez eljutatott közleménye szerint az intézmények 5 fő tematika közül választhatnak, melyek az egészséges életmód, a test és lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. A kiválasztott prevenciós modulokban az iskola által megjelölt évfolyamok osztályai számára 3 vagy 4 tanórát felölelő időtartamban készül el a témanap órarendje. Bővebb információk a www.derineprogram.hu weboldalon találhatók. Egyre erőszakosabb módszerekhez folyamodnak a múzeumi műkincsrablások elkövetői Európában, és egyre gyakrabban nagyértékű nemes fémeket, drága köveket és nagy kulturális jelentőségű műtárgyakat vesznek célba, közölte az EU hágai székhelyű bűnüldözési együttműködési szervezete az Europol. Ennek hátterében a jelentés szerint a nagy piaci kereslet, illetve az áll, hogy az ilyen tárgyakat vagy azok anyagát viszonylag könnyen lehet értékesíteni az illegális piacon. A szervezet által közzétett jelentésben az áll, hogy jelentős változások figyelhetők meg a bűncselekmények elkövetési módszereiben is. A bűnözők a múzeumokba való behatoláshoz, illetve a személyzet megfélemlítéséhez több esetben pörölyt, robbanóanyagot vagy lőfegyvert is használtak. Augusztus 30-án ismét megrendezik a térség legnépszerűbb nyárbúcsúztató szabadidős programját, az éjszakai kerekezést az Altalér mentén. A hagyományos esemény idén is teljesen ingyenes és garantáltan egyedülálló, világító, guruló közösségi élményt nyújt a családoknak és a sportkedvelőinek. A gyülekező és a rajt 18 óra 30 körül lesz a Tatabányai József Attila könyvtárnál, a köztes megálló Vértes Szöllős, várható tatai érkezés 20 óra után a Tatai Várnál. A program ingyenes. És végül sport. Bodnár Anna 6 helyet javított, így a 70. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján. Udvardi Panna 1 helyet lépett előre, így a 76. A legjobb 200-ba a magyarok közül még Gálfi Dalma férve, aki 1 helyet rontva a 157.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, felhő is alig lesz az égen, a térségbe csapadékot nem jósolnak, 26 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friend.

Szép délutánt a zene és a slágerlista őrültek meg. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert. Jön a Visszatek rovat, itt lesznek az európai kedvencek, kezdésként pedig a K-pop Demon Huntersből a Golden, mert hogy a 20. Én Tamás. Rádiózzatok velem!

20-án jelent, persze, hogy a K-pop Demon Huntersből a Golden-t hoztam el nektek. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig lehetünk együtt az európai kedvencekkel, persze. No és jön a visszatekintő rovat is. A következő órában itt lesz Shakira és Alejandro Sanz, na meg a La Tortura. Érkezik DJ Bóli is, a Light Session 2 óráját megkapjátok ma tőle. Előtte tudti, hogy berobban Ariana Grande. Mesélek egy picit Harry Styles-ról is. No meg, hogyha nem mentek sehova, már pedig miért mennétek, akkor randizhattok Olivia Rodrigóval is. Bár igazából foglalt, de majd titokban. Addig pedig legjobbjaink T-Danny és a Follow the Flow újdonsága mindjárt. Elsőként pedig Ray. Érkezik a Valley's My Husband, ez ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok. Egészen 7 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

18-e, Harry Styles, az American Girls volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagytok, a persze, hogy az európai kedvencekkel bombázlak, no meg Harry Styles-szal. Az időpont augusztus eleje, a helyszín pedig Mexikóváros. Harry épp hatalmas tömeg előtt pörgött a színpadon, amikor a szakadó eső miatt teljesen csúszósá vált, talaj kifogott rajta. Az énekes hatalmasat zalkozott a megemelt színpad részen, de figyeljétek, mit csinál egy vérbeli profi. Pánik helyett, ahogy a földre került, kényelmesen hátradőlt, nyomott egy szexi hanyagpózt a kameráknak, és zökkenőmentesen énekelt tovább a mikrofonba. No, a TikTok persze azonnal tele lett a videókkal, a rajongók pedig odáig vannak, hogy még egy esést is képes úgy elintézni, mintha a koreográfia része lenne. Pedig nem az volt. No kérem, aki profi, na az profi. Bár igazából Harry Styles egészen sportos alkat, úgyhogy tőle ezt simán elvárjuk. Alex Warren, annyira nem. Ordinary, négy a dal az európai listán.

dallamoknak rangsora lenne? Ja, várj, pont ezt csináljuk. Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással.

14. Taylor kisasszony, bocsánat, Swift kisasszony, aki Taylor, a The Fate of Ophelia volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgató, én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Alig két hete, július végén lesifotósok brutálisan intim, csókolózós képeket lőttek Olivia Rodrigóról New Yorkban. A dolog pikantériája, hogy a színész Louis Partridge-el való szakítása után most egy teljesen civil, a Wall Street-en mozgó sráccal, a magántőke elemzőként dolgozó Julian Cronenberg-zel látták turbékolni egy manhattani parkban. Olivia egyébként korábban azt nyilatkozta a Days magazinnak, hogy szeretné a magánéletét végre lakat alatt tartani, no de ezek után, a képek után már felesleges titkolózni. Úgy tűnik, a drámai szakítások után jöhet az üzleti szféra. Nem, jöhet a sugar daddy. Én inkább így mondanám. No, semmi gond! Hidd el, nem vetünk meg ezért. Olivia Rodrigo, igen, őt hozom már is. Az európai listán a 13. a Drop Dead.

van 13. héten. Olivia Rodrigo-t hallottátok, a Trap Dead volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagytok. Bibi Rexa és a Faithless közös már is. A New Religion, a

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Ily és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, speciális hővédőbe vonatot alkalmaz a MÁV a Sorompóházaknál, szünetelni fog az ügyfélfogadás a NAV kisbéri ügyfélszolgálatán, van elég táplálék a mediterrán barátfóka visszatéréséhez az Adrián. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hitt Taller Andreától hallják. A MÁV keresi és teszteli azokat a megoldásokat, amelyekkel ellenállóbbá teheti berendezéseit a rendkívüli hőséggel szemben. A sorompóházaknál például speciális hővédő bevonatot kezdtek alkalmazni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója ma a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, hogy a sorompóházak speciális hővédő bevonata az első mérések alapján akár 6-8 fokkal is alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatóságának kisbéri ügyfélszolgálatán az áramszolgáltatás szünetelése miatt augusztus 27-én a kormányablak zárva tart. Augusztus 28-ától az ügyfélszolgálat a megszokott nyitvatartással várja az ügyfeleket. Az adóügyek elektronikusan is intézhetőek, aki teheti, válasza az elektronikus vagy telefonos megoldásokat. A mediterrán barátfóka továbbra is elegendő és változatos táplálékot találhat az Adrián ahhoz, hogy hosszabb távon is visszatérjen a térségbe, közölte a Spliti Oceanográfiai és Halászati Intézet, miután a közelmúltban ismét észlelték a ritka tengeri emlőst a horvát partoknál. A kutatók szerint egy faj visszatéréséhez önmagában nem elég, ha időnként újra megjelenik korábbi élőhelyén, tartós megtelepedéséhez megfelelő táplálékra, nyugodt partszakaszokra, valamint pihenésre és szaporodásra alkalmas barlangokra és búvóhelyekre is szükség van. A mediterrán barátfóka egykor az egész Adrián elterjedt volt, állománya azonban a 20. században drasztikusan visszaesett. Horvátországban ma szigorúan védett fajnak számít. És végül sport. 2,5 millió angol fontért kelt el az a futballlabda, amellyel Diego Maradona a sportág történetének talán 2 legemlékezetesebb gólját szerezte egy mérkőzésen. Az argentin legenda az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntőjében az angolok elleni összecsapáson előbb egy levegőben lévő labdát kézzel ütött be Peter Shilton elől az ellenfél kapujába. Ezt követően pedig jött az évszázad gólja, amikor az argentin sztár a saját tér feléről megindulva a fél angol csapatot kicselezve juttatta a labdát a hálóba. A mérkőzést a tunéziai Ali Bin Nasser vezette, aki a lefújást követően eltette az Adidas Azteca labdát, és több mint 3 évtizeden keresztül megőrizte azt. Az afrikai bíró 2022-ben 1,37 millió fontért eladta a labdát, amely most a BBC beszámolója alapján új gazdára talált.
0: Időjárás.
1: A továbbiakban is derült lesz az ég, csak úgy, mint az esti és éjszakai órákban. 28 fok lesz a maximum, ami az esti és éjszakai órákban 18 fokig csökken. Hajnalban kissé beborul az ég, de csapadékot a térségben nem jósolnak. Holnap a napos, felhős időszakok váltakoznak majd, és esőre, záporra is számítani lehet. 25 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

10. héten Justin Bieber és Nicki Minaj a Beauty and the Beat repült felétek. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok, folytatom a Forrás Chartert, hétfő van, itt vannak az európai kedvencek, jön a Visszatek rovat is Shakirával és Alejandro Sanzal, na meg jön DJ Bóli is a Light Session 2 órájában, 7 és 9 óra között. Addig pedig, ami biztos, hát kérem, Ariana Grande. Na ő is érkezik legjobbjainkkal egyetemben, itt a Tame Impala és Jenny közös mindjárt, Michael Jackson pedig most kezdi a blokkot a 83-as nagy klasszikkal, mert hogy még mindig a listán a Jacko film miatt. Jön a Billy Jean, a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

A 8. a Tame Impala és Jenny közös Dracula, a 7. pedig Alex Warren. A Fever Dream volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagytok, ma az európai listát kapjátok egészen 7 óráig, de mondom a menetrendet, hétfő tehát Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem az európait, 2005 legyen a dátum, Shakira és Alejandro Sanz közöse volt abban az évben.

A hatodika héten üzselés szóltó közösen, ez volt a Jamaikán, nem sokára Ariana Grande, füleljetek nagyon, addig Sanna Larsson tudko, itt a Lush Life az európai listán, az ötödik helye. Do it.

23 és a 24 Ultra. Hát persze, hogy a Talk to You volt a tiétek. Ma a negyedik. Ez a Charter. Az európai listát hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. 7 óráig tartott velem. Aztán utána jön majd a Light Session, de erről nem sokára regélek. Addig Ariana Grande. Még augusztus elején a hölgy képviselői hivatalosan is bejelentették, hogy amint szeptember 1-én véget ér az Eternal Sunshine Tour Londonban, Ari teljesen visszavonul a Rivalda fényből. Se vörös szőnyeg, se interjú, semmi. Sőt, a dráma még mélyebb, a hír miatt azonnal visszamondta a jövő évi londoni Sunday in the Park with George musical főszerepét is. Hogy mi áll a háttérben? Na, a stáb szerint a végtelen és könyörtelen nyilvános bírálatok, amiket egyszerűen megvont magától, persze, hogy a mentális és fizikai egészsége érdekében. De a gyerekek, én is mondtam már milliószor, a Facebook, az Insta, ezek csak a lelkünket teszik tönkre. Önjön Ariana Grande, itt az újdonság dőle, a hétet I Made You Love Me, ma a harmadik.

A második a héten Üzsel, az Ultránnál Tési Mál Angel közöse. A jó, hogy a Moving to the Sun volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagytok. Egészen 7 óráig tart a program. Az Európai Lista szól nálad. Ja, hogy már az első helynél vagyunk? Tényleg, most kapcsolok, már az első helynél vagyunk. Ez ügyben Shakira és Burna Boy közösét emlegetem.

0: Az első ezen a héten Shakira és Burna Boy, a Tie Tie repült felétek. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző 2 órában a forrás chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal. Érkeznek majd az amerikai kedvencek. No meg, hát ha már ma meséltem Ariana Grande-ről, meséljek holnap is. Viszont más a történet, összejött a táncos exével. Na, hozom a szaftos részleteket. Addig is tessék jónak lenni, nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével. És Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Bóri lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao-ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 7 óra, szép estét kívánok. Pénteken választhatják meg az NVVH vezetőit, drágul az üzemanyag Horvátországban, folytatódik a nyáresti vetítések program Tatabányán. Itt Talár Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom az esti hír összefoglalót. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. A házbizottság mai ülése után Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke az MTI-nek azt mondta, hogy csütörtökön a napi rend előtti felszólalásokat követően az országgyűlés dönt a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. Az ülés ezután a szokásoknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel folytatódik. A parlament még aznap folytatja a szakképzésről szóló, valamint az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításának általános vitáit. Utolsó napirendi pontként az országgyűlés megtárgyalja az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények megváltoztatását. Pénteken a képviselők előre láthatóan 9 óra 45 és 10 óra 45 között döntenek titkos szavazással a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és elnök helyetteseinek személyéről. A megválasztott tisztviselők az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. Drágul az üzemanyag 2-től Horvátországban, miután a kormány újabb egy hétre meghosszabbította az árkorlátozást. A benzin legmagasabb kiskereskedelmi ára literenként 3 centtel 1,66 euróra, a dízelé 6 centtel 1,86 euróra emelkedik. A mezőgazdaságban használt kék dízel literje 5 centtel drágul, így 1,32 euró lesz. Az új legmagasabb kiskereskedelmi árak 7 napig lesznek érvényben. Folytatódik a nyáres vetítések program a Vértes Agórája előtti téren Tatabányán. Augusztus 27-én a Belédestem című színes magyar romantikus vígjátékot lehet megtekinteni, a program ingyenes. És végül sport. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100-as és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban első alkalommal megrendezendő atlétikai világdöntőn. Az esemény mai sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a friss Európa bajnok Halász Bence, illetve Molnár Attila, Enyingi Patrik, Takács Boglárka, Kozák Luca és Mátó Sára kap lehetőséget a két vegyes váltó mellett.
0: Időjárás.
1: A továbbiakban is derült lesz az ég, csak úgy, mint az esti és éjszakai órákban. 28 fok lesz a maximum, ami az esti és éjszakai órákban 18 fokig csökken. Hajnalban kissé beborul az ég, de csapadékot a térségben nem jósolnak. Holnap a napos felhős időszakok váltakoznak majd, és esőre, záporra is számítani lehet. 25 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Hétköznap este is legyen tánc! Ez a Light Session. Este 8-tól 10-ig.

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! 80 viharkár miatti tűzoltói beavatkozás történt Komárom-Esztergom vármegyében augusztus 20-án. Régi idők mozis élményei elevenedtek meg a Szőnyi vásártéren. Kiemelkedő sikert ért el Szilvásváradon Farkas Csenge. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. augusztus 24-én hétfőn. Az augusztus 20-án este érkezett viharos időjárás következtében 77 műszaki mentéshez, valamint 3 tűzesethez riasztották Komárom-Esztergom megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóit péntek hajnali 2 óráig. Főképp kidőlt fákhoz, faág leszakadásokhoz vonultak a tűzoltók a megye számos településére, amelyek jellemzően úttestre, házakra és melléképületekre, valamint villanyvezetékekre dőltek, de volt, ahol ház, illetve garázstetőt bontott meg a viharos erejű szél. Tatabányán, a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt fák eltávolítását végezték a megyeszékhely hivatásos tűzoltói. Forgalmi akadályt képező kidőlt fákat távolítottak el a 117-es főúton Kesztölc és Vaskapu puszta között az esztergomi hivatásos, valamint Kesztölc önkéntes tűzoltói. A 13-as főúton 2 sávot elfoglaló fa okozott fennakadás csép közelében, itt a komáromi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. Településen Ács és Nagyigmánd önkormányzati tűzoltói háztetőkre dőlt nagyfák eltávolításában vettek részt, Tatán a derítő tónál üdülőházakra dőltek a fák, itt a tatabányai hivatásosok és Ács önkéntes tűzoltói végezték a műszaki mentést. Az M1-es autópálya tatai szakaszán egy szél által megbontott hirdetőtábla eltávolítását végezték a megyeszékhely hivatásos tűzoltói. Személyi sérülés nem történt. A viharkárok elhárításában részt vettek a tatabányai esztergomi, komáromi, nyergesújfalui, kisbéri és bajnai hivatásos tűzoltók, a nagyigmándi, ácsi és oroszlányi önkormányzati tűzoltók és számos önkéntes tűzoltó egyesület tagjai, többek között Környe, Tárkány, Réde, Csép, Kocs, Esztergom, Tokot, Piris Csaba, Kesztölc, Sári Sáb, Dunalmás, Kecskéd, valamint a tatabányai 4x4 egyesület önkéntes tűzoltói, számolt be honlapján a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. 36 éves a Komárom-Esztergom megyei tehetséggondozó és léleksegítő alapítvány, amely a Kék Madár közösséggel összeolvadva nyújt segítséget az autizmussal élő gyermekeknek. Minél előbb megvan a diagnózis, annál könnyebb beintegrálódniuk, mondta el Sugár Gabriella, az alapítvány elnöke.
3: Az általános iskolába kerülés, ugye ezt mindig szoktam mondani, hogy egy komoly mérföldkő, általában ott szoktak nagyon sokan diagnózist kapni, és most a középiskola előtt is, tehát általános iskola befejezése után is van több családunk, akik most kapnak autizmus diagnózist. Ugye minél később kapja meg a gyerek az autizmus diagnózist, annál nehezebb aztán őt valamilyen csoportba bedelegálni, hogy úgy mondjam. Most is van több olyan családunk, ahol 10 éves már a fiatal, nemrég kapott autizmus diagnózist, vagy 1-2 éve kapott, de a 8 osztályt valahogy befejezte, és kiesett az ellátórendszerből, tehát otthon van a szülővel, és a szülő keres, hogy segítsek, hogy mit csináljanak. Ilyenkor már nagyon nehéz, mikor éveket maradt otthon a gyerek, de mi most ezen is dolgozunk, hogy nekik is hogy tudunk segíteni valamilyen módon, mert én azt tapasztalom, hogy akkor, amikor hetente kapok egy ilyen telefont, akkor az azt jelenti, hogy az ő számuk sem elenyésző, foglalkozni kell velük, keressük a lehetőségeket, hogyan tudjuk őket családi napra először valami közös tevékenységbe bevonni, és akkor utána hogyan tudjuk őket valamelyik klubunkba delegálni annak érdekében, hogy az a bezártság az ne legyen nála, ami egyébként most a szülő elmondása alapján, és hát találkozom is ilyen fiatalokkal, a fiatal elmondása alapján is van. Igen, egyre több a tennivaló, mi is ezt érezzük, szakembereinkkel, szakértőinkkel folyamatosan azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk javítani javítani a helyzetüket, és azt nem mondtam, de autizmus specifikus szakemberek mellett pszichológusok is vannak a léleksegítő alapítvány nyom belül, akikkel együtt dolgozunk, és hogyha valami olyan jellegű felvetés vagy probléma van, családoknak, szülőknek, szülőklubba is gyakran hívjuk őket, de akár a fiataloknak, fiatalokkal foglalkozva is próbálnak valamilyen módon segíteni.
2: A Magyarország tortája címet 2026-ban a Bíbor Fehér nyerte el, amely gyulai cukrászmesterek alkotása. Starocsek Ádám komáromi cukrász, a 2018-as országtorta alkotója szerint az országtortája követi a mostani trendeket, de a túró és a tejföl miatt hagyományos vonal is. A kettő ötvözés a hagyomány és a mostani modern technológia között, nyilatkozta a kemma.hu-nak Starocsek Ádám. Régi idők mozis élményei elevenedtek meg augusztus 8-án Komáromban a Szőnyi Vásártéren, és a tejföl miatt hagyományos vonal is. A kettő ötvözés a hagyomány és a mostani modern technológia között, nyilatkozta a kemma.hu-nak Starocsek Ádám. Régi idők mozis élményei elevenedtek meg augusztus 8-án Komáromban a Szőnyi Vásártéren, ahol a Szőnyi Kulturális Egyesület program

0: igazán igazi különlegességgel kedveskedni a közönségnek, hiszen már a kertmozis alkalmainkkal kapcsolatban is rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Néhány évtizeddel ezelőtt az Igmándi erődben működött egy autós mozi, mi ennek a hangulatát szerettük volna ide varázsolni, mondta el Zsédenyiné Horváth Krisztina, a Petőfi Sándor Művelődési Ház szakmai vezetője. A program főszervezője hozzátette, mindenképpen szeretnék folytatni a kezdeményezést, így eltökélt szándékuk, hogy a jövőben ismét meglepjék a komáromiakat egy izgalmas estével, közölte Komárom városa honlapján. A Kuni Domokos Múzeum nyári szabad egyetemének következő előadása augusztus 25-én délután 4 órakor kezdődik Tatán a Kiskastélyban. Az eseményen Kövesdi Mónika művészettörténész Zilahi György művészetéről mesél majd Tatai fák alatt címmel. És végül sport, kiemelkedő sikert ért el a Szilvásváradon megrendezett Serdülő B Quality Championatus döntőjében Farkas Csenge, az Esztergomi Lovas Sport Egyesület 14 éves versenyzője. A versenyszám 115 cm-es akadálymagasságon két fordulóban zajlott. Az összesített eredmények alapján Farkas Csenge szerezte meg az első helyet, ezzel ő lett a 2026. évi Serdülő B championja. A fiatal sportoló egész nyáron kitartóan készült a megmérettetésre, munkáját pedig bajnoki cím koronázta. Csenge eredménye nem csak egyesülete, hanem egész Esztergom számára büszkeség, írja az esztergom.hu. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. augusztus 24-én hétfőn. További kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órára! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session!

0: sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Egy csillag vagyok én, lábam alatt a föld. Nem szólok most hozzá, csak nézlek messziről.

Hangolódj nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Ma

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este.

0: jöjjön egy újabb magyar sláger. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Van olyan fájcsi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá fel.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, Sensei.
0: Nem kell Senseinek hívnod, Rose.
2: Ez a Forrás Rádió.

0: te csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!